és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ha körülnézünk a vallásos világban, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok önjelölt próféta van. Nagyon sokan vallják azt, hogy Jézus nevében jönnek, hogy Jézus küldte őket, ezeket az embereket. És Jézus azt mondta, hogy ez az ő eljövetelének az egyik jele, hogyha vallásos világban önjelölt messiások, önjelölt próféták lesznek. Ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor nagyon-nagyon sok könyvet találunk, olyan könyveket, amelyek az okkultizmussal foglalkoznak. És ez is bizonyítja azt, hogy a mi időnkben sok hamis próféta támad. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék a lehet a választottakat is, íme eleve megmondtam néktek. Találkoztunk már ilyen csodatevőkkel? Hallottunk már? Tévében láttuk, rádióban hallottunk róluk, vagy a városunkba eljöttek, és azt mondták, hogy ők csodákra képesek, csodákat tesznek Jézus nevében. Jézus azt mondta, hogy akkor, amikor ezek a hamis próféták megszaporodnak, sokan lesznek, ez annak a jele, hogy ő hamar vissza fog jönni érettünk. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Hallottam egy hírt, hogy Jézus eljött egy angliai öreg otthonba, és ott meggyógyította betegeket. Egy 80 éves mama olyan egészséges lett, mint hogy a 18 éves lenne. És megkérdezték a pápát, hogy mivel magyarázható, és azt mondta, hogy egyre több ilyen jelenség lesz. És igaza volt, mert a Biblia is elmondta, hogy egyre több ilyen jelenség lesz. Csak az a kérdés, hogy pozitív vagy negatív jellel látjuk el ezeket a jelenségeket. És Jézus utána elmondott olyan eseményeket, amelyeknek be kell következniük, amelyek szintén az ő eljövetelének a jeleire utalnak. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. Arra gondoltam, amikor készültem erre az előadásra, hogy igazából meg sem kell tartanom, hiszen ha bekapcsoljuk a tévét, akkor ugyanezt látjuk. Csupán néhány olyan dolgot szeretnék ebben a 15 percben felsorolni, amit Jézus is elmondott az ő visszajövetelének a jeleiről, és egy kicsit visszazökkenünk majd abba a valóságba, ami tényleg van, és látni fogjuk azt, hogy a mi világunk az nem egy jó hely, nem egy megfelelő hely ami számunkra. Isten egy sokkal-sokkal jobbat készített nekünk. De még ez nem itt a vég, amikor háborúkról és háborúk híreiről hallunk, mondja Jézus, mert nemzet támad nemzet ellen és ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Jézus azt mondta, hogy hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről. Hát ezeket a híreket halljuk és látjuk nap mint nap, amint nemzet támad nemzet ellen és ország ellen. A Jelenések könyvében még egy pontosabb, még egy közelebbi jelt is látunk. Jelenések könyve 11. fejezet 18. verse. És eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak, és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztíts azokat, akik a földet pusztítják. Mit mondott Jézus, mikor fog visszajönni? Akkor, amikor az ember képes lesz arra, hogy elpusztítsa a saját környezetét, elpusztítsa a földet. Kérdés ez számunkra, hogy ma megteheti az ember? És Jézus azt mondta, hogy ő vissza fog jönni, mielőtt az ember ezt megtenné. Észak-Amerika térképét láthatjuk itt, és veszélyes atom hulladék lerakatoknak a pontjait láthatjuk ezen a térképen. Szinte alig van olyan hely, amelyik már tiszta. Hasonló szemét dombokat, szemét lerakatokat láthatunk bármere az egész földünkön, mert az ember eljutott abba az állapotba, hogy képes elpusztítani önmagát és a környezetét. A Biblia beszél az utolsó időben a nyugtalanságról, a félelemről és az űrzavarról. Vajon látható ez a mi társadalmunkban? Tapasztalhatjuk-e a félelmet? Jézus azt mondta, hogy lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, és a földön pogányok szorongása, kétség miatt, amikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Amikor ezeket az igéket olvastam, és főleg ahogyan a Máté evangéliumában olvashatjuk, Máté evangéliumában Jézus azt mondja, hogy ti azonban ne féljetek.
Mi fogja jellemezni az emberiséget az utolsó időben? A félelem, a rettegés, a zaklatottság. És mit tesznek azok, akik Isten mellett keresik az oltalmat? Jézus azt mondta, hogy ők pedig nem félnek. Azt mondtam, hogy igazán érdemes kereszténynek lenni. Miközben az emberek annyira félnek, hogy elhalnak a félelem miatt, én, mint keresztény, bátorságban, biztonságban lehetek Jézus oldalán. Vajon mitől félnek a leginkább az emberek? Egy felmérés az Európai Unióban azt méri, hogy mitől félnek a leginkább az emberek. 73% a legtöbb a háborútól fél. Jézus azt mondta, hogy lesznek háborúk, hallunk háborúkról, háborúk híreiről, és az emberek nagy többsége ettől fél. Hát egy néhány képet megnézzünk arról, amit Jézus is mondott a terrorizmusról, a háborúkról, ahogy nemzet támad nemzet ellen. Ismerősek ezek a képek, és ismerős az a félelem is, amiről Jézus beszélt. Ha ezt az utolsó képet megnézzük, amit most eltakart a másik kép, vagy akár ezeket a képeket is, ahogy az emberek tényleg megrettentek akkor, amikor ezek a dolgok történtek. Egy jó ideig kevesebben szálltak fel repülőre, kevesebb féltek ráhajtani egy hídra, féltek felbontani bizonyos borítékokat. Ez a félelem jellemzi a mi világunkat, a mi földünket. Ezek a képek lehet, hogy már régiek, már tudnánk újabbakat is mutatni, mert egyre gyarapodnak, egyre szaporodnak. Itt egy térképet láthatunk azokról az országokról, amelyekben a terrorizmus melegágya található. Elég sok ilyen hely van, és azt látjuk, hogy a Földnek egy bizonyos területére koncentrálódik. A Biblia beszél arról is, hogy a tudás megnövekedik az utolsó időben. Dániel próféta beszél erről. Sok teológus úgy gondolja, hogy ez a tudás inkább a Biblia ismeretére vonatkozik, hogy sokan fogják majd a Bibliát tanulmányozni, a proféciákat tanulmányozni. De így hangzik ez az ige, te pedig Dániel zárt be beszédeket, és pecsételt be a könyvet a végső időkig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Egyesek azt mondják, hogy a világ összes tudásának a 80%-a az utóbbi évtizedben jött előtérbe, és hogy a világ tudósainak, akik valaha a Földön éltek, 90%-a ma is él. Dániel azt mondta, hogy megnövekszik majd a tudás. A Biblia beszél a gúnyolodokról, vallási gúnyolodokról és szkeptikusokról, akik elfordulnak a Biblia igazságától. Az utolsó időben csúfolodok támadnak, mondja Jézus Péter apostolon keresztül. Timoteusi levélben pedig ezt olvassuk, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És tényleg ezt látjuk, ha a Biblia 100%-ig igaz, akkor miért nem ezt forgatják az emberek? Miért kell a Da Vinci kód, miért kell a Judás evangélium, vagy más hasonló könyvek? Miért nem a biztos forráshoz fordulnak az emberek? Azért, mert elfordulnak az igaz tudománytól. Nem nehéz manapság gúnyolodokat találni, ahogy ezt a jövendőlés is elmondja. Még vallásos vezetők is tagadják a teremtés tényét, tagadják az özönvíz tényét. Krisztus második eljövetelében nagyon-nagyon kevesen hisznek még a keresztények közül is. Aztán beszél a Biblia az erkölcsi romlásról, a lelki hanyatlásról. Ezt az ígét már említettem, amikor arra kértem önöket, hogy próbáljuk meg, hogy egy napilapban, egy újságban megnézzük azt, hogy mennyi jel található meg ezek közül. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háladatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulok, vakmerők, felfualkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket került, mondja a Biblia. Azt mondja, hogy nem csak a világban találhatók ilyen emberek, hanem az egyházban is, akiknél megvan a kegyességnek a látszata. Akik egy állarcot vesznek fel, és azt mondják magukról, hogy ők keresztények. A Biblia azt mondja, hogy ezeket az embereket el kell kerülni. Élhajhászat. Az utolsó napokban az emberek magukat szeretők lesznek, inkább a gyönyörnek, mint Istennek a szeretői.
A világ megörül az élvezetekért. Nagyvárosainkban az embereknek csak egy kis hányada jár templomba, de milliók mennek a szórakozó helyekre. Megnézzük azt, hogy mennyit költenek az emberek a szórakozásra, és mennyit költenek Istenre. Mennyi időt fordítanak a szórakozásra, és mennyi időt fordítanak Istenre. Ez mind-mind azt mondja, hogy beteljesedik az, amit Isten megjövendőlt az utolsó időkről. Növekvő törvénytelenség, véres bűncselekmények és erőszak. A gonoszság megsokasodik, mondja a Biblia. Timóteusi levélben pedig ezt olvassuk. A gonosz emberek és ámítok pedig még tovább mennek a rosszban. Ez egy új fordítás szerint. Tehát azt olvassuk, hogy a gonoszok még gonoszabbak lesznek. Valaki elmondta nekem, hogy a kallozok már itt vannak a Dunán is, és kirabolják a dunai hajókat, és azt mondom, hogy tényleg? És azt kérdezte, hogy hol nincsenek ma gonosz emberek? Hát a Dunán is ott vannak a gonosz emberek, itt vannak a mi országunkban is. Tele van az ország törvényesített vérontással, és tele van a város erőszakkal, mondja Ezékiel próféta. Biblia beszél pusztító földrengésekről, viharokról és éhségekről. És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek, és dökhalálok, és rettegtetések, és nagy jelek lesznek az égből. Tehát a Biblia beszél az éhségről. Amikor készültem erre az alkalomra, nagy kihívást jelentett számomra, hogy ezekről a jelekről 15 percben beszélni. De azt mondtam, ha Jézus tudott, és ha elolvassuk Máté 24-et, még 10 percben se. 10 percre sincs szükségünk, hogy elmondjuk. Laci megkérdezte, hogy fogok-e beszélni a Föld jelenlegi állapotáról? Hát néhány dián volt, amit tőle kaptam. És azokat is betettem, hogy még rövidebb legyen az előadás. Tehát ezek a diák Lászlótól származnak. Ezek szerint az Európai Unióban több támogatást kapnak a tehenek, mint Afrikában az éhezők. A világon minden ötödik ember napi $1 kevesebből él. Indiában 44 millió gyermeket dolgoztatnak. Tehenek $2 kapnak naponta, és az emberek egy része, egy ötöde kevesebb, mint feléből élnek meg, mint az Európai Unióban a tehenek. Több ember ismeri a McDonald's logóját, mint Krisztus keresztjét. 800 millió ember naponta éhesen marad. Több ember hal meg évente öngyilkosságban, mint fegyveres konfliktusban. Afrikában 30 millió HIV pozitív van. Világszerte 300 ezer gyermekkatona szolgál. Lehet, hogy láttuk már a tévében, a különböző afrikai országokban gyermekek katonaként szolgálnak, és kegyetlenül tudnak ölni. Napjainkban 27 millió rabszolga dolgozik világszerte. Szerintem sokkal több. Magyarországon is nagyon sok a rabszolga. Azok tudják, akik munkát keresnek. Földrengés. Sokan azt mondják, hogy mindig is voltak földrengések. De nézzünk meg egy statisztikát, és ez a statisztika csak egészen az 1978-as évekig mutatja a különböző adatokat. A 9. században egy nagyobb földrengés volt, ami a 6-os erejű földrengésnél nagyobb. A 9. századtól a 16. századig egyetlen egy földrengés sem. A 17. században sem volt ilyen földrengés, a 18. volt 2, de ezek közül az egyik egy bibliai jövendőlésnek a teljesedése. A 19. században egy ilyen nagyobb földrengés volt, a 20. század első háromnegyedében, tehát egészen 1975-ig 9 földrengés, és mit gondolunk 1975 és 78 között 3 év alatt mennyi volt? 10. 3 év alatt 10 nagy földrengés. Ha megnézzük ezt a statisztikát, és ha valaki azt mondja, hogy mindig is voltak földrengések, akkor látjuk azt, hogy nincsen igaza, mert az utolsó időben sokkal több a földrengés. Aztán a Katrina hurrikán, a cunami, ezek mind-mind olyan jelenségek, amelyek nemrégen történtek és ismerősek a mi számunkra. Talán már annyira fel sem figyeltünk az utóbbi 2 hétben történt cunami áldozataira, amikor néhány százan meghaltak. Globális felmelegedés hatalmas problémát okoz, és ez a kép is Lászlótól származik. Egy professzor nyilatkozta egy német tévéműsorban. Ha így folytatódik a globális felmelegedés, Földünk hamarosan a Vénusz sorsára juthat, és további felmelegedés hatására a levegőben kerül a tengerben levő széndioxid. A napsugarak hatására melegedni kezd, és forró gőzzé alakul. Ekkor pedig Földünk a Vénusz sorsára juthat, 250 fokra is melegedhet a levegő, és savas esők is hullhatnak.
Ezt a diát ki is szedtem, és mondtam Lászlónak, hogy én nem teszem be, mert én túl soknak találom ezt a 250 Celsius fokot, és azt mondta, hogy ő az internetről vette el ezeket az adatokat. Nem tudom, mennyire tudjuk elhinni ezt a vész jósló adatot, de azt utána visszaraktam ezt a diát, és úgy gondoltam, hogy elmondom, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. A cunami. Egy néhány megdöbbentő képet szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, hogy olyan lesz az utolsó időben, mint Noé napjaiban volt, amikor az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Egész addig, amíg jött az özönvíz, és el nem ragadta őket. Hát ez történt a cunami katasztrófa alatt is. Nézzük ezeket a képeket, de főleg azt, hogy hogyan viselkedtek az emberek. Azt mondja, a Biblia nem vettek észre semmit. Ott álltak, amíg el nem ragadta őket az ár. Fényképeztek, aztán megtaláltak fényképezőgépeket, és onnan vannak most már fényképeink, hogy láthatjuk ezeket a képeket. Nem mozdultak el onnan, addig nézték, amíg elragadta őket a hatalmas hullám. Nézzük meg, ott jönnek a hatalmas hullámok, és az emberek ott állnak, és nézik, hogy mi történik. Fényképeznek, filmeznek egészen az utolsó pillanatokig. Aztán elkezdenek menekülni, de akkor már nagyon-nagyon késő. És pontosan nem emlékszek arra, hogy mennyi volt a cunami áldozatainak a száma. Nem tudom, valaki tudja, emlékszik-e rá. Nem azért haltak meg, mert nem tudtak volna elmenekülni, mert nem is akartak, látni akarták ezt az egészet. Az esernyőt már nem sokat segít, akik esernyőkben bíztak. Aztán beszéltünk már a földrengésekről, a pakisztáni földrengésről van néhány kép. Odafordulás a spiritizmushoz, erről is szóltunk már. A Biblia azt mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket és csodákat tesznek. Nagyon-nagyon sokan bíznak az ilyen spiritistákban. Úgy tudom, hogy az amerikai elnököknek is, nem tudom mostanáig, de a korábbinak ilyen spiritista tanácsadója volt, és addig nem hozott meg egyetlen nagyobb döntés sem, amíg nem tanácskozott a spiritista tanácsadójával, és ők azok, akik a világ sorsa felett döntenek. A Biblia azt mondja, hogy odafordulnak ezekhez, a hitető lelkekhez. Milyen veszélyre hívja fel Jézus a figyelmünket? Jézus azt mondja, hogy azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. Jézus azt mondta, hogy legyünk készen. A cunami áldozatai nem voltak készen ezekre az eseményekre. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobszodásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mi akadályoz bennünket abban, hogy készen legyünk? Hát néhány dolog, amit már említettünk, az élhajhászat, mondtuk, hogy az utolsó időnek a jele, és azt mondja, hogy ne nehezedjék meg a mi szívünk dobzodás miatt. Részegség miatt, mert az alkohol elveszi a józan ítélő képességünket, nem tudunk felkészülni arra, hogy Jézus eljövetelét várjuk. És azt mondja, hogy az élet gondjainak miatta. Vajon nem teszi ezt az ördög manapság velünk, hogy annyi gondot ad az életben, hogy ne tudjunk odafigyelni Istenre? Annyit kell dolgoznunk, hogy eltartjuk a családunkat, hogy ne jusson időnk odafigyelni Istenre. És Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, hogy valamikor ezek meg ne történjenek veletek, és váratlanul reátok ne jöjjön ez a nap. Amiképpen a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Lukács evangéliumában hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Eképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Aképpen lesz, mint Noé napjaiban. Nem vettek észre az emberek semmit. Vajon észrevehettek volna valamit? Volt, amit észrevegyenek? A Biblia azt mondja, addig nem is esett eső, hát ebből a szempontból lehet, hogy nem volt, amit észrevenni. De ott volt a bárka, és ott voltak az állatok. Hetessével és párjában bementek a bárkába, úgyhogy senki nem hajtotta őket. És azt mondja a Biblia, hogy ennek ellenére az emberek nem vettek észre semmit. És Jézus azt mondja, hogy az utolsó napokban ugyanígy lesz. Ott lesznek a jelek, és mit tesznek az emberek? Nem vesznek észre semmit. Van egy közmondás, ami azt mondja, minden csoda 3 napig tart. Jön egy hatalmas katasztrófa, az emberek úgy megdermednek, megijednek, és amikor eltelik néhány nap,
akkor utána úgy gondoljuk, hogy ez a természetes, így folyik a mi életünk, és már elfeledkezünk arról, hogy ezek mind-mind Jézus eljövetelének a jelei, és Jézus azt mondja, hogy ti azért legyetek készen, mert amely napon nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. A fügefáról vegyetek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Felsoroltunk néhány esemény, néhány jelet, és Jézus azt mondta, hogy amikor ezeket látjuk, akkor tudjuk meg, hogy közel van az ajtó előtt. Nem tudom, hogy milyen érzéseket keltett bennünk az, amit itt hallottunk. Félelmet keltett bennünk? Vagy örömet, hogy jön Jézus érettünk? Az angol Bibliában azt mondja, hogy ez olyan, mint a szülési fájdalomnak a kezdete. Mire gondol egy asszony, amikor az a gyermekét várja? Fájdalmon jár az esze, azon gondolkodik? Emlékszem, amikor a gyerekeinket vágtuk, megvettük a babakocsit, megvettük a kiságyat, a kisingeket, szépen a feleségem kivasalta, oda tette, a tisztálkodó eszközöket is mind szépen elrakta. Soha nem beszélt arról, hogy ő félne azoktól a fájdalmaktól, amelyek bekövetkeznek. Miért? Mert ő nem a fájdalmat várta, hanem a szemét. A gyermeket volt neve, tudtuk, hogy kit várunk, és őt vártunk. Ha valaki az eseményeket várja, akkor félhet. Mert felsorol a Biblia sok olyan eseményt, ami félelmet kelt bennünk. De mi nem ezeket az eseményeket várjuk. És nem azért mondtam el ezeket az eseményeket, hogy féljünk ezektől az eseményektől. Ezek az események jelzik azt, hogy jön valaki. Ki ez a valaki? A mi barátunk. A mi megváltónk, aki annyira szeretett bennünket, hogy az ő életét adta érettünk. És készített számunkra egy olyan otthont, amiről a Biblia azt mondja, hogy szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elme meg sem gondolt. Készített egy új földet, ahol nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, nem lesz könnyhullatás, csak örökké tartó boldogság. Ha tudnák ezt az emberek, akkor nagyon készülnének erre. Az én kívánságom az, hogy készüljünk fel erre az alkalomra, legyünk készen, mert csak az találkozhatott fent, aki találkozik itt. És ezért hívunk mindenkit arra, hogy fogadjuk el Jézusnak az ajánlatát, aki találkozni szeretne velünk az ő kegyelméből. Amen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek mindannyiatok a drága testvéreim ezen a szombat délelőtti alkalmon, amikor szeretnék veletek együtt tanulmányozni Isten igényéből. Kedves testvéreim, az Úr Jézus segítségével ma délelőtt szeretnék Dániel próféta könyvének első fejezetével foglalkozni. Régen vívódok, és végleményesen elhatároztam, hogy Isten segítségével, amíg élek, addig szeretnék a Dániel próféta könyvét és Jelenések könyvét áttanulni a Szentírásból. Testvérekkel, mert olyan hatalmas igazságok vannak benne, amit az ember el se tud képzelni. Bátorításul szeretnék hozni 2-3 idézetet Ellen Goldwhite-tól. Ha őszintén imádkozó lelkülettel tanulmányozzuk Dániel és Jelenések könyvét, jobban megértjük az utolsó napok veszedelmeit, és jobban felkészülünk az előttünk álló munkára. Kedves testvéreim, ha foglalkozunk ezzel a két könyvvel, mert Dániel próféta könyve az Ószövetségi Szentírásban, Jelenések könyve az Újszövetségi Szentírásban, két olyan profétikus könyv, amely földünk történetének záró szakaszával foglalkozik. A másik idézet, azok, akik erejüket Isten szavának, különlegesen az utolsó napok proféciájának tanulmányzására szentelik, fontos igazságok felfedezésének jutalmát kapják. Az Új Szövetség utolsó könyve tele van megértésre váló igazságokkal. Kedves testvéreim, én magam is újjoggal átélek sok mindent, ahogy készülök és tanulmányozom. Most Dániel próféta könyvét, és amikor befejezzem veletek is Dániel próféta könyvét, akkor tovább fogjuk tanulmányozni János mennyei jelenések könyvét. Ha van Bibliátok, és hogyha van a melegben kellő erőtök hozzá, akkor lapozzuk fel a Bibliát Dániel próféta könyvénél, Dániel próféta könyvének az első részéből csak az első két verset olvassuk. Kedves testvéreim, akinek van Bibliája, az keresse a kérdésre a választ. Mi a kulcsszó ebben a két igében? Akinek pedig nincs, az pedig hallásból keresse, mi a kulcsszó. Olvasom Dániel próféta könyvének első részéből az első két verset. Jojákim Júda király uralkodásának harmadik esztendejében Nabukodonozor a babiloni király Jeruzsálemre jött és megszállta azt. És kezébe adá az Úr Jojákimot, a Júda királyát, és az Izrael háza edényeinek egy részét, és vivé azokat Sinár földjére, az ő istenének házába, és az edényeket betevé az ő istenének kincses házába. Mi a rendhagyó, mi a különleges a két igében? Melyiket gondoljátok, hogy a kulcs szó, a legfontosabb szó? Tessék? Na most nagyon szépen köszönöm. Kedves testvéreim, nem megdöbbentő ez a kijelentés, hogy Isten felhozza Nabukodonozor királyt saját népe ellen, és Isten kezébe adja az ószövetségi választott népét egy pogány király kezébe, hogy fogságba vigye. Nem különleges ez? Talán először felteszik a kérdést, milyen Isten az, aki ilyet tesz, hogy a saját népét fogságba vitteti egy pogány uralkodóval. Ez az első és nagyon fontos dolog. Egy-egy mondatban szeretném megfogalmazni a négy dolgot, amit szeretnék Isten segítségével Dániel próféta könyvének első fejezetéből áttanulni. Miért adja Isten Izrael népét a pogány király kezébe, hogy fogságba vigye a saját népét? Második, miért volt szükség a négy héber ifjú nevének megváltoztatására? A harmadik gondolatkör, vagyis igazság, amire szeretném felhívni figyelmeteket, ez a 8. versben található az elfűség, és az elfűségé való áldás, amiben részesült a négy héber ifjú. Ezek olyan mérföldkövek, amelyekre szüksége van minden mennybe készülő embernek. Mi a különös még az mellett, hogy Isten Nabukodonozor király kezébe adta a saját népét? Az egész témakört ezt így megfogalmazni, hogy Babilon legyőzi Jeruzsálemet. Tudjuk, hogy a Babilonnak a Biblia elejétől az utolsó könyvig végighúzódik, és Babilon mindig Isten népének ellenségét mutatja be. Jeruzsálem pedig mindig Isten hűséges gyermekeinek és az Isten imádatnak székhelye, sőt, még az új Jeruzsálemről is beszél Jelenések könyve 21. része, hogy az új Jeruzsálem lesz a lakhelye a megváltottaknak, amiben Isten segítségével hiszem, hogy mindannyian oda készülünk, és az új Jeruzsálembe jövünk le a mennyből a földre, hogy aztán végérvényesen itt lakjunk. Azonban visszatérve a felolvasott ige szakaszhoz, először szeretnék, kedves testvéreim, elmondani egy pogány gondolkodást. A pogányok úgy gondolták, és azt hitték, hogy amikor két ellenséges hadsereg egymással harcol a földön, például a babiloniaiak és az izraeliták harcolnak egymás ellen, akkor az ő istenük az égben harcol egymás ellen. És az, hogy itt a földön melyik hadsereg fog győzni, az attól függ, melyiknek az Istene győz az égben. Ez pogány gondolkodás, ez nem bibliai gondolkodás. Nabukodonozor legyőzte Jeruzsálemet, mint pogány ember, pogány ország uralkodója. Miről győződött meg? Kinek az Istene az erősebb? A babiloniak Istene, vagy az izraeliek Istene? Miért? Mert a babiloniak Istene az égben legyőzte az izraeliek Istenét, és ezért győztött Babilónia Jeruzsálem felett. Kedves testvéreim, micsoda szégyen volt ez Izrael népe élettörténetében. Valóban legyőzte a pogány nem létező Isten az élő Istent, az Izrael Istenét? Nem. Ez valótlan. Azonban, hogy kifejezze Nabukodonozor király ezt a meggyőződését, figyeljük meg, mit visz magával a foglyokon kívül Jeruzsálemből? Az Isten háza edényeinek egy részét. Figyeljük meg ezt a háromas kijelentést a Bibliában, a második vers közepétől olvasom, és vivé azokat Sineár földjére, ahol Babilónia volt, és az Istenének házába, és edényeket bevivé az ő Istenének kincses házába. Az élő Isten templomából arany, ezüst edényeket elvitte, és hová helyezte? A saját pogány Istenének kincses házába. Ezzel is kifejezte azt, hogy az ő Istenük, a pogány Isten, a nem létező Isten legyőzte az élő Istent, az izraelek Istenét. Micsoda tragédia! Vessünk fel egy másik kérdést. Miért adta Isten Nabukodonozor kezébe a saját népét, az ószövetségi Izrael népét, hogy elvigye magával a fogságba? Mi volt az oka? Ha időben elhelyezzük, akkor mintegy 1500 évvel Jézus Krisztus születése előtt vezette ki Isten Izrael népét az egyiptomi fogságból. Azóta elmúlt körülbelül odavetőleg 900 esztendő. Küldöttet, prófétát küldött egyik, hát a másika után is figyelmeztette Izrael népét, hogy az élő Istennek szolgáljon. Sikeres volt-e a próféták munkája az Ószövetségben? Sajnos nem. 900 évig Isten küszködik a saját népével, hogy Istenhez térjen. Nem sikerült. Isten az ő minden tudásában tudta és látta azt, hogy az ő népe, aki hol az egyik pogány Istent, a Baát, az Astarótot, az Ékkirálynőjét, a Tamúzt, hol az egyiket, hol a másikat imádta. Isten az ő minden tudásában látta azt, ha kivezeti, elviszi, elviteti Babilonba Nabukodonozorral az ő saját népét, ott Babilonban kigyógyulnak a bálványimádásból. Tudjátok, hogy mi a különös? Ha olvassuk azoknak a prófétáknak az írásait, könyveit az Ószövetségi Szentírásban, akik a babiloni fogság után éltek és dolgoztak Izrael népe között, abból azt tudjuk, hogy valóban azt, amit Isten nem tudott a prófétái által elérni, hogy elforduljon Izrael népe a bálványimádástól, azt Isten elérte a babiloni fogságban. Miért? Mert miután a 70 éves rabság elmúlt, és visszahozta Isten a babiloni fogságból az ő népét, soha többet Izrael népe nem esett bálványimádásba. Most akkor fogalmazzuk meg mindazt, amit eddig átgondoltunk, egy mondatba. Miért hozta fel Isten Nabukodonozor királyt Jeruzsálem ellen, és miért adta Isten saját népét a babiloni fogságba és Nabukodonozor kezébe? Azért, mert elfűtlen volt. A szép szó, Istentől küldött üzenet nem ér semmit. Kedves testvéreim, ki vagyunk-e mi téve ennek a veszélynek? Halljuk az ígét, de fejünkbe húzat van. És tanuljuk meg, ne várjuk meg ezt. Izrael elfűtlenségért került Izrael népe a babiloni fogságba. És amikor beszéltünk, hogy az Isten házából elvittett edényeket, akkor Esdrás próféta beszámol, hogy nem néhány edényről van szó. 5400 edényt vitt el. Ki tudja, hogy hány szekéren arany és ezüst edényeket, honnan tudjuk? Azért, mert amikor olvassuk Esdrás próféta könyvét, és Esdrás ideje alatt kezdett Izrael népe visszatérni a babiloni fogságból, akkor Círus király elrendeli, hogy mind az 5400 darabot vigyék vissza Jeruzsálembe. Ez az első dolog, amire szeretnék tartani figyelmeteket. Ha olvassuk a harmadik verset, a harmadik versben azt találjuk, és mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való s előkelő származású ifjakat. Ki volt a négy héberi fiú? Királyi magból és előkelő fiatalok voltak, akiket a szüleik odahaza megtanítottak az istenfélelemre. Honnan tudjuk ezt? A további leírásból. Ezekből a hűséges királyi sarjak leszármazottaiból akarta a király, hogy káldeusi papok legyenek, és visszaküldje őket Izraelbe. Úgy, mint ahogy a törökök csinálták Bosznia-Hercegovinából, elvitték a gyerekeket Törökországba, átnevelték, valamikor történelemben tanultuk, és janucsárokként visszaküldték, hogy neveljék át a bosnyák népet mohamedán vallásra. Azonban figyeljük meg, hogy a neveltetésük, hogy ők pádus papok és a pogány istenek szolgálatát képviseljék és tanítsák, ezen az úton, ennek a célnak az elérésében mi volt az első pont? Megváltoztatták a négy héber ifjúnak nevét. A legismertebb a négy héber ifjú között Dániel. Úgy gondolom, hogy Dániel névnek a jelentését mindannyian tudjuk. Mit jelent a Dániel név? A Dániel név, ahogy itt látjuk, feljegyezve, Isten az én bírám. Most képzeljük el, bármikor megszólították Dánielt héber nyelven, mit hallott? Isten az én bírám! Isten az én bírám! Mivé változtatta? Olvassuk el ezt a hetedik versből mind a négy héber ifjúnak névváltoztatását. És az udvarmesterek fejedelme neveket ad a nékik, tudnélik, elnevezi Dánielt Baltazárnak, Anániás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriást Abednegónak. Mind a négy héber neve eredetileg el lett törölve, és új neveket kapott. Az előbb említettük azt, hogy Dániel azt jelenti Isten az én bírám. Dánielt elnevezték Baltazárnak. A Baltazár névnek a jelentése a babiloni főisten oltalmaz téged. Képzeljétek el, a babiloni főisten oltalmaz téged. Bármikor szólították Dánielt, hogy Baltazár, mit hallott? Babilon főisten oltalmaz téged. Én most csak felsorolom, mit jelent a névváltoztatás. A második, akiről itt olvasunk, Ananiást megváltoztatták Sidrákra. Ananiás annyit jelent héberül, hogy a Jahve kegyelmez, az Isten kegyelmez. Bármikor szólították, mit hallott? Isten kegyelmez. És most megváltoztatták Sidrákra, ami egészen mást jelent, Aku Sumer holdisten rendelése. Teljesen ki akarták tudatukból törölni ezeknek a fiataloknak az Isten tudatot, az Isten jóságát, az Isten szeretetét és az Isten kegyelmét. Harmadik, aki itt megvan említve, Misáel, és Misáknak keresztelték el. A Misáel szó a Mikáel héber szónak az azonos jelentése, amit mi magyar Bibliánkban is megtaláljuk, a Mihály. A Mikáel szó mit jelent? Ki olyan, mint Isten. Ki olyan, mint Isten. Most képzeljétek el, Misáelt bármikor szólították, mit hallott? Ki olyan, mint Isten? Megváltoztatták a nevét, és itt azt olvassuk, hogy Misáelt Misáknak nevezték el. A Misák ki olyan, mint Aku, a Sumer holdisten. Teljesen kitöröltek belőlük mindent. És a negyedik név, Azáriás, Abednegónak nevezték el. Azáriás héberül annyit jelent, hogy a mindenható Isten megsegít téged. Képzeljétek el, akármikor szólították, a mindenható Isten megsegít téged. És átváltoztatják Abednegónak, te Nabú, a bölcsesség Istennek szolgája vagy. A Nabú, bölcsesség Istennek szolgája vagy. Kedves testvéreim, megváltoztatták a négy héber ifjúnak nevét, de mit nem tudtak megváltoztatni? Jellemüket. És Istenbe vetett hitüket. Kedves testvéreim, mondhatnak és nevezhetnek bennünket, ahogy akarnak az emberek, de hogyha hűségesek vagyunk Istenhez, akkor jellemünket nem változtathatják meg. Tudjátok, hogy a Bibliában is van névváltoztatás, két névváltoztatásról is olvasunk, csak mind a kettőt Jézus változtatta meg. Talán az ismertebbet veszem alapul, kiváltoztatta meg a Simon apostolnak a nevét Péterre. Jézus változtatta meg. És mit jelent a Péter név? Mert megvan a jelentése a név, bibliai neveknek. Mit jelent a Péter név? Kavics, kődarab, guruló kő. Semmiféleképpen sem szikla, hogy tanítják azt. Mert a Petros, az kavics, kődarab, guruló kő, a Pétra a kőszikla, és ez a Pétra nem más, mint Jézus Krisztus. De mi volt Péternek eredeti neve? Az előbb mondtam. Simon. Tudjátok, hogy mit jelent a Simon név? Meghallgattatott. Meghallgattatott. És ami különös, hogy Jézus Krisztus kínszenvedése előtt, amikor Péter kiment a harmadik tagadás után Gecsemáné kertjébe sírva, akkor tért meg. És a feltámadás után János evangélium a 21. részében, a 15-16-17. Versben Jézus háromszor kérdezi Pétert, Péter, szeretsz engem? Így kérdezi? Nem így kérdezi. Azt mondja, hogy Simon Jónának fia. Miért nevezi Simonnak Pétert Jézus Krisztus feltámadása után? Hát nem ő változtatta meg Péterre a nevét, a Simon nevet? Miért nevezi Jézus Simon Jónának fia? És nem azt mondja, hogy Péter Jónának fia. Azért, mert Péter akkor már megtért ember volt. És Jézus visszaadja neki a Simon nevet, Most ne haragudjatok, hogy visszakérdezem, mit is jelent a Simon név. Ki mondta ezt, hogy én imádkoztam érted, hogy idővel, amikor majd megtérsz, az én juhaimat legeltest. Ki mondta ezt Péternek? Jézus Krisztus a Getsemáné kertjébe vezető úton, az utolsó vacsora után. Meghallgattatott. Én imádkoztam. És megtért emberként úgy nevezett Simon. Olvassuk el a 8. verset. Ez a 3. része a mai emlékedésünknek. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és borral, amelyből az iszik vala, és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Miről van itt, kedves testvéreim, szó? Először is gondolkodjunk a tartalomról. Kik voltak a Dániel, Sidrák, Misák és Abednego? Rabszolgák. És ők elhatározzák mind a négyen, hogy nem fertőztetik meg a királynak az ételével. Ez a döntés, tudjátok, mit jelent? Elolvasom. A 4. Biblia kommentárban Ellen Gould White ezt mondja. Dániel és társai nem tudták, mi lesz döntésük következménye. Lehet, hogy életükbe fog kerülni. Mégis eltökélték, hogy a szigorú mértékletesség egyenes ösvényét fogják taposni a laza, erkölcsi, babiloni udvarban. Mivel volt egyenlő az ő döntésük? A halállal. Melyiket választották? Az elfűséget, vagy az elveknek taposását? Életük árán. Kedves testvéreim, én azt mondom, hogy megéri. Megéri elfűnek lenni. Mert itt az egész első fejezet két dologról beszél. Izrael azért kerül rabságba, mert elfűtlen volt, Isten azért tudja megáldani a 4 héberi fiút, mert elfű volt. Elmondok egy személyes tapasztalatot. Skopjéban szolgáltam a hadsereget 1963-ban, és 63. június 27-én reggöldrengés rázta meg, ahol több mint 3000 ember lelte halálát. A széttakarításon, újjáépítésen fáradoztunk. Minden reggel 3:30-kor keltünk, 4 óra előtt 10 perccel kaptunk egy löttyöt, az volt a reggeli, és egész nap dolgoztunk, és este 5 órakor kaptuk az ebédet. 7 órakor meg a vacsorát. Minden nap dolgoztunk, kivétel nélkül, az a minden nap, a 7 napján. Kisebb munkacsoportokra osztottak, és mindegyik munkacsoportra tettek egy idegen tisztet. A mi munkacsoportunkba is kaptunk egy idegen tisztet. Szombaton reggel, 6 óra tájon már helyszínen vagyunk. És a tiszt tart egy beszédet, rövid beszédet, azt mondja, hogy tervt eltársak, ti tudjátok azt, hogy Skopjéban fel van állítva a rögtönítélő bíróság, ezt tudtuk. Akit megfogok, hogy nem dolgozik szombaton, azonnal a rögtönítélő bíróság elé állítom. Én 20 pár évesen, egyenruhában, szombaton reggel ott állok a sorba. Választanom kellett. Vagy letaposom a szombatot, vagy vállalom a halált. Az, hogy ma itt állok, tudjátok, hogy melyiket választottam. Csak lehet, hogy nem gondoljátok, hogy melyiket. Ott imádkoztam, és azt mondtam, hogy Istenem, ha eljött a nap, hogy ma letegyem az életemet éretted, akkor ezt vállalom, függetlenül, hogy 20 pár éves vagyok. És akkor megtartotta a beszédet, kezdte az osztást. Hatalmas, hosszú épület volt, 3 bejárattal. Első bejárat, első emelet, 2 katona. Osztotta szét. 30-40-en voltunk körülbelül. Tudnélik, a földrengés következtében nagyon sok vakolat lehullott, azt kellett kitakarítani, és az ablakon keresztül kihagygálni. Ez volt az szombati munkánk. Maradtunk még 8-10-en. Fejéhez kapta a katonatiszt, és azt mondja, valamit elfelejtettem. 4 önkéntes kérek. Önkéntes, amikor minden reggel 3:30-kor kelünk. Éhen dolgozunk majdnem egész nap, 5 óráig, akkor megesszük az ebédet, és megyünk aludni, vacsorára el sem mentünk. Lerongyolódva, kifáradva, senki nem jelentkezik önkéntesen. Emelem a kezem, én. Állj félre! Még 3 önkéntes, senki nem jelentkezik. Nincs önkéntes? Nincs. Te is, te, álljatok félre! Többit szétosztotta, odafordult hozzánk, és tudjátok, mit mondott? Eltársak, ti ma semmit nem fogtok dolgozni. Ti lesztek azok, akiket odaállítok az épület négy oldalához, hogy figyelmeztessétek az embereket, nehogy oda menjenek, hogy a fejükre dobálják a vakolatot, ez lesz a feladatok. Tudjátok, engemet hova állított? A hosszú épületnek a végéhez, ahol ablak se volt. Ott voltam egész nap. Bajtársaim jöttek, és azt mondták, hogy lehet, hogy ma is te neked szabad a szombatod. Miért volt nekem szabad szombaton ezen a szombaton? Azért, mert választottam a halál és az engedelmesség között. Testvérem, döntöttél-e teljes szívvel Krisztus mellett, vagy csak formálisan? Ezek a férfiak kockára tették életüket, mi nem ehetünk a király ételéből. Még egy idézetet olvasok. Mi történt volna, ha Dániel és társai kiegyeznek a babiloni tisztségviselőkkel, engednek a körülmények, a nyomásnak és velük együtt esznek és isznak a többiekkel együtt? Mi lett volna a következménye? Egyetlen helytelen lépés további helytelen lépéshez vezethette volna, míg megszakad a kapcsolatok Istennel, és a kísértés hullámai elsodorják ők. Testvéreim, mikor tud Isten segíteni? Ha lazák vagyunk az elvekben, ha megalkodók vagyunk, vagy ha elfűek vagyunk. Ha elfűek vagyunk. Milyen elvekhez legyünk hűek? Az isteni elvekhez. Ha az isteni elvekhez hűségesek vagyunk, akkor számíthatunk Isten segítségére. Van egy történet a Bibliában. Ha jól emlékszem, Mózes 4. könyvének a 14. írja le, Mózes elküld 12 kémet, hogy kémleljék ki Kánaán földjét. És amikor visszajöttek, akkor 10 kém azt mondta, hogy nagy emberek vannak, óriások vannak, mi nem bírunk megbirkózni velük, azok legyőznek bennünket, nem tudjuk elfoglalni Kánaán földjét. Józsué és Káleb pedig ugyanazt látta, és azt mondja, hogy igen, de velünk lesz az Úr, és az Úr segítségével el tudjuk foglalni. Testvéreim, a 12 kém közül hány ment be az ígéret földjére? Józsué és Káleb, miért? Ha olvasok a Pátrák és a Proféták című könyvben ezt a történetet, akkor ott találunk egy mondatot. Súlyos mondat. Izrael népe az ő hitetlenségével megkötözte a mindenható Isten kezét, és azért nem vihette be őket a Kánaán földjére. Utána még 38 évig vándoroltatta őket a pusztába, míg minden kadviselő ember meg nem halt. Még egy-két dolgot szeretnék hozni, drága testvéreim. Miért volt annyira fontos az? Mert itt a szöveg azt mondja, hogy eltökélték a szívükbe, hogy nem fertőztetik meg magukat a király ételével és a borral. Kedves testvéreim, meghoztuk-e mi ezt a döntést? Iszünk-e olyan dolgokat, amelyeket Isten tilt, amely nem egészséges? Legyen az fekete kávé, vagy akármi más. Meghoztuk-e ezt a határozatot? Vagy megalkudunk a nép szokásával, a nemzet szokásával, és mi is beleolvadunk? Azonban itt van még valami, amit szeretnék olvasni, Proféták király című könyv 298. oldala. Azzal is megtagadták volna hitüket, ha csak színlelik, hogy esznek az ételből és isznek a borból, mert ezáltal a pogányság mellett foglalnak állás Isten törvénye alapelveit elvetik, és meggyalázzák. Dániel azonban nem habozott. Isten jóváhagyása drágább volt neki, mint a legnagyobb földi hatalmasságnak a kegye. Testvérem, kinek a kegyét keresed az életben? Emberekét, vagy Istenét? Dániel és társai Isten kegyét. Drágább volt, mint az élete. Az első hibás lépés további helytelen lépéshez vezet, míg nem megszakad a mennyel való kapcsolat, és elsodorja őket a kísértés. Bármikor olvasom ezt a tanácsot, eszembe jut valami. Szerbül ez sokkal jobban hangzik, de tudom, hogy sokan nem beszélitek a szerbet, ezért csak elmondom szerbül és lefordítom. A részleges emberekről van szó, és azt mondják, prva časa ide kao slama, a druga već ide sama. Ami azt jelenti, hogy az első alkoholos pohár olyan, mint a tüske, de a második alkoholos pohár már olyan, mint a szalma magától csúszik. Testvéreim, ha mi odaadjuk a kisújunknak a hegyét az ördögnek, akkor következő lépésben mit akar tőlünk? Csak a kezünket. És odaadtuk a kezünket, akkor akarja a karunkat. És odaadjuk a karunkat, akkor akarja az elménket. Nem lehet megalkudni. Egy keresztény ember nem teheti sohasem az isteni elveket alkutárgyává. Mert az isteni elvek nem alkutárgya. Ne tegyük ezt soha. Soha ne lépjünk le az egyenes ösvényről azért, hogy az emberek kegyét élvezzük. Dániel és három társa nem így tettek. Van egy ilyen könyv, Életünk és munkánk, ez magyar nyelven létezik, 329. oldaláról hozom. Tökéljük el ma, tehát határozzuk el ma, mint ahogy Dániel és társai tettek Babilonba, hogy elveikhez hívek maradnak, történjen bármi. Testvérem, tudunk-e ilyen határozatot hozni most? Istenem, segíts meg, hogy hű maradjak azokhoz az isteni elvekhez, amely igédben van, történjen bármi. Ha ez a döntés jelen van életünkben, akkor számíthatunk Isten segítségére. És ott, ahol mi semmilyen megoldást nem találunk, Istennek millió megoldása van. Befejezésül az első fejezetből szeretném elolvasni most újból a második versből csak az első mondatot. És kezébe adta az Úr Jojákimot. Ki adta Nabukodonozor kezébe Jojákimot, Izrael királyt és az egész várost? Az Úr. Miért? Mert hűtlen volt Izrael. És most olvassuk a 17. verset. És adta az Isten. Megint ugyanaz az Isten adja. Csak valami mást. És adta az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álomhoz is. 20. vers. És minden bölcs és értelmes dolog, amely felől a király tudakozódik, tízszerte okosabbnak találá őket, a négy héber ifjút, mindazoknál az írás tudóknál és varázslóknál, akik egész országban vannak. Nem csak akik akkor vizsgáztak. Ki adta a négy héber ifjúnak a bölcsességet, és hogy tízszerte okosabbak lettek? Isten. Miért? Mert hűségesek voltak, vagy azért, mert hűtlenek voltak? Kedves testvéreim, most, amikor befejezzük az Isten tiszteletet, vagy most, mielőtt befejeznénk az Isten tisztet, most tudsz egy döntést hozni olyat, mint a négy héber ifjú? El tudod-e imádban magadban mondani, Istenem, segíts meg, ha kell, inkább életemet leteszem, de én segíts meg, hogy hű maradjak hozzád. Hozzuk meg ezt a döntést most. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből. Amen.
0: Amen.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

0: készült.
1: Szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most az interneten keresztül követnek bennünket. A boldogság az egyik legalapvetőbb emberi vágy, hiszen szeretnénk jól lenni, örülni a mindennapoknak, és megtalálni azt, ami értelmet ad életünknek. De mit is jelent valójában boldognak lenni? Hogyan kapcsolódnak ehhez a pozitív érzelmek, az optimizmus, a remény, vagy éppen a hála? A pszichológia ma már rengeteg kutatással segít megérteni, hogyan működik a jóllétünk, és milyen belső erőforrások támogatnak ebben bennünket. Erről beszélgettünk ma Simon Brigitta, klinikai szakpszichológussal és iskolai tanácsadóval, aki segít eligazodni ebben a gazdag és inspiráló témában. Köszöntelek a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is köszöntelek téged és a kedves nézőket is, és örömmel fogadtam a boldogság témát.
1: Brigitta, miért beszélünk ennyit a boldogságról? Miért vált ekkora elvárássá manapság boldognak lenni?
2: Hát a boldogságról végül is nem csak ma beszélünk, vagy manapság beszélünk rengeteget. Lehet, hogy most sokkal inkább jutnak el a... vagy jut felénk el az a nyomás, hogy boldognak kell lenni, mert sokkal inkább tudatosítjuk, mert ugye a különböző média platformok által nap mint nap szembesülünk ezzel a témakörrel, hogy boldogság és boldognak lenni. De végül is, ha belegondolunk, akkor rájövünk arra, hogy nem csak a múlt századokban, hanem még időszámításunk előtt a görög filozófusok is már foglalkoztak ezzel a témakörrel, hogy mi is a boldogság, mitől vagyunk boldogok, mitől érezzük azt, amit érzünk, és hogyan tudjuk fenntartani a boldogságunkat. Hogy manapság, mint említettem, ugyebár a szociális média is, és általában az individualista társadalom az, ami felerősítheti bennünk a vágyat, sőt nem csak a vágyat, hanem inkább a kényszerét annak, hogy boldognak kell lenni, és egy ilyen elvárásként állunk hozzá, hogy állandóan boldognak kell lenni. Alapvetően a boldogság egy kellemes érzés, ugyebár, és persze, hogy keressük, és el is akarjuk érni, de azt is meg kell értenünk, hogy nem biztos, hogy mindig lehetünk boldogak, vagy mindig boldognak kell lenni.
1: Éppen ezért kutatjuk ma ezt a témát, mert próbáljuk a boldogságot, a boldogság nyomában mítoszokról is, és a valóságról is beszélgetni, és ennek következtében felmerül az a kezdetleges kérdés, hogy mi a boldogság, vagy mit nevezünk ma boldogságnak, és hogyan különbözik ez a hétköznapi és a tudományos meghatározásokban?
2: Ez egy jó kérdés, ezzel nagyon gyakran szembesülünk, vagy ha nem csak mi ülünk le, pszichológusok a páciensekkel, kliensekkel beszélgetni erről, találkozunk ezzel a kérdéssel, vagy próbálták meghatározni azt, hogy mi az a boldogság a művészetekben, a versekben, az írók, a költők, vagy egyéb művészeti formákban, mert hogy mindenkit érdekel a téma, és mindenki el akarja érni valójában a boldogságot. Hát ha a tudományos szempontból nézzük, akkor, hogyha a pszichológia szempontból nézzük, akkor nem csak ma, hanem már említettem, hogy még időszámításunk előtt is, amikor a filozófusok próbálták meghatározni ezt, hogy mi is a boldogság, meghatározták, vagy definiálták úgy, hogy beszélünk egy ilyen pillanatnyi örömről, jó érzésről, ami a hedonikus boldogság, és van az eudaimonikus boldogság, ami valójában egy ilyen jól létet takar, jól létet fed, egy általános és hosszabb ideig tartó, kellemes életet definiál valójában. Nagyon sokszor, amikor hétköznapi nyelven keressük a boldogságot, vagy vágyunk a boldogságra, a hedonikus boldogságra vágyunk, az ilyen pillanatnyi örömökre, a gratifikációra, arra, hogy valamit elértem, és akkor érzek valami kellemeset, jót. per pillanat. Miközben lehet, hogy, hogyha hosszú távon gondolkodunk az élet értelméről, az jól létről beszélünk, akkor inkább az eudaimonikus boldogság szemszögéből érdemes kutatni a boldogságot, keresni, felfedezni az életünkben a boldogságot.
1: A társadalomban kialakult egy ilyen nyomás, miszerint az emberek akarnak, szeretnének, vágynak boldogok lenni állandóan. Hogy tapasztalod ezt?
2: Van ennek egy nyomás az utóbbi időben, és akkor megint visszatérünk, nem szídjuk, vagy nem haragszunk konkrétan a médiára, vagy a közösségi médiára, de azt fedezték fel a kutatók is, és azt figyelték meg úgy a pszichológiában, mint a szociológiában kutatók, hogy van egy ilyenfajta elvárás és nyomás az emberek fele, mivel nap mint nap, ugyebár a social médiában miket szoktunk feltölteni a legjobb pillanatainkat, és azon belül meg azokat a perceket, vagy a fotón azt örökítjük meg éppen, vagy a posztban azt örökítjük meg, hogy hogyan is néz ki számunkra a boldogság és a tökéletes élet, vagy a legszebb pillanata az életünknek. És akkor hajlamosak vagyunk ezeket a tartalmakat követve, hajlamosak vagyunk saját magunkra óriási nyomást helyezni, hogy azt a bizonyos típusú állandó boldogságot keressük, mivel állandóan ezzel szembesülünk a szociális médiás tartalmakon keresztül. Ugyanakkor a fogyasztói kultúra is felelősíti ezt bennünk. Mindenfele nagyon jópofa módon, néha amúgy ilyen keserédes módon lehet olvasni reklámokban, vagy workshopok, előadások reklámjaiban, hogy 5 gondolat, vagy 5 lépés a boldogsághoz, vagy vedd meg ezt a könyvet, akkor ettől boldog leszel, vagy megtapasztalod, hogy mi, megtudod majd, hogy mi az igazi boldogság. Sőt, szembesülünk azzal is, hogy mindent is el akarnak nekünk adni, és valahogy kötik a boldogsághoz. És azon kapjuk magunkat mi is, hogy a hétköznapjainkat úgy éljük, hogy erre, meg arra van szükségem, és ezt is azt is azt tűzöm ki célul, hogy akkor majd boldog leszek, ha azt a bizonyos tárgyat, vagy ezt a bizonyos életideált elérem. Miközben lehet, hogy sokkal egyszerűbb dolgokban teljesül ki a boldogságunk, ugye a hedonikus típusú boldogságunk, mint az eudaimonikus típusú boldogság, de valószínűleg igenis most ennek van egy ilyen kultúrája is, hogy bármit el lehet adni, és meg lehet venni, és sajnos a boldogságot is valahogy ehhez kötötték, hogy meg lehetne vásárolni a boldogságot is. Miközben meg lehet, hogy ez egy tévhit.
1: Mielőtt a technológia ekkora teret nyert volna magának, és mikor még nem volt szociális média, és televízió, és reklámok, abban az időszakban tartósabb lehetett a boldogságnak az érzése, a pillanatnyi is, és a hosszantartóra utalva is. Uh-huh. Mit lehetne erről elmondani?
2: Ez milyen jó kérdés. Egyből az jutott eszembe, hogy hát utána olvasni nem olvastam úgy utána, hogy erről tanulmányokat készítettek volna, valószínűleg vannak, nem néztem utána, nekem egyből az jutott eszembe, hogy mindketten egy olyan generációban nőttünk fel, ahol ilyen mi átmeneti generáció voltunk, szóval úgy születtünk meg, hogy nem volt olyan nagy tere a technológiának, és bele nevelődtünk, és most már nagyon nagy tere van az életünkben. Amit meg tudunk figyelni például azokon az embereken, akik még ugye technológiák vagy az ilyen túlzott technológia használat előtt nevelkedtek, vagy éltek, azt meg tudjuk figyelni, valószínűleg azokat a technikákat, amiket mi most tudatosan gyakorlunk ahhoz, hogy boldogakká váljunk, és tapasztaljuk a boldogságot, fenntartsuk, építsük a boldogságot, azokat ők akaratlanul bevitték az életükbe. Gondolok itt például a tudatos jelenlétre, a mindfulnessre. Gondolok itt például a kellemes időtöltésre, a flow élményekre, az olyan típusú tevékenységekre, amelyekbe teljesen bele tudtak merítkezni. Mondjuk elolvastak egy jó könyvet, vagy részt vettek egy hosszú túrán, természetben voltak kint rengeteget, vagy voltak tartalmas beszélgetéseik jó barátokkal, vagy egyszerűen kis dolgokban, ha bár anyagilag valószínűleg nem tudtak sok mindent megengedni maguknak, vagy nem is volt rá mondjuk lehetőség, kis dolgokban megtalálták azt, hogy hogyan is lehetnek igazán jelen, és hogyan tudják értékelni a jelen pillanatokat annyira, hogy ott felismerjék a boldogságot az életükben, meg a többi kellemes, pozitív érzelmet.
1: A pillanatnyi öröm és a hosszantartó jólét, vagy hosszantartó boldogság, ezek miben különböznek, miben hasonlítanak egymáshoz? Említetted mindkettőt. Mit lehetne ezekről röviden elmondani?
2: Hát, amit megfigyeltek, és ezt kutatások is kimutatták, főleg a pozitív pszichológiában, de még azelőtt is kutatták a múlt században a hedonikus és eudaimonikus boldogság közti különbséget, azt mutatták ki, hogy amúgy a hedonikus boldogság nagyon is környezethez kötött, vagy nagyon is helyzetekhez kötött. Most történik velem valami kellemes, meghallgattam egy jó zeneszámot, vagy ettem egy finom vacsorát, vagy találkoztam egy jó barátommal, vagy kaptam egy jó jegyet. Rögtön érzem is a boldogságot, vagy hogy érzem azt az euforikus, rövid ideig tartó, néhány másodperctől, néhány óráig, vagy akár néhány napig tartó euforikus érzést, amit nagyon sokszor a boldogsággal asszociálunk, és ez az, ami nyomást helyez ránk, hogy általában ezt keressük, ezt az ilyen kiemelkedő boldogság élményt. Csak hogy az igazság az, hogy ez tényleg helyzettől függ, és ahogy a helyzet megszűnik lenni, úgy ez a típusú erős, intenzív élmény bennünk megszűnik lenni. És amit máskülönben tapasztalunk, az egy mondhatni nyugodtság. Nyugodtság és ilyen értékeken alapuló jó lét, jó élet, vagy meaningful life, ilyen értelemmel teli élet, ami valójában ez az eudaimonikus boldogság. És amit még a kutatók kimutattak, az, hogy természetesen mindkettőre szükségünk van. A kettő, nem úgy határozzuk meg, hogy valamelyik jó vagy rossz, tehát mindkettő jó, hogyha együttműködik, szimbiózisban van egymással, mert mindkettőre szükségünk van. Úgy társas szempontból, mint pszichológiai szempontból, mint biológiai szempontból, hogyha az emberi jólétet nézzük. És azt tudom meg elmondani, hogy ha bár a hedonikus boldogság pillanatnyi, annak is örömöket okoz, annak is nagyon nagy jelentősége van úgy biológiailag is, a szervezetre nézve, mint pszichológiailag és a szociális szempontból is. Az eudaimonikus boldogság is hat arra, hogy vagyunk fizikailag, meg mennyire tudunk jól lenni pszichológiailag is, és hosszú távon meg azt bizonyították be, hogy sokkal jobb hatással van az emberre, az emberi teljesítményre, a kreativitásra, akár az egészségünkre, az immunrendszerünkre, az, hogyha eudaimonikus szempontból vagyunk boldogak, és keressük azt, hogy az életünknek van célja, van értelme, nagyobb, hosszú távú értelme, és vannak az apró értelmek nap mint nap, illetve tapasztaljuk az önelfogadást, az autonómiát, az önhatékonyságot, amelyek mind hozzájárulnak valamilyen módon ahhoz, hogy az eudaimonikus boldogságunk fenntartható legyen, és tényleg egy ilyen értékes életet tapasztaljunk és éljünk.
1: Létezik olyan, hogy állandó boldogság, állandóan boldog legyek, nem csak pillanatnyilag, vagy egy bizonyos ideig, vagy hosszabb időn keresztül tartosan, hanem állandóan? Vagy ez egy irreális elvárás?
2: Ez egy irreális elvárás, és valójában tényleg kötődik az előző kérdéseidhez, hogy akkor mi a helyzet, hogy van-e ez a nyomás rajtunk, hogy állandóan boldogok akarunk lenni, és ez hogy születhetett meg. Valahol ez megszületett, és erre vágyunk. Nagyon sokszor azon kapjuk magunkat, hogy érezzük azt, hogy mintha valami hiányozna, vagy nem vagyunk eléggé boldogak, vagy eléggé elégedettek az életünkkel. Meg lehet, hogy ez amiatt van, hogy van egy ilyen irreális, vagy nem reális elvárás a boldogsággal szemben. És ez azért sem reális elvárás, mert nem létezik ilyen. Az élet így volt megalkotva, vagy hogy mi is így voltunk megalkotva, hogy bennünk születnek meg és élnek úgy pozitív, mint negatív érzelmek, és azoknak van értelme, és tényleg funkcionalitás szempontjából is hasznosak. Emellett meg biológiai szempontból sem fenntartható az, hogy állandóan boldogok legyünk, mert ugye olyan hormonok és olyan kémiai reakciók mennek végbe bennünk, akkor, amikor boldogok vagyunk, hogyha ezt folyamatosan tapasztalnánk, az egyáltalán nem lenne funkcionális számunkra. Emellett meg szociálisan sem tudnánk jól reagálni helyzetekre, gondoljunk bele szomorú kontextusokban, amikor mi boldogak lennénk, az úgy nem helyén való, nem funkcionális számunkra, vagy gondoljunk arra, hogy, hogyha valakivel szemben empatikusak vagyunk, és valami nehézségen megy keresztül, akkor az milyen lenne, hogyha mi a folyamatosan boldogságot tapasztalnánk, vagy mutatnánk. Az nem azt jelenti, hogy ugyanakkor meg mi nem lehetünk jól abban a helyzetben, és amikor empatikusak vagyunk azokkal, akik mondjuk szenvednek, de hogy valószínűleg hatása lenne arra is, hogy hogy tudjuk az empátiánkat jól kimutatni a többiek fele. És társas szempontból sem helyes az, hogyha mi egy állandó boldogságot élünk meg, mert hogy ugyancsak ide térnék vissza, hogy nem tudnánk jól kapcsolódni a társainkhoz, az emberekhez. Sőt, hogyha lennének olyan esetek, amikor mondjuk saját jogainkat, vagy saját határainkat szegik meg, nem tudnánk kiállni saját magunkért, hogyha egy állandó pozitív érzelmekkel dúsított állapotban lennénk, és nem lennének jelen a negatív reakciók, vagy érzelmek, amelyek egészséges, asszertív reakciókat váltanának ki.
1: Mik a pozitív érzelmek, mit nevezünk pozitív érzelmeknek, és milyen típusai vannak ezeknek?
2: Hát ha pozitív érzelmekre gondolok, akkor nagyon egyszerű elmagyarázni azt, hogy végül is olyan típusú érzelmi állapotok ezek, amelyek kellemes érzést szülnek bennünk. És ami a típusait illeti, szoktuk azt mondani, vagy kategorizálni úgy őket, hogy hát vannak azok, amelyek aktiválnak minket, akár a boldogság, vagy a szerelem ilyen, de vannak azok is, amelyek megnyugtatnak minket, amelyek ilyen kellemes, de nyugtató, inspiráló élményt nyújtanak. Gondolok itt a hálára, az optimizmusra. És mondjuk, ha a remény jut eszembe, a remény is egy pozitív érzelem, ami aktivál, de ugyanakkor nyugtató is számunkra. Van olyan is, hogy mindkettőbe beletartozik a szeretet, szerelem, a remény, az olyan, hogy aktivál is, de nyugtat is, kellemes érzések mindezek.
1: Ezek miért fontosak, ezek a pozitív érzelmek? Mondtad már, hogy vannak hatásuk a testünkre. Tudnánk részletesebben beszélni a fontosságukról és a hatásukról a testünkre nézve, az agyunkra nézve, a kapcsolatainkra nézve?
2: Minden szempontból befolyásolnak bennünket. Amikor a pozitív pszichológia, mint szakterület a pszichológiában megszületett, pont ez volt az egyik alapelvük a pszichológusoknak, kutatóknak annak idején, nem olyan régen, amúgy a 90-es évek végén, 2000-es évek elején jelent meg ez az ágazata a pszichológiának, ahol elkezdtek arra felfigyelni, hogy mindaddig azzal foglalkoztak leginkább, hogy hogyan gyógyítsanak, és hogy a patológiát hogyan gyógyítsák, és emiatt jöttek létre, hogy a pszichoterápiák is. És rájöttek arra, hogy lehet, hogy sokkal jobb lenne amúgy megnézni azt, hogy mitől működik jól az ember, mitől lesz teljes élete, mitől lesz jól élt élete, vagy értelmes és értékes élete valakinek, mivel, hogy valószínűleg, hogyha ezeket éli meg, és aztán utólag ezt be is bizonyították, ha jól élünk, és tényleg értelemmel teli életet élünk, az sok betegség elől tud preventíven fellépni. És itt gondolok fizikai, vagy fiziológiai, biológiai rendellenességekre is, és gondolok konkrétan a pszichológiai zavarokra is. És amikor az emberre gondolunk, és az embert próbáljuk kicsit elemezni, az emberi viselkedéseket, gondolkodást próbáljuk kicsit elemezgetni, akkor mindig fontos, mondta, hogy említetted, mind a három nagy ilyen témát megnézni, hogy biológiai szempontból mi történik, vagy fiziológiai szempontból mi történik, pszichológiai és társas szempontból is. És ha a biológiai szempontból nézzük, akkor a kutatások azt mutatják, hogy a pozitív élmények, érzések, a tartós boldogság, az jó hatással van az immunrendszerünkre, jó hatással van konkrétan a fizikai jólétünkre. A boldogabb emberek sokkal kevésbé betegszenek meg. A boldogabb emberek kognitív szinten és az agyuk szintjén, vagy a gondolkodási szinten hajlamosak inkább észrevenni a jó dolgokat az életükbe, és inkább azokra fókuszálni, mert elősegíti őket, vagy elősegíti azt, hogy rosszabb helyzetekben, vagy kevésbé kellemes szituációkban jól tudjanak reagálni, reziliensek legyenek, és jól tudják átvészelni a kellemetlenségeket. Akkor kötődik ehhez a pszichológiai jólét is, hogy azt is bebizonyították, hogy összefügg a boldogság azzal, hogy hosszú távon az ember kiegyensúlyozott életet él, és a boldogságnak ilyen prevenciós oldala is van a depresszióval és szorongással szemben, vagy ha nem, akkor sokkal könnyebben át tudja vészelni, vagy ki tud gyógyulni az illető egyén a depresszióból, szorongásból, vagy egyéb pszichológiai zavarokból, hogyha alapvetően van benne egy ilyen pozitív szemlélet. És szociális szempontból is fontos. És fontos nem csak a családtagjainkkal, barátainkkal szemben, hanem munkahelyen is. Tehát azt is bebizonyították, hogy sokkal jobb a munka teljesítménye, a munkabírása azoknak az embereknek, akik optimisták például, vagy akik gyakorolják a hálát, vagy gyakorolják a reménységet.
1: Nagyon sok jótékony hatása van ezeknek a pozitív érzéseknek, és engem ami a legjobban meglep az az, hogy a testünkre való hatása mennyire nagy, hogy megelőzhet betegségeket. Talán egy másik alkalommal részletesebben beszélhettünk erről, hogy hogyan lehet egy érzelem az egészségünkre nézve kihatással, mert szerintem nagyon érdekes, és kíváncsi vagyok, hogy a tudomány mit fedezett fel ennek kapcsán, de mivel ma a boldogságról beszélünk, és nem inkább a hatásairól, érdekelne az, hogy mi az a Broaden and Build elmélet, a tágítás és építés elve, és hogyan kapcsolódik a mai témánkhoz?
2: Kicsit megelőztem pont itt az előző válaszban, hogy kognitív szinten is vannak változások, konkrétan megfigyelték akár azt is, hogy a boldogabb emberek, vagy akik pozitív érzéseket tapasztalnak, azoknak a végrehajtó funkcióban is sokkal jobban működik akár a problémáknak a megoldása, sokkal jobban működik az, hogy különböző helyzeteket meg tudjanak előzni, különböző problémás helyzeteket meg tudjanak előzni, de ezen felül még a memória szintjén is van jótékony hatása a boldogságnak. És egy másik ilyen jótékony hatása ebben az elméletben volt bebizonyítva, olyan szempontból, hogy egyszerűen azok az emberek, akik boldogabbak, sokkal könnyebben észreveszik azt, hogy milyen más kontextusokat lehet az életben felfedezni, hogy boldogságot tapasztaljanak, sokkal nyitottabb lesz az elméjük, a gondolkodásuk, hozzáállásuk a pozitív dolgok fele, és ez automatikusan azzal jár, hogy még több boldogságot fognak megtapasztalni, vagy még több olyan helyzetre tudnak majd figyelni, ahol tapasztalnak olyan kontextusokat, ahol felismerhetik a boldogságot. És végül is ez a tágítás erről szól, hogy a perspektíváik meg kitágulnak. Azt is bebizonyították, hogy a kreativitása jobb lesz a boldogabb embereknek, sokkal könnyebben tudnak alkotni, a figyelmük is sokkal inkább kiéleződik, sokkal jobban tudnak tanulni a memóriájuk, a rövid távú, hosszú távú memóriájuk, munka memóriájuk is egyre jobb, és nekem itt egyből a diákoknak a helyzete jutott eszembe, mert sokat dolgozom diákokkal is, hogy mennyire fontos az, hogy tapasztaljanak boldogságot, illetve érezzék természetesen biztonságban érzelmileg magukat egy-egy tanulási kontextusban, ami aztán lehet egy ilyen boldogságforrás, és itt nem a hedonikus típusú boldogságot gondolok mindig, mert arra is szükség van, a gratifikációra is szükség van, de gondolok itt az eudaimonikusra, ahol értelmet látnak abban, amit csinálnak, élvezik is, van önhatékonyságok is abban a munkában, amit tesznek, vagyis érzik, hogy képesek arra, amit elvárnak tőlük, és ők teljesítik is, és ezáltal tapasztalják a boldogságot, és akkor ezáltal sokkal jobban tudnak figyelni, sokkal jobban tudnak tanulni, kreatívabbak, szabadabban tudnak lenni, ami aztán kiváltja azt a pozitív kört, hogy automatikusan még inkább boldogabbak lesznek. Az építés része ennek az elméletnek meg pont abból áll, hogy ha ezek, mindezek megvannak, hogy kognitív szempontból nyitottabb vagyok, gondolkodás szempontból nyitottabb vagyok, tapasztalni a jót, és nem észrevenni. Ugyanígy van ennek a hátulütője is, amikor hajlamosak vagyunk a rosszat észrevenni, vagy a negatívra kiéleződni. Na, itt a pozitívra éleződik ki a figyelmem, akkor természetesen hajlamos vagyok pozitív dolgokat építeni az életembe, sokkal inkább odafigyelni arra, hogy akkor ami már jó van az életemben, azt tovább építsem. És arra építsek. Úgy szociális szempontból is, a társas kapcsolatokban, hogy kikkel töltök időt, hogy töltök tartalmi időt, mi az, ami boldoggá tesz, mint pszichológiailag, hogy rám nézve mi az, ami örömet tud okozni, hogy akár foglalkozzam a hálámmal, a hálával, vagy az optimizmus gyakorlással, és ugyanígy épülnek neuronális szinten is pozitív irányba a dolgok az agyunkban.
1: Hogyha valaki egy olyan közegben, családban nő fel, ahol ezek az érzelmek nem családiasak, nem ismerik őket annyira, különböző okok miatt, akkor számukra van egy olyan megoldás is, hogy megtanulhatják ezeket az érzelmeket aktívan megtapasztalni. Tehát megtanulható a pozitív érzelem, és hogyha igen, akkor hogyan, ha nem, akkor miért nem?
2: Az igazság az, hogyha már a boldogságnak a tanulásáról vagy tapasztalásáról beszélünk, mint minden más fogalomnak így a pszichológiában, van azért egy biológiai komponense is, van egy ilyen személyiség vonás vetülete is, ami valószínűleg a temperamentumban nyilvánul meg, temperamentum része a személyiségünknek, inkább az, ami a dinamikai, energetikai oldalért felel, és az a rész, amit inkább öröklünk. És igenis örököl, vannak olyan személyek, akik alapvetően már születésüktől kezdve vidámabbak, vagy merném azt mondani, hogy optimistábbak, de nem is az optimizmusban van itt a hangsúly, hanem inkább az, hogy vidámabbak, tehát jobban veszik az akadályokat, és mindig jobb kedvűek már gyerekkoruktól kezdve, és vannak az olyan típusú emberek, akik hajlamosabbak arra, hogy pessimistábban álljanak hozzá a dolgokhoz. És akkor van akkor az egész boldogság történetnek egy ilyen oldala is, hogy öröklünk is, egy részét örököljük biológiailag, és amikor öröklünk, nagyon oda kell arra figyelni, nem konkrétan egy gént öröklünk, ami boldogá vagy boldogtalanná tesz bennünket, hanem egy hajlamot. És akkor nézzük meg, hogy mi történik tovább ezzel a hajlammal, azokban a kontextusokban, ahol nevelkedünk. Mert ugye a jellemünk egyre inkább formálódik, a személyiségnek a jellem része formálódik azáltal, hogy milyen közegekben nevelkedünk, kik azok, akik nevelnek, milyen mintát mutatnak nekünk. És hogyha már itt tartunk, említetted, hogy igenis vannak olyan családok, ahol már kicsikorban a gyerek eltanulja, hogy a kudarcokat hogyan lehet kezelni, hogy a veszteségekhez hogy állunk hozzá, hogy teljesen elengedjük magunkat, és teljesen belecsúszunk egy ilyen negatív érzelmekkel, megtapasztalatokkal telített árokba, vagy megtapasztaljuk, felfogjuk, majd értelmezzük, és próbálunk valami jót kihozni abból a negatív életeseményből, vagy abból a rossz helyzetből, amiben vagyunk. És ezt már kicsikorban eltanulják a gyerekek, persze úgy is, hogy milyen bátorítást kapnak a szülők részéről, vagy milyen irányba terelik a szülők a gyerekeknek azt a belső párbeszédét, vagy azt a saját párbeszédét, ilyen bátorító beszédét, illetve azáltal is, hogy milyen példát mutatnak mindkettő hozzájáról. Aztán egyre inkább növekszünk és bekerülünk a társadalomba, találkozunk az oviba különböző helyzetekkel, aztán az iskolába különböző helyzetekkel, amikkel meg kell küzdeni. Ebben úgy példát, mint segítséget tudnak nyújtani a körülöttünk lévő felnőttek, tanárok, pedagógusok, vagy egyéb segítők és szülők is. Na de már kicsi kortól kezdve, hogyha nem sajátítjuk el ezeket otthon, és hogy otthon inkább, tehát egy olyan közegbe kerülünk, ahol igen, hajlamosak genetikailag, vagy biológiailag is a felnőttek inkább a negatívumokra koncentrálni, illetve tovább víve a példamutatásban is inkább azt látjuk, hogy nem éri meg, vagy hogy ilyen pessimista módon állnak hozzá a dolgokhoz, hogy amúgy se tudunk semmit se kezdeni a helyzettel, engedjük el, ez van, mi ilyenek voltunk, mindig pehesek vagyunk. Segíthet az iskola, segíthet a környezet abban, akár a social media, meg a média segíthet abban, hogy átsajátítsunk egy egészséges boldogság növelő, vagy egészséges boldogság építő életstílust elsajátítani. És ez abból áll, hogy tényleg úgy van, nem lehetünk mindig boldogok, de egy óriási hatalmat kaptunk, mert valószínűleg az életünkben az egyedüli biztos dolog az, hogy hogyan reagálunk a helyzetekre. És akkor ebben aztán tudunk dönteni, hogy egy bizonyos helyzetben hogyan döntünk, hogyan reagálunk, hogyan állunk hozzá. Na de emellett, itt a pozitív pszichológia is tanít, hogy persze vannak negatív dolgok is az életben, vannak negatív életesemények is, vannak negatív érzések is, nem az a lényeg, hogy ezeket teljesen elnyomjuk, hanem az, hogy tanuljuk meg őket, hozzájuk meg őket jól kezelni, hozzájuk jól hozzáállni. Miközben dolgozunk azon folyamatosan, hogy egy ilyen eudaimonikus boldogság élményt és jól életet építsünk fel, amit igenis ki lehet dolgozni az életünk során, lehet fejleszteni. És ebben segítenek a hála, segít a remény, az optimizmus, segítenek az emberközti kapcsolatok. Rengeteg tanulmány van, ami azt mutatja, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a boldogság élmény megtapasztalása érdekében, illetve fenntartása érdekében például gyakoroljuk a hálát nap mint nap, ugyancsak a boldogság élmény fenntartása érdekében, és a boldog kiteljesedett és értelmes élet érdekében nevezzük és ismerjük meg jól az alapértékeinket, a 3-5 alapértékünket, amely szerint éljük az életünket, és azokkal egyensúlyba, egyhangba éljük a mindennapjainkat, tegyünk is értük, és ezáltal tegyünk a boldogságunkért. Ugyanígy van az optimizmussal és a reménnyel is, amit nagyon sokszor tévesztünk is, vagy szinonimaként alkalmazunk, de hogy ezeket is gyakoroljuk, és ezáltal tegyünk azért, hogy legyünk jól jelen a mindennapjainkban.
1: Hát lássuk akkor, mit rejtegetnek ezek külön-külön. Érdemes lenne akkor ezekről beszélni részletesebben a hátramaradt időben. És ha marad idő, már fele időt áthaladtuk, akkor beszélni fogunk egy kicsit a mítoszokról is, vagy arról, hogy hogyan fogjuk fel a boldogságot irreálisan. De most akkor következzen az optimizmus és a remény. Mondtad azt, hogy a kettő nem teljesen egyezik meg egymással. Miben különböznek ezek egymástól? Mennyire számít a cselekvés, amikor ezekről beszélünk? És van-e ártalmas optimizmus, vagy ártalmas reménység?
2: Végül is szinonimaként szoktuk nagyon sokszor használni, de valójában azt is, hogy mi a kettő közt a különbség sokan és sok módon meghatározták, ha egyszerűen szeretnénk őket nézni, a különbség köztük pont a cselekvésben rejlik, mert a reményről mondják azt, hogy valójában tényleg arról van szó, hogy akár teljesen kiszolgáltatott, nagyon negatív helyzetekben is a reménykedő ember mit tesz, célokat tűz ki magának, és azok szerint kezd el egy irányba cselekedni. Miközben az optimista ember, én az optimista ember szemléletét inkább a mindset szempontjából nézném, hogy milyen az ő gondolkodása, hogy hogyan áll hozzá egy gondolkodás szinten a dolgokhoz. Az optimista ember valószínűleg egy rossz, egy negatív helyzetben megtalálja azt is, hogy minek tudott éppen örülni, vagy mi az, ami pozitívum abban a nehézségben, amiben benne van. Miközben a reményteljes ember az, aki, ha bár rengeteg nehézség van az életében, kitűz maga elé célokat, és megy előre, hogy próbálja azokat elérni, miközben valószínűleg lesznek akadályok, nem adja fel, és nem mond le a céljairól, hanem ha bár úgy is tűnhet első látásra, hogy reménytelen a helyzet, hogy nincs is értelme folytatni, ő folytatja. Ezt ameddig egy egészséges reményről beszélünk, fontos, hogy folytassa is, és hogy megküzdjön a céljaiért. Szóval valójában az optimista ember nem azt jelenti, hogy mindig pozitív élményeket él át, és mindig csodálatos az élete, hanem inkább az, hogy a rossz helyzetekben is képes amúgy megtartani a racionális boldogságát, és hinni abban, hogy lesz jó is, de konkrétan az ott lévő rosszban meglátni a jót, és a reményteljes ember meg célokat tűz ki és cselekszik. És az optimista emberről jut eszembe egy történet, hogy egy hajótörött emberke története az, ami legjobban tükrözi, hogy mi is az optimizmus, és akár a pessimizmus közti különbség, de hogy az optimista hajótörő emberke ott marad egy szigeten egyedül, és felépít magának egy kis kuckót, ahol elkezd éldegélni, de egyik nap, miközben elmegy bogyókat keresni ott a dzsungelbe, vagy az erdőbe, ahol éppen a szigeten, ahol éppen van, egy vihar következtében egy villám belecsap a kis kunyhójába, és elég a háza, és nagyon-nagyon haragszik akár a Jóistenre, vagy nagyon-nagyon haragszik az adott szituációra, hogy most mi történik, és hogy miért lett ez a miért lett ebben a helyzetben, hogy nem elég, hogy hajótörött lett, és az egyedüli volt, aki túlélte a hajótörést, és egyedül ragadt egy lakatlan szigeten, és túl kellett ezt élje, mire kezdett megbarátkozni az ötlettel, és belejött abba, hogy hogyan élje túl a mindennapokat, és felépítette szépen a programját, és a kis házikóját, azt is elveszítette. És akkor miközben ezeken rágódik, egyszer csak meglátja, hogy megjelenik egy nagy hajó, kiköt a parton, és akkor örömmel fogadja, hogy megmenekült, és miközben a hajókapitánnyal beszélgetnek arról, hogy hogy találták meg. Persze dühösen a mindenki fele, hogy most miért kellett ez vele megtörténjen, és hogy miért így alakultak a dolgok, a hajókapitány nyugtatja, és elmondja neki, hogy de végül is így találtunk meg, hogy egy nagyon nagy füst volt a szigeten, ezt megláttuk, és így tudtunk téged megtalálni, így jöttünk rá, hogy itt van egy, biztosan van egy hajótörött, és végül jön rá a hajótörött, hogy csak így menekülhetett meg, és hogy hogy valójában akkor esik le neki, hogy végig egy ilyen pessimista gondolkodás vagy szemléletmódot tartott fel, miközben lehet, hogy ugye rossz dolgok is történhetnek velünk, de hogyha optimista szemléletű, akkor meg tudja látni a jót is, ami jön azzal az bizonyos rosszal. Miközben a reményteljes ember ezt cselekszik, és nem adja fel úgy is, hogy adódnak rossz helyzetek is, meg akadályok. Amit pedig a toxikus optimizmust, meg reménységet illeti, nagyon egyszerűen úgy tudom elmagyarázni, hogy akkor, amikor valaki nem funkcionális, és nem adaptív módon használja az optimizmust, ezt a pozitív szemléletet a jövővel szemben, akkor az már nem okés. Akkor az már nem egészséges számára. Gondolok az ilyenekre, hogy hát tényleg valaki nagyon nagy gondokkal küzd, megtudja, hogy van egy súlyos, vagy ha nem is olyan súlyos, de van egy diagnózis, egy betegség diagnózisa, és nem tesz érte semmit, mert bízik abban, hogy hát majd elmúlik, és minden jóra válik, és rendben lesz. Ez egy toxikus optimizmus végül is. Ez egy olyan helyzet, hogy oké, látom én azt, hogy rossz a dolog, de bízom benne, hogy jóra fordulnak majd az analízisek úgy magától, ez nem biztos, hogy egészséges rám nézve. De toxikus lehet akkor is, hogyha körülöttem minden esik szét, és nem vagyok jobb a barátaimmal és a családomban sem úgy alakulnak a kapcsolataim, ahogy azok kellene alakuljanak olyan szinten, hogy nem biztos, hogy én megteszek mindent, hogy jóra forduljanak a dolgok, de mégis optimista vagyok, hogy hát majd elintéződik valahogy. Az sem egy jó optimizmus, az is egy toxikus, vagy nem helyén való optimizmus. És van, hogy beleesünk az ilyen típusú csapdákba, de lehet, hogy ez egy másik történet, hogy valamilyen módon ilyen védekezési mechanizmus is, és nem akarunk szembesülni a realitással, azzal, hogy sok minden rajtunk múlik, és hogy kellene cselekedni, és valamit tenni kellene. sokkal könnyebb akkor így gondolati szinten maradni, hogy hát majd jóra fordulnak a dolgok.
1: Ejtsünk egy néhány szót a háláról is. Rád bízom, hogy ezen a téren mit érdemes és mit nem érdemes elmondani. Nekem több kérdésem van ezzel kapcsolatosan, de sajnos az idő nagyon halad. Úgyhogy mit lehetne elmondani a háláról? Hogyan segít ez bennünket?
2: A pozitív pszichológia szemszögében ugye az értékek és a hála két olyan nagyon-nagyon fontos téma, amit mindig előveszünk a tarsolyunkból, azért, mert az összes tanulmány azt mutatja, hogy a hála gyakorlása és az értékeink gyakorlása által válunk egyre inkább boldogabbá, vagy legalábbis sikerül eljutni arra a szintre, hogy tudatosítjuk és tudatosítsuk a boldog pillanatokat a mindennapjainkban és az életünkben. És a hála emiatt fontos, a hála gyakorlása ezért tud pluszt hozni, mert segít abban, hogy tudatosan legyünk jelen az életünkben, és ezáltal tapasztaljuk a boldogságot. Mi megértsük azt, hogy a boldogság nem egy ilyen valahonnan érkező ilyen mágikus erő, ami megszáll bennünket, hanem egy olyan típusú pozitív érzelem, amit tapasztalunk, ha felfigyelünk rá, ha engedjük azt, hogy éljen bennünk, és ha teszünk is érte. És a hála annak pont azért van fontos szerepe, mert mindkét részen segít. Tehát a hála az, ami segít tudatosítani a boldog azokat a dolgokat, amiket kapunk, és amik válhatnak a boldogságunk részévé, vagy amik által lehetünk mi boldogok. És a hála az, ami elősegíti amúgy az eudaimonikus boldogság fenntartását is, hogy értelmet ad még inkább a mindennapjainknak, hogy megnézhetjük azt, hogy mi is az, ami jó, mi is az, ami szép az életünkben, és ha nem is tökéletes mindig az összes pillanat, akkor is van, amiért örülni, és van, ahogyan örülni. És a hála az, ami segít ezt tudatosítani.
1: Következőkben négy gyakorlati kérdést teszek fel, és ezekre egy ilyen két-három-négy mondatos választ várok el, hogy valami gyakorlati tanáccsal is tudjuk a nézőket hazaengedni, úgymond, az adás után. Melyik három egyszerű, mindennap alkalmazható technika segíti a pozitív érzelmeknek a növelését?
2: Én egyből mondanám a hála gyakorlását, és úgy tűnhet, hogy ez egy ilyen nagyon elcsépelt, meg hogy sokat használt technika, de nem gyakoroljuk olyan sokat, amilyen sokat hallunk róla. Úgyhogy erre bíztatom a kedves nézőket is, meg mindannyiunkat, hogy egyszerűen vezessünk hálanaplót, és hogy ez nem egy ilyen erőszakos hálanapló vezetés kell legyen, hogy akkor most erre rástresszeljünk, hanem törekedjünk arra, hogy nap mint nap megnevezzünk nap végén mondjuk 3-5 dolgot, amiért hálásak vagyunk aznap. És ez lehet egy nagyon jó záró pillanata a családi vacsorának, vagy a vacsora kezdésnek, hogy megbeszéljük együtt, hogy na most miért is vagyunk hálásak. Ezáltal segítve gyerekeket is például, és saját magunkat is tudatosítani azt, hogy amúgy sokkal kisebb dolgokért is lehetünk hálásak, és sokkal kisebb dolgok által lehetünk boldogak az életben, mint az ilyen nagy-nagy
1: elvárások. Célok.
2: Ez biztosan nagyon fontos, hogy akkor gyakoroljuk a hálát nap mint nap. Hogyha nap mint nap gyakoroljuk, ez egy idő után automatikussá válik, és azon veszük majd észre magunkat, hogy éppen megyünk a buszon, és tudunk örülni annak, hogy és hálások tudunk lenni ennek, hogy ó, megláttunk egy nagyon kedves mamát, és ránk mosolygott, vagy kisütött a nap, és éppen milyen jól melegítette aznap az arcunkat, vagy milyen jó, hogy időbe beértünk, vagy éppen olyan csúszások voltak az adott programban, hogy úgy alakultak a dolgok, hogy időbe beértünk. És egy ilyen automatikussá válik az elején tudatosan, gyakoroljuk a helyet, aztán azon kapjuk magunkat, hogy ugye a neuroplaszticitásnak is köszönhetően, hogy rááll az agyunk erre, hogy figyeli azokat a dolgokat, amiért hálás lehet, és automatikusan ezáltal a boldogságot is inkább tudatosítjuk. Egy másik gyakorlat ugyancsak a hálához tartozik, az egymás fele kimutatott hála. Nagyon sokszor gondolunk jó dolgokat, kedves dolgokat a barátaink fele, családunk iránt, a tanáraink iránt, kollégák iránt, vagy vagyunk hálásak bizonyos dolgokért velük szemben, és nem mondjuk ki, vagy úgy érezzük, hogy most nincs helyén való, nem helyén való, nem mondjuk ki, nem megyünk oda. Ha érezzük azt, vagy ha gondoljuk azt, hogy valamiért hálásak vagyunk a másikkal szemben, vagy tudunk neki egy kedves szót, jó szót mondani, akkor mindenképp tegyük meg. Ebben is biztatom a kedves nézőket, mert ez is tudja növelni a boldogság élményünket, érzésünket. Akkor egy ehhez hasonló gondolat lenne az, hogy törekedjünk a jó cselekedetekre, és ahol csak van alkalmunk, cselekedjünk jót, használjuk ki a pillanatokat, hajlamosak vagyunk emberekként halogatni, állandóan halogatni, vagy főleg a nagyobb közegekben vagyunk, a többiekre bízni, hogy jó, hát majd megcsinálja másik, vagy majd úgyis elintéződik valahogy az a bizonyos probléma, vagy kisebb kihívás. Legyünk mi azok, akik teszünk valamit, és hogy tudatosan tervezve teszünk, akár, mit tudom én, például úgy, hogy valamilyen önkéntes formában veszünk részt ilyen jótékonysági eseményeken, vagy jótékony cselekvésekben, vagy csak az apró hétköznapi helyzetekben jelen vagyunk, látjuk azt, hogy szükség van ránk, és ha tudunk, akkor segítünk, és ez is növeli a boldogság érzést, élményt. És rendkívül fontos az értékeknek a tudatosítása, mi az, ami fontos számomra, mi az, ami irányt ad az életemben, ezeket végig gondolni, ezeket jól megjegyezni, saját magamban letisztázni, és megfigyelni azt, hogy egy hét folyamán mennyire teszek, mennyire érek én kongruensen ezekkel az értékekkel. Hogyha számomra fontos mondjuk a természet, akkor mit teszek én azért, hogy ez az érték megnyilvánuljon a mindennapjaimban. És a tanulmányok ezt mutatják, hogy hogyha a saját értékeimet megnevezem, ismerem, és teszek is azért, hogy ezekkel kongruensen éljek, hogy azok szerint éljek, és tudatosítom, hogy így élek, akkor mindenképp sokkal boldogabb leszek.
1: Azt hiszem, hogy ezzel a válaszsal kipipáltál két másik gyakorlati kérdést, az egyik a hálára utalt, a másik arra, hogy mit tegyünk akkor, amikor nem sikerül boldognak lenni. Úgyhogy rátérek a negyedikre, ami a nézőknek szól. Mi az az első kis lépés, amivel már holnap elkezdhetik javítani a jóllétüket? Akár a nézők, akár mi, mert ránk is illik a bármilyen tanács, amit adsz.
2: Kapcsolódjanak az emberekhez. Ez egy másik fontos komponense a boldogságnak és az eudaimonikus, vagy a jól létnek az eudaimonikus boldogságnak, az értelmes életnek. A leghosszabban tartó ilyen tanulmány, ami a boldogsággal és az emberi jól léttel foglalkozott, pont erre mutatott rá, hogy apropó, meg lehet-e vásárolni, vagy sem a boldogságot, hogy mitől függ a boldogság. Látjuk azt társadalmi szinten is, hogy nem biztos, hogy a gazdasági helyzeten múlik a boldogságunk, vagy nem biztos, hogy megvásárolható a boldogságunk. De az biztos, hogyha tartalmas időt töltünk, és szép, kellemes időt töltünk a szeretteinkkel, és számunkra fontos emberekkel, akkor ezzel tudjuk tudatosítani és táplálni a boldogságunkat is. És ez rendkívül fontos, mert az összes tanulmány ezt mutatja, hogy az embereket az életük végén, vagy egy öregségükre megkérdik, hogy mi is volt igazán releváns az életükben, melyek azok a pillanatok, amelyek boldogságot hoztak úgy hedonikus, mint eudaimonikus boldogságot, valamilyen módon csak is a kapcsolatokhoz kötődik, és a szeretetteljes kapcsolatokhoz kötődik a válasz. És ez nem azt jelenti, hogy mindig a romantikus kötődésre kell gondolni, hanem az emberi kapcsolatokra kell gondolni, és akkor kezdhetik akár úgy is, hogy felkeresnek egy jó barátot, vagy felkeresik azt az illető régi liceumista társat, vagy gyerekkori jó barátot, akivel meg tudnak inni egy finom kávét, és egy jót beszélgetnek.
1: Hát ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést, még rengeteg kérdésem van, de az időnk az elment. Nagyon sok gondolatot osztottál meg, ami nagyon hasznos volt, és köszönöm ezt neked, hiszen segítettél bennünket jobban megérteni, hogy ezek a pozitív érzelmek és a boldogságnak a megélése hogyan kapcsolódnak össze, és remélem, hogy jól érezted magad itt velem, és hogyha igen, akkor szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
2: Köszönöm szépen!
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Ma a boldogságról beszélgettünk Simon Brigittával, klinikai szakpszichológussal és iskolai tanácsadóval, aki segített egy kicsit demitizálni ezt a boldogságnak a fogalmát, és segített gyakorlati oldalból, meg magyarázatai által értelmileg is felfogni azt, hogy mit jelent pontosan a boldogság, és hogyan lehet ezt megélni a mindennapokban. Amennyiben tetszett a mai beszélgetés és a téma, illetve a vendég meghívottam, a gondolatai, abban az esetben nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, hiszen lesznek még ezekhez hasonlóak. Mindaddig én minden jót, és Isten áldását kívánom az önök számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

Kedves jelenlevőt, a mai témakörünk megbeszélésén, amikor szeretnénk feldolgozni, szeretnénk megismerni a Szentírásból két nagyon fontos kérdést. Az egyik, meddig lesznek a megváltottak a mennyben, miután Jézus Krisztus eljön és magához veszi, mert hisz azt találjuk feljegyezve János Evangélium a 14. részében, az első három versben, amit Jézus Krisztus megígért az utolsó vacsora után, amikor a felházból tanítványaival együtt ment Gecsemáné kertje felé. Emlékezzünk vissza ezekre a szavakra. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus Krisztus megígérte, ő elmegy, ezt betöltötte, meghalt, feltámadt, és feltámadása után felment a mennybe. Azonban Jézus Krisztus megígérte azt, hogy miután elvégzi mennyei szolgálatát, ahogy itt a Szentírásban találjuk feljegyezve, elmegyek és helyet készítek néktek, Jézus Krisztus megígérte azt, hogy ő másodszor is el fog jönni erre a földre, azokért az emberekért, akik elfogadták ők személyes megváltójuknak, akik készek voltak engedelmeskedni az ő tanácsainak, azoknak az elveknek, pontosabban azokat az elveket megtartották, amelyek a Szentírásban találhatók, és mindazok az emberek, akik hűségesen követték Jézus Krisztus tanítását és életpéldáját, azoknak örök életet ígér. Ez be fog teljesedni Jézus Krisztus második eljövetelekor. Azonban szeretnénk megemlíteni öt olyan eseményt, amely Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor be fog teljesedni. Lapozzuk fel a Szentírásból Tesszalonika beliekhez írt levelet, az első levél 4. részéből olvassuk el a 15 és a 16. verset. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt Krisztusban. Jézus Krisztus világosan beszél földi élete alatt is arról, hogy amikor másodszor eljön, akkor nem fog minden ember feltámadni, aki a sírban van. Élek a Biblia szavával, csak azok fognak feltámadni, akik Krisztusban haltak meg. Mit jelent ez a Biblia kijelentés? Azt, hogy mindazok az emberek, akik Krisztus lábnyomában jártak, akik számára az Isten szavában található örök elvek alkották hitük és életük alappillérét és életük gyakorlatát, azok az emberek, ha meg is halnak és meghaltak Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléig, azok fel fognak támadni, amikor Jézus Krisztus eljön az egek felhőjében, hogy ítéljen eleveneket és holtakat, ahogy a hiszek egyben találjuk. Azok az emberek feltámadnak örök életre, akik neki engedelmeskedtek az ő életükbe. Azonban, ahogy már szerettem volna eddig is hangsúlyozni, és részben említettem, hogy Jézus Krisztus beszél arról, hogy két feltámadás lesz. Így találjuk feljegyezve János Evangéliumának az 5. részében Jézus Krisztus nagyon egyszerű és világos tanítását a feltámadás igazságával kapcsolatban, az 5. részben, a 28. és a 29. versben. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljö az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. Jézus Krisztus számára a feltámadás igazsága ugyanolyan természetes, mint minden más igazság, és amilyen igazság az, hogy mindenki meg fog halni.
Olvasom a 29. verset. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonosz művelték a kárhozat feltámadására. Ebből világosan látjuk azt, hogy Jézus Krisztus két feltámadásról beszél. Elmondja, hogy azok az emberek, akik a sírban vannak, némelyek feltámadnak az örök életre, némelyek feltámadnak az örök kárhozatra. Itt látjuk azt, amikor azzal foglalkozunk, hogy mi minden történik Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor, hogy az igazak, akik tiszta szívből, szeretetből követték és engedelmeskedtek a mindenható Istennek, azok fel fognak támadni az örök életre. Azt, amit itt viszont olvastunk a Szentírásban, hogy némelyek feltámadnak az örök kárhozatra, erről most, ma, ez alkalommal foglalkozunk, de majd egy kissé később. Azonban amellett, hogy az igazak feltámadnak, mi lesz az élő igazakkal? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnák, még egy problémát szeretnék felvetni ezzel kapcsolatban. Sokan azt tanítják, sajnos sokan úgy is hiszik, hogy az ember akkor örökli a mennyet, vagy akkor kapja a büntetést, amikor meghal. Ahogy ezt keresztény zsargonnal ki tudjuk fejezni, hogy a halála pillanatában nyeri el az ember vagy az örök életet, vagy az örök kárhozatot. Azonban a Szentírás ezt sehol nem tanítsa. Isten szavában ez sehol nem található meg. Szeretném emlékeztetni mindannyiukat arra, hogy milyen szavakkal fejeződik be a hiszekedj. Melyik a hiszekednek úgymond az utolsó mondata? Így hangzik, hiszem a testnek feltámadását és az örök életet. Ebből mit látunk? Hogy testben örököljük a mennyet, vagy lélekben örököljük a mennyet? Tehát a hiszekedj vége nagyon határozott és a bibliai igazságokkal teljesen megegyezik, amikor azt mondja, hogy hiszem a testek feltámadását és az örök életet. Ami azt jelenti, Jézus Krisztus második eljövetelekor, az igazak feltámadnak, mi lesz az élő igazakkal? Ezt is olvassuk el Korintus beliekhez írott levélből, az első levélnek a 15. részéből, az 51. és az 52. versből. Korintus beliekhez írott első levél, 15. rész 51-52. Ímé titkot mondok néktek, mindnyáján ugyan nem alúszunk el, de mindnyáján elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombitaszóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságba, és mi elváltozunk. Jézus Krisztus eljövetelekor, tehát a halott igazak feltámadnak romolhatatlanságban. Mi segítsen bennünket, a Jóisten, hogy mi is azok között legyünk, mi pedig a romlandó testettől megszabadulva, vagyis ahogy az ige mondja, a romlandó test romolhatatlanságban öltözünk. Mi elváltozunk egy szempillantásban, és a halálból feltámadt Isten gyermekei, és az élő Isten gyermekei együtt és egyszerre öröklik a mennyet. Hiszem a testnek feltámadását, és miután feltámadott a test, és az örök életet, kapja meg minden egyes ember az örök életet. Ezért, mivel a feltámadás megtörtént, így a megváltottak alkalmasak lesznek arra, hogy örököljék a mennyet. Azonban tegyük fel egy másik kérdést is. Miután Jézus Krisztus az ő népét, az ő gyermekeit magához veszi és felviszi a mennybe, mi fog történni azokkal az emberekkel, akik élve érték meg Jézus Krisztus eljövetelét, azonban életüket nem hozták összhangba az isteni elvekkel, nem éltek Istennek tetsző életet, nem engedelmeskedtek. Már itt látjuk azt, hogy Jézus Krisztus második eljövetelekor két embercsoport lesz. Egyik csoport az, akik öröklik az örök életet, a másik csoport
akik elveszítették örökre az örök életet. Kedves jelenlevők, melyik csoportban szeretnénk lenni Jézus Krisztus második eljövetelekor? Meg vagyok győződve, hogy mindannyian abban a csoportban szeretnénk lenni, akik az örök élet részesei lesznek. Azonban ez nagyon szép kívánság és vágy, de nem elegendő a célba érkezéshez. Ehhez szükségünk van arra, hogy most válasszuk az engedelmességet, válasszuk Isten akarata szerinti életet. Imában kérjük Istentől azt, hogy adjon erőt legyőzni minden hibánkat, bűnünket, melyek elválasztanak bennünket az örök Istentől és az örök élettől. És így, Isten segítségével, már most, ebben az időben, és ebben az életben, mert csak ez az élet létezik, és több nincs, ebben az életben cselekedjük az Istennek az akaratát. Azonban ugye ott volt a nagy kérdés, hogy mi lesz a bűnösökkel? Mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem hajlandók megtenni életükben ezt a legfontosabb, legáldottabb és legszebb döntést, amelyet ember hozhat az életben? Ott volt a nagy kérdés, mi lesz a bűnös emberekkel? Ezt olvassuk Jelenések könyvéből, a 19. rész 21. verséből. A többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, ami az ő szájából jő ki, és madarak mind megelégedének azoknak húsával. Jézus Krisztus minden embertől, aki visszautasította az ő golgotai áldozatát, aki becsmérelte szófogadatlan életével, hogy az ő vére bűntörlő vérként folyt a golgotai kereszten, attól az embertől, aki ezt visszautasította, Jézus Krisztus az ő eljövetelekor visszavonja az életet és meghal. Nem lesz temetés, nem lesz gyász, mert nem lesz, aki gyászoljon, nem lesz könnyhullatás, mert nem lesz, aki sírjon, mert minden ember meghal egy szempillantás alatt, és itt azt olvassuk a versnek a végén, és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. Tehát itt látjuk, hogy a bűnösök meg lesznek semmisülve. Az igazak felmentek a mennybe, és még egy dolog fog történni Jézus Krisztus második eljövetelekor, miután az igazakat magához vette is Jézus Krisztus, a gonoszokat megsemmisítette. Ezt olvassuk itt folytatásként, úgymond a Szentírásban, Jelenések könyvének 20. részében, a 2. és a 3. versben. És láték egy angyalt az elsőtől a 3. terjedő versben. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözti az ezer esztendőre, és veti őt a mélységbe, és bezárja azt, és bepecsételi őt felette, hogy többé el ne hitesse, és veti őt a mélységbe, és bezárja azt, és bepecsételi ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő, azután eloldoztatik a sátán egy kevés időre. Tehát mit mond? Azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Mi történik még Jézus Krisztus második eljövetelekor? Azt olvassuk, hogy a sátán meg lesz kötözve. Hogyan lesz megkötözve? Itt a Bibliában János apostolnak az angyal látomásban úgy mutatta be, hogy jött egy angyal hatalmas lánccal és lánccal kötözte meg. Mit jelent ez a lánc? Próbáljuk magunk elé képzelni az egész jelenetet. Jézus Krisztus eljön, az igazakat magához veszi, a bűnöseket megsemmisíteni, lesz-e élő ember ezer éven keresztül ezen a földön? Nem. Tehát a körülmények láncával lesz megkötözve. Miért? Mert a sátának nem az a munkája, hogy szántson, vessen, gyáriparban dolgozzon, vagy vezesse a repülőgépet. Őnek egyetlen egy munkája van, egyetlen egy célkitűzése az az, hogy bennünket, bűnös embereket valami módon elfordítson Jézus Krisztusra és a bűn útjára tereljen. Ez az ő feladata. És mivel nem lesz ember a földön,
Így nem lesz kit elcsábítani, nem lesz kit lázítani a mindenható Isten ellen, tehát a körülmények láncával meg lesz kötözve. Itt azt is olvastuk a Szentírásban, hogy megkötöztetik 1000 esztendőre, és azt is olvastuk, hogy az 1000 esztendő elteltével el lesz oldozva a sátán egy bizonyos rövid időre. Azonban, hogy ez mit jelent, ezzel majd később fogunk foglalkozni. Azonban most szeretnék feltenni még egy kérdést. Jézus Krisztus magával viszi a megváltottakat a mennybe, és 1000 évig a megváltottak ott lesznek a mennyben. Mit teszünk, ha Isten segítségével ezen a földön Isten akaratát cselekesszük, és mi is azok között teszünk, hogy Jézus Krisztus magához vesz bennünket, akkor mit fogunk tenni 1000 évig ott fenn a mennyben? Olvassuk el erre a kérdésre is a választ a Szentírásból. Jelenések könyvének a 20. részében, a 4. versben ez áll. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és látám azoknak a lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételért és az Isten beszédért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyekét homlokukra és kezükre, és éltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. Kiket látott itt látomásban János apostol? Azt mondja, azokat az embereket, akik inkább életüket letették, mint hogy megtagadják Jézus Krisztust és lemondjanak igazságának cselekvéséről, embereket, akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, ezek az emberek ott vannak fenn a mennyben, és valamit végeznek. Mert így kezdődik a vers, így kezdődik a kinyilatkoztatás, hogy János apostol lát királyi székeket, és a megváltottak ülnek ezeken a királyi székeken, és ítélkeznek. Hát az első kérdés, amit nyomba fel kell tennünk, hogy ki felett ítélkeznek a megváltottak? Azok felett, akik visszautasították Jézus Krisztus megbocsátó kegyelmét és szeretetét. Azok felett, akik elvesztek, mert a halott gonoszok nem támadtak fel Jézus második eljövetelekor, az élő gonoszokat megsemmisítette, amikor másodszor eljött. Ezek felett folyik az ítélet. De vajon miért kell ítélkeznünk a már úgyis halálra ítéltek felett? Miért, ez az egyik kérdés, a másik kérdés, miért vonja be Jézus Krisztus a földről megváltottakat a mennyei ítéletbe? És ezek felett való ítéletbe? Azért, mert, és próbáljunk helyszínen gondolkodni. Mi ott vagyunk a mennyben. Lehet, hogy férjünk, feleségünk, szüleink, gyermekeink pedig elvesztek örökre. Lehet, hogy velünk együtt imádkoztak, velünk együtt szolgáltak az Istennek, velünk együtt ünnepelték a szombatot, és vettek részt az Isten tiszteleteken. Talán másoknak is beszéltek az igazságról. És amíg a elménkben ott van a nagy kérdőjel, ezek miért nincsenek velünk a mennyben? És amikor Isten minden elveszett embernek életét, és minden elveszett embernek élettitkát elénk tárja, akkor mi meggyőződünk arról, hogy Isten igazságosan járt el, amikor szerettünket bármilyen közel is állt szívünkhöz. Nem vette magához az örök életre, azért, mert látszat szolgálat megvolt, de lelke mélyén egészen másmilyen személyiség, másmilyen ember volt. Más szóval nem őszintén szolgálta mindenható Istennek. Tehát nem volt méltó az örök életre. Ez az egyik oka, miért a megváltottakat Isten bevonja az ítéletben. A másik, miért kell ítéletet hirdetni, ítélkezni azok fele, akik már úgyis halálra ítéltek. Azért, mert a mennyben az 1000 év alatt, ameddig folyik az ítélet a gonoszok felett, ki lesz mondva, minden ember bűnéhez mérten a büntetés súlya is. Vegyünk egy példát. Élt ezen a földön egy becsületes ember, aki őszinte volt, a maga nemében jó lelkű volt, segítőkész, csak egyszerűen nem követte az Isten akaratát. Elveszítette az örök életet.
És ezen ember mellé tegyük oda Hitlert, akinek a lelkén több mint 20 millió ember élete szárad. Vajon egyforma büntetést érdemel mind a két ember? Természetes, hogy nem. A büntetés súlya lesz meghatározva minden ember felett az ezer éves ítélet szakaszon. Ekkor már senkinek nem lesz lehetősége arra, hogy bűnbocsánatot nyerjen bűneire, és Isten kegyelméből örök életet. Ez régen lejárt, most csak a bűn és a büntetés súlya lesz megvizsgálva, és csak a büntetés súlya lesz kimondva minden ember felett. Most figyelemmel kísérjük továbbá azt, mert itt úgy olvastuk a Szentírásban a Jelenések könyvének 20. részében, a 3. versnek a végén, azután a sátánnak el kell oldoztatni egy kevés időre. Nézzük meg 5 eseményt, ami történni fog az 1000 év végén. Az első dolog a Jelenések könyve 20 rész 5. versében található. A többi halottak pedig meg nem elevenednek, míg be nem telik az 1000 esztendő. Mikor támadnak fel a többi halottak? Mikor támadnak fel azok a gonoszok, akik már a sírban voltak Jézus Krisztus második eljövetelekor, és akik ugyanakkor meglettek semmisítve? Mikor? Amikor elterik az 1000 esztendő. Tehát az 1000 esztendő végén fel fog támadni az első embergyilkostól kezdve, Káintól kezdve, véges végig minden egyes ember, aki visszautasította Isten kegyelmét és megbocsátó szeretetét. Feltámadnak miért? Feltámadnak azért, hogy elvegyék méltó büntetésüket. Mi történik még? Tehát ez az első dolog. Feltámadnak a gonoszok. Olvassuk ugyanitt a 7. versben. És mikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán is eloldoztatik az ő fogságából. Ez a másik nagyon fontos esemény az 1000 év elteltével. Sátán miért lesz eloldozva? Mert feltámadnak a gonoszok, és neki lesz munkája. Éjjel-nappal neki fog lázítani Isten ellen mindazokat a gonoszokat, és nem is lesz nehéz. Miért? Mert amilyenek voltak életükben, olyan irigyek, büszkék, dőfösek, gyűlölködők, bosszúállók, ugyanolyan jellemtulajdonsággal fognak felkelni, és sátán karmai közé veszi őket, elkezdi irányítani őket, meggyőzni arról, hogy itt az alkalom, lázadjunk fel Jézus Krisztus ellen és a megváltottak ellen, és így, ha őket legyőzik, akkor miénk lesz a győzelem, és mi fogunk uralkodni. Miért mondtam ezt? Azért, mert a 3. eseményt is szeretném olvasni Jelenések könyve 21. rész 2. verséből. És én János láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Miért nevezi a Szentírás az Új Jeruzsálemet, mint egy férje számára felékesített mennyasszonynak? Ki a férj? Ki a lelki férj? Jézus Krisztus. Ki Jézus Krisztusnak a mennyasszonya? A földről megváltott emberek. Akkor miért nevezi itt a Szentírás az Új Jeruzsálemet, mint férje számára felékesített mennyasszonynak? Azért, mert az Új Jeruzsálemben lesznek a megváltottak. Miért? Mert Isten eredeti tervét a bűn nem változtatta meg, csak elodázta, elhalasztotta. Figyeljük meg, hogy mivel kezdődik a Bibliának az első lapja. A teremtés történetével, emberteremtésével, Édenkertbe való elhelyezésével és a boldogság állapotával. Sajnos bejött a bűn, és egy óriási kitérőn vezet keresztül a Szentírás bennünket, és miről beszél a Szentírás utolsó része? Az új földről és az új jégről. Isten a teremtéskor az embernek, nekünk a földet szánta.
És a Bibliában Isten azt árja elénk, hogy az ezer év végén, miután Jézus Krisztus megmisíti a bűnt, a bűnöst és a bűnnek a következményét, akkor az megváltottak otthona újból itt lesz a földön. És ezért mondja, hogy az új Jeruzsálemben ott vannak a megváltottak, az új Jeruzsálem leereszkedik a földre, és amikor a sátán látja azt, hogy az új Jeruzsálem itt van a földön is, megváltottak, benne vannak, akkor a sátán azt mondja a feltámadt gonoszoknak, no lássátok, itt az alkalom. Támadjuk meg, semmisítsük meg az új Jeruzsálemet és a benne lakozókat, és miénk a hatalom. És mi fogunk uralkodni a földön? Hadd kérdezzem, változott-e sátán őslázadási terve? Nem. Lázadás Isten ellen, és mindenki ellen, aki Isten ellen, aki Isten mellett áll, és aki Istennek engedelmeskedik. Tehát ez a harmadik nagy esemény, említettük, a gonoszok feltámadnak, sátán eloldoztatik az ő fogságából, leereszkedik az új Jeruzsálem. És most mi történik? Olvassuk a 20. rész 8 és 9. versében. A sátánról van szó, és kimegy, hogy elhitesse a földnek szegletén levő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger, fövenyek. Képzeljük el, hogy mennyi gonosz lesz akkor a földön. És feljövének a földnek szélességére, és körülvevék a szentek táborát, a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűzszálla alá, és megemészti azokat. Ez a harmadik nagy esemény. Amikor ostromgyűrűbe veszik a gonoszok az új Jeruzsálemet, a megváltottak otthonát, és amikor meg akarják támadni, akkor Isten tüzet bocsát, és megsemmisíti ezeket az embereket. Azonban itt csak annyit mond el a Szentírás, hogy az Istentől a mennyből tűzszálla alá is megemészti azokat. Ami azt jelenti, az egész emberiség itt találkozik először is, meg utoljára is. Miért először is, meg utoljára is? Sohasem volt az emberiség történetében az, hogy az egész föld lakósai együtt vannak és egyszerre találkoznak. De utoljára is. Miért? Mert a megváltottakat Jézus Krisztus ez alkalommal is megszabadítja. És mi lesz? Tehát a bűnösökkel? Itt azt olvassuk a Szentírásból, hogy tűzszál alá az égből, és megemésztette azokat. Azonban a 10. verset figyeljük meg. És az ördög, aki elhitette őket, vetették a tűz és a kénkő tavába, ahol a tenger, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínosztattak éjjel és nappal örökön örökké. Ki lesz megsemmisítve az embereken kívül az ezer év végén? Meg lesz semmisítve a bűn, a bűnös, így tehát minden ember, sátán, bukott angyalai, a halál és a bűnnek a következménye. Minden meg lesz semmisítve. Erről már még később olvasok. Azonban szeretném felhívni kedves figyelmüket arra, hogy itt azt mondja a Szentírás, hogy kínosztatnak éjjel és nappal örökön örökké. Vajon mit jelent a Szentírásnak ez a kijelentése, amikor a bűnösök megsemmisítéséről van szó, hogy örökön örökké? Mit akar, mit jelent ez? Ahogy Jézus Krisztus a golgotai halála által lehetővé tette minden ember számára az örök életet, tehát, hogy örökké éljen, mindazok az emberek, akik ezt a nagy áldozatot, amelyet Krisztus hozott érettünk megváltásunkért, visszautasítják, azoknak nem lesz másban részük, mint örökön örökké meg lesznek semmisítve, vagyis örökre meg lesznek semmisítve. Szeretnék egy párhuzamot hozni. A Biblia két halálról beszél. Az első halál, amelyet mindannyiunknak el kell szenvednünk, kivétel nélkül, és ebből az első halálból minden ember fel fog támadni, és a Biblia beszél a második halálról, például olvassuk el a 20. rész 6. versét, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeknek nincs hatalma
a második, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztendeik. Boldog ember az, akinek része van az első feltámadásban. Vajha, kedves ellenlevők, mindannyiunknak része lenne az első feltámadásban. Szívleljük meg Isten igazságát, éljünk Isten tanítása szerint, tegyük azt, amit Isten a Szentírásban mond, és naponta vívjuk a csatát, kérjünk segítséget Istentől. Istenem, adjál erőt, hogy én győzzek. Adj erőt ellenállnom Sátán kísértéseinek, bűnös vágyaimnak, gondolataimnak, kívánságaimnak. És add meg, Istenem, hogy csak a te akaratod valósuljon meg az életemben. Ezért imádkozzuk, és azt mondja akkor, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. Azonban, ha olvasok a 14. verset, a pokol, vagyis a sír és a halál vetetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. Minek nevezi a tűznek tavát a Szentírás? Második halálnak, az örök halálnak. Tehát, ahogy az első halálból mindenki fel fog támadni, az igazak Jézus Krisztus második eljövetelekor, a gonoszok az ezer év végén, hogy elvegyék méltó büntetésüket, a második halálból senki nem fog feltámadni, mert a második halál az az örökre való megsemmisítése az embernek. Miután ez megtörténik, valamiről beszél még, mint amit szeretnék 5. pontban hangsúlyozni és olvasni, a Jelenések könyvében, a 21. részben olvassuk a következő verset, ez pedig a 21. rész első verse. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nincs. Mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy új eget és új földet teremt Isten a megváltottak számára. A bűnnek minden nyomát megsemmisíti és következményét. Tehát az új földön nem lesz többé halál, nem lesz többé sírás, szenvedés. Miért? Mert a régiek elmúltak. Egy pillanatra, mivel az új földről van szó, ejtsünk néhány szót arról, hogy milyen is lesz az új föld. Hadd olvassuk fel a Szentírásból egyik legide vonatkozóbb kijelentést, Pál apostolnak Korintus beliekhez írott levélből, az első levél második részéből a 9. verset. Korintus beliekhez írott első levél második rész 9. verse. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embereknek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készít az ő szeretőknek. Mit mond a Szentírásban Isten szava? Mi el se tudjuk képzelni, hogy milyen lesz az az élet. Miért? Először is azért, mert azt olvassuk Jelenések könyvének a 21. részében, 4. versben, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Kedves ellenlevők, el tudjuk mi képzelni azt, hogy nincs többé halál, nincs többé sírás, nincs többé elválás, nincs többé veszekedés, gyűlölet, lárma, bosszúállás, betegség. Mi ezt nem tudjuk elképzelni. Ezért mondja a Szentírásban Isten, hogy amiket szem nem látott, és fül nem hallott, emberi elme el se tud képzelni, azokat készít Isten az ő szeretőknek. De jó lesz, ha már ott leszünk. Én várom azt a napot. Nem tudom, önök várják? Készülnek rá? Arra boldog találkozásra, amikor Jézus Krisztus eljön, ami boldog reménységünk, amikor meglátjuk jönni az egek felhőjén az világegyetem urát és megváltóját, Jézus Krisztust. Milyen nagy boldogság lesz az,
Minden szenvedést, minden gúnyt, minden betegséget és megvetést elfelejtünk. Szóra sem lesz érdemes, hogy megemlítsük, mert az elsők elmúltak. Vagy pedig emlékezzünk vissza, amikor az Ádám és Éva vétkezett, akkor azt mondja, hogy tövist is bogácskőről teremjen néked a föld. Vajon az új földön is lesz tövis és bogács? Lapozzuk fel Ésaiás próféta könyvében az 55. rész 13. versét. A tövis helyén ciprus növekedik, a bogács helyett mirtus növekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségéül és örök jegyül, amely el nem töröltetik. Az új földön a bűnnek semmilyen nyoma nem lesz. Miért? Mert a bűn következményét is megsemmisíti Isten 1000 év végén. És az új földön csak tiszta jellemű emberek fognak élni. Jelenések 21. rész 27. versében ezt olvassuk. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, mely a bárány. Ó, kedves hallgatóim, szívleljük meg ezt az ígét. Új föld lesz, örök élet lesz, Jézus Krisztus megígérte, és ami Istenünk nem ember, hogy hazudjon, az ő ígéretét betölti, de itt azt mondja, hogy nem megy be semmi tisztátalan. De ez mit jelent? Hadd vessem fel a kérdést. Oda jön Jézus Krisztus eljövetelekor, Jézus Krisztus az egy ember, és azt mondja, hogy Jézusom, én mindent legyőztem. Csak egy picikét még szeretem a hazugságot. Többit már mindent legyőztem. Jézus Krisztus azt mondja, jó, hát ha csak egy nagyon picikét hazudsz, akkor menjél be a mennybe. Másik is oda jön, és azt mondja, hogy Mester, én minden felett győztem, csak egy picikét még irigy vagyok, vagy egy picikét szeretek lopni. Jó, hát az már nem sok, akkor menjél be. Ha Jézus Krisztus ilyen apró bűnökkel és apró jellemhibákkal levő embereket beengedne a mennybe, szeretnénk mi olyan mennyben élni? Vagy lenne különbség az olyan élet, vagyis a mennyei élet és a jelenlegi élet között? Nem. De akkor ez valamire figyelmeztet bennünket. Le kellene nekünk győznünk Isten segítségével, mert csak úgy lehetséges, minden jellemhibánkat, ha Isten országának örököse akarunk lenni. Hiszen majd nagyon megegyeznek velem abban, hogy igen, mert a Szentírásban is ezt találjuk feljegyezve. Ezért, mivel minden hibát Isten segítségével legyőztünk, így örökölni fogjuk a mennyet. Vessünk fel még egy kérdést. Vajon a mennyben megünnepelünk valamilyen napot, vagy minden nap egyforma lesz? Szeretném megint visszaemlékeztetni mindannyiukat az édeni életre. Vajon a Biblia, a Szentírás beszéle arról, hogy Ádám és Éva a bűnbeesés előtt ünnepeltek-e valamilyen napot Éden kertjében? Igen. Mert a teremtés története úgy fejeződik be, hogy Isten megáldotta és megszentelte a szombatot, a hetedik napot, és megnyugodott a teremtés munkájától, és Ádám és Éva is az Éden kertjében a teremtőtől kapott mintakép alapján megtartották a szombatot. Azonban, hogy lesz ez az új földön? Olvassuk el Ésaiás próféta könyvének 66. részéből a 23. 24. versét. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni. Olvassuk el a 22. verset is. Mert mint az új egek és az új föld, amelyet én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Mit látunk? Melyik napot fogjuk ünnepelni az új földön? A szombatot. Miért? Mert a szombat nem más,
mint az a nap, amely a mindenható teremtő Istenre emlékeztet bennünket, és a hatnapi teremtésre. Még egyszer vessünk fel egy nagyon jellegzetes kérdést, mert mi szeretnénk odajutni az újföldre, kik öröklik azt, az újföldet. Néhány igét olvassunk el ezzel kapcsolatban. Az egyiket János evangéliumának a 12. részéből Jézus Krisztus ajkáról hangzanak el ezek a nagyon fontos szavak. 12. rész 26. verse. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Legalapvetőbb dolog. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki őt szolgálja, az őt kövesse. Aki őt szereti, az őt szolgálja. Jelenések könyvében viszont azt találjuk feljegyezve, hogy aki megtartja az Isten parancsolatait, az bemegy a kapukon a városba. És ha mi teljes szívből engedelmeskedünk Jézus Krisztusnak, és mindenben őt követjük, akkor az örök élet részesei leszünk. Kedves hallgatóim, egy dolgot szeretnék feltenni befejezésül. Mennyire szeretjük Jézus Krisztust? Hogy erre a kérdésre megválaszolhassunk, úgy tudunk megválaszolni, úgy tudjuk megállapítani. Engedelmességünk hőfoka bizonyítja Isten iránti szeretetünket. Engedelmeskedjünk mindenben Jézus Krisztusnak, hogy az örök élet részesei lehessünk. Ebben segítsen meg a mindenható Isten. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Jó egy ilyen lénynek a közelében lenni? És szeretnénk-e nem csak 10-20-30 évig élvezni az ő közelségét, hanem az örökkévalóságon keresztül? A tanítványok 3-3,5 éven keresztül voltak Jézussal, és amikor Jézus azt mondta, hogy én most elmegyek, akkor nagyon szomorúak lettek. És Jézus azt mondta, hogy én visszajövök érettetek. Visszajövök, hogy magamhoz vegyelek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ezek után, az ígéretek után a tanítványokat foglalkoztatta az, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. De hogyan lesznek ezek az események? Nem tudom, hogy önöket foglalkoztatja ez a kérdés, Jézus visszajövetele, a világ vége. Foglalkoztat-e bennünket? Örömmel tölt el, vagy félelemmel tölt el az, hogy Jézus visszajön érettünk? Hát ha Jézus a mi barátunk, akkor biztos, hogy örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket, ha már most ezen a földön örülünk annak, hogy ő a közelünkben lehet, sok-sok áldásaiban részesülhetünk, akkor mennyivel inkább annak, hogy majd az örökkévalóságon keresztül is egy ilyen szerető személy közelében lehetünk. De Jézus elmondta azt, hogy néhány dolognak meg kell történni előtte. Jézushoz jöttek a tanítványok, amikor Jézus az olajfák hegyén volt, és megkérdezték Jézust, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljöveteletnek és a világ végének. És Jézus válaszolt az ő kérdésükre, és ezt mondta, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ha körülnézünk a vallásos világban, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok önjelölt próféta van. Nagyon sokan vallják azt, hogy Jézus nevében jönnek. Hogy Jézus küldte őket, ezeket az embereket. És Jézus azt mondta, hogy ez az ő eljövetelének az egyik jele, hogyha vallásos világban önjelölt messiások, önjelölt proféták lesznek. Ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor nagyon-nagyon sok könyvet találunk, olyan könyveket, amelyek az okkultizmussal foglalkoznak. És ez is bizonyítja azt, hogy a mi időnkben sok hamis proféta támad. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék a lehet a választottakat is. Íme eleve megmondtam néktek. Találkoztunk már ilyen csodatevőkkel? Hallottunk már? Tévében láttuk, rádióban hallottunk róluk, vagy a városunkba eljöttek, és azt mondták, hogy ők csodákra képesek, csodákat tesznek Jézus nevében. Jézus azt mondta, hogy akkor, amikor ezek a hamis proféták megszaporodnak, sokan lesznek, ez annak a jele, hogy ő hamar vissza fog jönni érettünk. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Hallottam egy hírt, hogy Jézus eljött egy angliai öreg otthonba, és ott meggyógyította a betegeket. Egy 80 éves mama olyan egészséges lett, mint hogy a 18 éves lenne. És megkérdezték a pápát, hogy mivel magyarázható, és azt mondta, hogy egyre több ilyen jelenség lesz. És igaza volt, mert a Biblia is elmondta, hogy egyre több ilyen jelenség lesz. Csak az a kérdés, hogy pozitív vagy negatív jellel látjuk el ezeket a jelenségeket. És Jézus utána elmondott olyan eseményeket, amelyeknek be kell következniük, amelyek szintén az ő eljövetelének a jeleire utalnak. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. Arra gondoltam, amikor készültem erre az előadásra, hogy igazából meg sem kell tartanom, hiszen ha bekapcsoljuk a tévét, akkor ugyanezt látjuk. Csupán néhány olyan dolgot szeretnék ebben a 15 percben felsorolni, amit Jézus is elmondott az ő visszajövetelének a jeleiről, és egy kicsit visszazökkenünk majd abba a valóságba, ami tényleg van, és látni fogjuk azt, hogy a mi világunk az nem egy jó hely, nem egy megfelelő hely ami számunkra. Isten egy sokkal-sokkal jobbat készített nekünk. De még ez nem itt a vég, amikor háborúkról és háborúk híreiről hallunk, mondja Jézus, mert nemzet támad nemzet ellen és ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Jézus azt mondta, hogy hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről. Hát ezeket a híreket halljuk és látjuk nap mint nap, amint nemzet támad nemzet ellen és ország ellen. A Jelenések könyvében még egy pontosabb, még egy közelebbi jelt is látunk.
Jelenések könyve 11. fejezet 18. verse. És eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak, és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztíts azokat, akik a földet pusztítják. Mit mondott Jézus, mikor fog visszajönni? Akkor, amikor az ember képes lesz arra, hogy elpusztítsa a saját környezetét, elpusztítsa a földet. Kérdése számunkra, hogy ma megteheti az ember? És Jézus azt mondta, hogy ő vissza fog jönni, mielőtt az ember ezt megtenné. Észak-Amerika térképét láthatjuk itt, és veszélyes atom hulladék lerakatoknak a pontjait láthatjuk ezen a térképen. Szinte alig van olyan hely, amelyik már tiszta. Hasonló szemét dombokat, szemét lerakatokat láthatunk bármere az egész földünkön, mert az ember eljutott abba az állapotba, hogy képes elpusztítani önmagát és a környezetét. A Biblia beszél az utolsó időben a nyugtalanságról, a félelemről és az űrzavarról. Vajon látható ez a mi társadalmunkban? Tapasztalhatjuk-e a félelmet? Jézus azt mondta, hogy lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, és a földön pogányok szorongása, kétség miatt, amikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Amikor ezeket az igéket olvastam, és főleg ahogyan a Máté evangéliumában olvashatjuk, Máté evangéliumában Jézus azt mondja, hogy ti azonban ne féljetek. Mi fogja jellemezni az emberiséget az utolsó időben? A félelem, a rettegés, a zaklatottság. És mit tesznek azok, akik Isten mellett keresik az oltalmat? Jézus azt mondta, hogy ők pedig nem félnek. Azt mondtam, hogy igazán érdemes kereszténynek lenni. Miközben az emberek annyira félnek, hogy elhalnak a félelem miatt, én, mint keresztény, bátorságban, biztonságban lehetek Jézus oldalán. Vajon mitől félnek a leginkább az emberek? Egy felmérés az Európai Unióban azt méri, hogy mitől félnek a leginkább az emberek. 73% a legtöbb a háborútól fél. Jézus azt mondta, hogy lesznek háborúk, hallunk háborúkról, háborúk híreiről, és az emberek nagy többsége ettől fél. Hát egy néhány képet megnézzünk arról, amit Jézus is mondott a terrorizmusról, a háborúkról, ahogy nemzet támad nemzet ellen. Ismerősek ezek a képek, és ismerős az a félelem is, amiről Jézus beszélt. Ha ezt az utolsó képet megnézzük, amit most eltakart a másik kép, vagy akár ezeket a képeket is, ahogy az emberek tényleg megrettentek akkor, amikor ezek a dolgok történtek. Egy jó ideig kevesebben szálltak fel repülőre, kevesebb féltek ráhajtani egy hídra, féltek felbontani bizonyos borítékokat. Ez a félelem jellemzi a mi világunkat, a mi földünket. Ezek a képek lehet, hogy már régiek, már tudnánk újabbakat is mutatni, mert egyre gyarapodnak, egyre szaporodnak. Itt egy térképet láthatunk azokról az országokról, amelyekben a terrorizmus melegágya található. Elég sok ilyen hely van, és azt látjuk, hogy a Földnek egy bizonyos területére koncentrálódik. A Biblia beszél arról is, hogy a tudás megnövekedik az utolsó időben. Dániel próféta beszél erről. Sok teológus úgy gondolja, hogy ez a tudás inkább a Biblia ismeretére vonatkozik, hogy sokan fogják majd a Bibliát tanulmányozni, a proféciákat tanulmányozni. De így hangzik ez az ige, te pedig Dániel zárd be beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időkig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Egyesek azt mondják, hogy a világ összes tudásának a 80%-a az utóbbi évtizedben jött előtérbe, és hogy a világ tudósainak, akik valaha a Földön éltek, 90%-a ma is él. Dániel azt mondta, hogy megnövekszik majd a tudás. A Biblia beszél a gúnyolodokról, vallási gúnyolodokról és szkeptikusokról, akik elfordulnak a Biblia igazságától. Az utolsó időben csúfolodok támadnak, mondja Jézus Péter apostolon keresztül. Timoteusi levélben pedig ezt olvassuk, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És tényleg ezt látjuk, ha a Biblia 100%-ig igaz, akkor miért nem ezt forgatják az emberek? Miért kell
a Da Vinci kód, miért kell a Judás evangélium, vagy más hasonló könyvek. Miért nem a biztos forráshoz fordulnak az emberek? Azért, mert elfordulnak az igaz tudománytól. Nem nehéz manapság gúnyolódokat találni, ahogy ezt a jövendőlés is elmondja. Még vallásos vezetők is tagadják a teremtés tényét, tagadják az özönvíz tényét. Krisztus második eljövetelében nagyon-nagyon kevesen hisznek még a keresztények közül is. Aztán beszél a Biblia az erkölcsi romlásról, a lelki hanyatlásról. Ezt az ígét már említettem, amikor arra kértem önöket, hogy próbáljuk meg, hogy egy napilapban, egy újságban megnézzük azt, hogy mennyi jel található meg ezek közül. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háladatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulok, vakmerők, felfualkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket került, mondja a Biblia. Azt mondja, hogy nem csak a világban találhatók ilyen emberek, hanem az egyházban is, akiknél megvan a kegyességnek a látszata. Akik egy állarcot vesznek fel, és azt mondják magukról, hogy ők keresztények. A Biblia azt mondja, hogy ezeket az embereket el kell kerülni. Élhajhászat. Az utolsó napokban az emberek magukat szeretők lesznek, inkább a gyönyörnek, mint Istennek a szeretői. A világ megörül az élvezetekért. Nagyvárosainkban az embereknek csak egy kis hányada jár templomba, de milliók mennek a szórakozó helyekre. Megnézzük azt, hogy mennyit költenek az emberek a szórakozásra, és mennyit költenek Istenre. Mennyi időt fordítanak a szórakozásra, és mennyi időt fordítanak Istenre. Ez mind-mind azt mondja, hogy beteljesedik az, amit Isten megjövendőlt az utolsó időkről. Növekvő törvénytelenség, véres bűncselekmények és erőszak. A gonoszság megsokasodik, mondja a Biblia. Timóteusi levélben pedig ezt olvassuk. A gonosz emberek és ámítok pedig még tovább mennek a rosszban. Ez egy új fordítás szerint. Tehát azt olvassuk, hogy a gonoszok még gonoszabbak lesznek. Valaki elmondta nekem, hogy a kallozok már itt vannak a Dunán is, és kirabolják a dunai hajókat, és azt mondom, hogy tényleg? És azt kérdezte, hogy hol nincsenek ma gonosz emberek? Hát a Dunán is ott vannak a gonosz emberek, itt vannak a mi országunkban is. Tele van az ország törvényesített vérontással, és tele van a város erőszakkal, mondja Ezékiel próféta. Biblia beszél pusztító földrengésekről, viharokról és éhségekről. És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek, és dökhalálok, és rettegtetések, és nagy jelek lesznek az égből. Tehát a Biblia beszél az éhségről. Amikor készültem erre az alkalomra, nagy kihívást jelentett számomra, hogy ezekről a jelekről 15 percben beszélni. De azt mondtam, ha Jézus tudott, és ha elolvassuk Máté 24-et, még 10 percben se. 10 percre sincs szükségünk, hogy elmondjuk. Laci megkérdezte, hogy fogok-e beszélni a Föld jelenlegi állapotáról? Hát néhány dián volt, amit tőle kaptam. És azokat is betettem, hogy még rövidebb legyen az előadás. Tehát ezek a diák Lászlótól származnak. Ezek szerint az Európai Unióban több támogatást kapnak a tehenek, mint Afrikában az éhezők. A világon minden ötödik ember napi $1 kevesebből él. Indiában 44 millió gyermeket dolgoztatnak. Tehenek $2 kapnak naponta, és az emberek egy része, egy ötöde kevesebb, mint feléből élnek meg, mint az Európai Unióban a tehenek. Több ember ismeri a McDonald's logóját, mint Krisztus keresztjét. 800 millió ember naponta éhesen marad. Több ember hal meg évente öngyilkosságban, mint fegyveres konfliktusban. Afrikában 30 millió HIV pozitív van. Világszerte 300 ezer gyermekkatona szolgál. Lehet, hogy láttuk már a tévében, a különböző afrikai országokban gyermekek katonaként szolgálnak és kegyetlenül tudnak ölni. Napjainkban 27 millió rabszolga dolgozik világszerte. Szerintem sokkal több. Magyarországon is nagyon sok a rabszolga. Azok tudják, akik munkát keresnek. Földrengés. Sokan azt mondják, hogy mindig is voltak földrengések. De nézzünk meg egy statisztikát, és ez a statisztika csak egészen az 1978-as évekig
van, mutatja a különböző adatokat. A 9. században egy nagyobb földrengés volt, ami a 6-os erejű földrengésnél nagyobb. A 9. századtól a 16. századig egyetlen egy földrengés sem. A 17. században sem volt ilyen földrengés, a 18-ban volt kettő, de ezek közül az egyik egy bibliai jövendőlésnek a teljesedése. A 19. században egy ilyen nagyobb földrengés volt, a 20. század első háromnegyedében, tehát egészen 1975-ig 9 földrengés, és mit gondolunk, 1975 és 78 között 3 év alatt mennyi volt? 10. 3 év alatt 10 nagy földrengés. Ha megnézzük ezt a statisztikát, és ha valaki azt mondja, hogy mindig is voltak földrengések, akkor látjuk azt, hogy nincsen igaza, mert az utolsó időben sokkal több a földrengés. Aztán a Katrina hurrikán, a cunami, ezek mind-mind olyan jelenségek, amelyek nem régen történtek és ismerősek a mi számunkra. Talán már annyira fel sem figyeltünk az utóbbi 2 hétben történt cunami áldozataira, amikor néhány százan meghaltak. Globális felmelegedés hatalmas problémát okoz, és ez a kép is Lászlótól származik. Egy professzor nyilatkozta egy német tévéműsorban. Ha így folytatódik a globális felmelegedés, Földünk hamarosan a Vénusz sorsára juthat, és további felmelegedés hatására a levegőben kerül a tengerben levő széndioxid. A napsugarak hatására melegedni kezd, és forró gőzzé alakul. Ekkor pedig Földünk a Vénusz sorsára juthat, 250 fokra is melegedhet a levegő, és savas esők is hullhatnak. Ezt a diát ki is szedtem, és mondtam Lászlónak, hogy én nem teszem be, mert én túl soknak találom ezt a 250 Celsius fokot, és azt mondta, hogy ő az internetről vette ezeket az adatokat. Nem tudom, mennyire tudjuk elhinni ezt a vész jósló adatot, de utána visszaraktam ezt a diát, és úgy gondoltam, hogy elmondom, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. A cunami. Egy néhány megdöbbentő képet szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, hogy olyan lesz az utolsó időben, mint Noé napjaiban volt, amikor az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Egész addig, amíg jött az özönvíz, és el nem ragadta őket. Hát ez történt a cunami katasztrófa alatt is. Nézzük ezeket a képeket, de főleg azt, hogy hogyan viselkedtek az emberek. Azt mondja a Biblia, nem vettek észre semmit. Ott álltak, amíg el nem ragadta őket az ár. Fényképeztek, aztán megtaláltak fényképezőgépeket, és onnan vannak most már fényképeink, ahol láthatjuk ezeket a képeket. Nem mozdultak el onnan, addig nézték, amíg elragadta őket a hatalmas hullám. Nézzük meg, ott jönnek a hatalmas hullámok, és az emberek ott állnak, és nézik, hogy mi történik. Fényképeznek, filmeznek egészen az utolsó pillanatokig. Aztán elkezdenek menekülni, de akkor már nagyon-nagyon késő. És pontosan nem emlékszek arra, hogy mennyi volt a cunami áldozatainak a száma. Nem tudom, valaki tudja, emlékszik-e rá. Nem azért haltak meg, mert nem tudtak volna elmenekülni, mert nem is akartak, látni akarták ezt az egészet. Az esernyőt már nem sokat segít, akik esernyőkben bíztak. Aztán beszéltünk már a földrengésekről, a pakisztáni földrengésről van néhány kép. Odafordulás a spiritizmushoz, erről is szóltunk már. A Biblia azt mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket és csodákat tesznek. Nagyon-nagyon sokan bíznak az ilyen spiritisztákban. Úgy tudom, hogy az amerikai elnököknek is, nem tudom mostanáig, de a korábbinak, ilyen spiritista tanácsadója volt, és addig nem hozott meg egyetlen nagyobb döntés sem, amíg nem tanácskozott a spiritista tanácsadójával, és ők azok, akik a világ sorsa felett döntenek. A Biblia azt mondja, hogy odafordulnak ezekhez, a hitető lelkekhez. Milyen veszélyre hívja fel Jézus a figyelmünket? Jézus azt mondja, hogy azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. Jézus azt mondta, hogy legyünk készen. A cunami áldozatai nem voltak készen ezekre az eseményekre. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobszodásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mi akadályoz bennünket abban, hogy készen legyünk?
Hát néhány dolog, amit már említettünk, az élhajhászat, mondtuk, hogy az utolsó időnek a jele, és azt mondja, hogy ne nehezedjék meg a mi szívünk dobzodás miatt. Részegség miatt, mert az alkohol elveszi a józan ítélő képességünket, nem tudunk felkészülni arra, hogy Jézus eljövetelét várjuk. És azt mondja, hogy az élet gondjainak miatta. Vajon nem teszi ezt az ördög manapság velünk, hogy annyi gondot ad az életben, hogy tudjunk odafigyelni Istenre? Annyit kell dolgozzunk, hogy eltartjuk a családunkat, hogy ne jusson időnk odafigyelni Istenre. És Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, hogy valamikor ezek meg ne történjenek veletek, és váratlanul reátok ne jöjjön ez a nap. Amiképpen a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Lukács evangéliumában hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Eképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Aképpen lesz, mint Noé napjaiban. Nem vettek észre az emberek semmit. Vajon észrevehettek volna valamit? Volt, amit észrevegyenek? A Biblia azt mondja, addig nem is esett eső, hát ebből a szempontból lehet, hogy nem volt, amit észrevenni. De ott volt a bárka, és ott voltak az állatok. Hetessével és párjában bementek a bárkába, úgyhogy senki nem hajtotta őket. És azt mondja a Biblia, hogy ennek ellenére az emberek nem vettek észre semmit. És Jézus azt mondja, hogy az utolsó napokban ugyanígy lesz. Ott lesznek a jelek, és mit tesznek az emberek? Nem vesznek észre semmit. Van egy közmondás, ami azt mondja, hogy minden csoda 3 napig tart. Jön egy hatalmas katasztrófa, az emberek úgy megdermednek, megijednek, és amikor eltelik néhány nap, akkor utána úgy gondoljuk, hogy ez a természetes, így folyik a mi életünk, és már elfeledkezünk arról, hogy ezek mind-mind Jézus eljövetelének a jelei, és Jézus azt mondja, hogy ti azért legyetek készen, mert amely napon nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. A fügefáról vegyetek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Felsoroltunk néhány eseményt, néhány jelet, és Jézus azt mondta, hogy amikor ezeket látjuk, akkor tudjuk meg, hogy közel van az ajtó előtt. Nem tudom, hogy milyen érzéseket keltett bennünk az, amit itt hallottunk. Félelmet keltett bennünk? Vagy örömet, hogy jön Jézus érettünk? Az angol Bibliában azt mondja, hogy ez olyan, mint a szülési fájdalomnak a kezdete. Mire gondol egy asszony, amikor az ő gyermekét várja? Fájdalmon jár az esze, azon gondolkodik? Emlékszem, amikor a gyerekeinket vártuk, megvettük a babakocsit, megvettük a kiságyat, a kisingeket, szépen a feleségem kivasalta, oda tette, a tisztálkodó eszközöket is mind szépen elrakta. Soha nem beszélt arról, hogy ő félne azoktól a fájdalmaktól, amelyek bekövetkeznek. Miért? Mert ő nem a fájdalmat várta, hanem a szemét. A gyermeket. Volt neve, tudtuk, hogy kit várunk, és őt vártunk. Ha valaki az eseményeket várja, akkor félhet. Mert felsorol a Biblia sok olyan eseményt, ami félelmet kelt bennünk. De mi nem ezeket az eseményeket várjuk. És nem azért mondtam el ezeket az eseményeket, hogy féljünk ezektől az eseményektől. Ezek az események jelzik azt, hogy jön valaki. Ki ez a valaki? Ami barátunk. Ami megváltunk, aki annyira szeretett bennünket, hogy az ő életét adta érettünk. És készített számunkra egy olyan otthont, amiről a Biblia azt mondja, hogy szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elme meg sem gondolt. Készített egy új földet, ahol nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, nem lesz könyhullatás, csak örökké tartó boldogság. Ha tudnák ezt az emberek, akkor nagyon készülnének erre. Az én kívánságom az, hogy készüljünk fel erre az alkalomra, legyünk készen, mert csak az találkozhatott fent, aki találkozik itt. És ezért hívunk mindenkit arra, hogy fogadjuk el Jézusnak az ajánlatát, aki találkozni szeretne velünk az ő kegyelméből. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon szívhez szóló előadásokat, beszámolókat hallottunk Jézusról, aki szeret minket. Nem tudom, milyen érzések fogalmazottak meg bennünk, hogy jó egy ilyen lényt ismerni,

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek mindenjátok a drága testvéreim ezen a szombat délelőtti alkalmon, amikor szeretnék veletek együtt tanulmányozni Isten igényéből. Kedves testvéreim, az Úr Jézus segítségével ma délelőtt szeretnék Dániel próféta könyvének első fejezetével foglalkozni. Régen vívódok, és végleményesen elhatároztam, hogy Isten segítségével, amíg élek, addig szeretnék a Dániel próféta könyvét és Jelenések könyvét áttanulni a Szentírásból. Testvérekkel, mert olyan hatalmas igazságok vannak benne, amit az ember el se tud képzelni. Bátorításul szeretnék hozni 2-3 idézetet Ellen White Whitetól. Ha őszintén imádkozó lelkülettel tanulmányozzuk Dániel és Jelenések könyvét, jobban megértjük az utolsó napok veszedelmeit, és jobban felkészülünk az előttünk álló munkára. Kedves testvéreim, ha foglalkozunk ezzel a két könyvvel, mert a Dániel próféta könyve az Ószövetségi Szentírásban, Jelenések könyve az Újszövetségi Szentírásban, két olyan profétikus könyv, amely földünk történetének záró szakaszával foglalkozik. A másik idézet: azok, akik erejüket Isten szavának, különlegesen az utolsó napok proféciájának tanulmányzására szentelik, fontos igazságok felfedezésének jutalmát kapják. Az Új Szövetség utolsó könyve tele van megértésre váló igazságokkal. Kedves testvéreim, én magam is újjoggal átélek sok mindent, ahogy készülök és tanulmányozom. Most Dániel próféta könyvét, és amikor befejezzem veletek is Dániel próféta könyvét, akkor tovább fogjuk tanulmányozni János mennyei jelenések könyvét. Ha van Bibliátok, és hogyha van a melegben kellő erőtök hozzá, akkor lapozzuk fel a Bibliát Dániel próféta könyvénél. Dániel próféta könyvének az első részéből csak az első két verset olvassuk. Kedves testvéreim, akinek van Bibliája, az keresse a kérdésre a választ. Mi a kulcsszó ebben a két igében? Akinek pedig nincs, az pedig hallásból keresse, mi a kulcsszó. Olvasom Dániel próféta könyvének első részéből az első két verset. Jojákim Júda király uralkodásának harmadik esztendejében Nabukodonozor a babiloni király Jeruzsálemre jött, és megszállta azt. És kezébe adá az Úr Jojákimot, a Júda királyát, és az Izrael háza edényeinek egy részét, és vivé azokat Sinár földjére, az ő istenének házába, és az edényeket betevé az ő istenének kincses házába. Mi a rendhagyó, mi a különleges a két igében? Melyiket gondoljátok, hogy a kulcs szó, a legfontosabb szó? Tessék? Na most nagyon szépen köszönöm. Kedves testvéreim, nem megdöbbentő ez a kijelentés, hogy Isten felhozza Nabukodonozor királyt saját népe ellen, és Isten kezébe adja az ószövetségi választott népét egy pogány király kezébe, hogy fogságba vigye. Nem különleges ez? Talán először felteszik a kérdést, milyen Isten az, aki ilyet tesz, hogy a saját népét fogságba vitteti egy pogány uralkodóval. Ez az első és nagyon fontos dolog. Egy-egy mondatban szeretném megfogalmazni a négy dolgot, amit szeretnék Isten segítségével Dániel próféta könyvének első fejezetéből áttanulni. Miért adja Isten Izrael népét a pogány király kezébe, hogy fogságba vigye a saját népét? Második, miért volt szükség a négy héber ifjú nevének megváltoztatására? A harmadik,

gondolatkör, vagyis igazság, amire szeretném felhívni figyelmeteket. Ez a 8. versben található az elfűség és az elfűségé való áldás, amiben részesült a 4 héber ifjú. Ezek olyan mérföldkövek, amelyekre szüksége van minden mennybe készülő embernek. Mi a különös még az mellett, hogy Isten Nabukodonozor király kezébe adta a saját népét. Az egész témakört ezt így megfogalmazni, hogy Babilon legyőzi Jeruzsálemet. Tudjuk, hogy a Babilonnak a Biblia elejétől az utolsó könyvig végighúzódik, és Babilon mindig Isten népének ellenségét mutatja be. Jeruzsálem pedig mindig Isten hűséges gyermekeinek és az Isten imádatnak székhelye, sőt még az új Jeruzsálemről is beszél Jelenések könyve 21. része, hogy az új Jeruzsálem lesz a lakhelye a megváltottaknak, amiben Isten segítségével hiszem, hogy mindannyian oda készülünk, és az új Jeruzsálembe jövünk le a mennyből a földre, hogy aztán végérvényesen itt lakjunk. Azonban visszatérve a felolvasott ige szakaszhoz. Először szeretnék, kedves testvéreim, elmondani egy pogány gondolkodást. A pogányok úgy gondolták, és azt hitték, hogy amikor két ellenséges hadsereg egymással harcol a földön, például a babiloniaiak és az izraeliták harcolnak egymás ellen, akkor az ő istenük az égben harcol egymás ellen. És az, hogy itt a földön melyik hadsereg fog győzni, az attól függ, melyiknek az istene győz az égben. Ez pogány gondolkodás, ez nem bibliai gondolkodás. Nabukodonozor legyőzte Jeruzsálemet, mint pogány ember, pogány ország uralkodója. Miről győződött meg? Kinek az istene az erősebb? A babiloniak istene, vagy az izraeliek istene? Miért? Mert a babiloniak istene az égben legyőzte az izraeliek istenét, és ezért győztött Babilónia Jeruzsálem felett. Kedves testvéreim, micsoda szégyen volt ez Izrael népe élettörténetében. Valóban legyőzte a pogány nem létező Isten az élő Istent, az Izrael istenét? Nem. Ez valótlan. Azonban, hogy kifejezze Nabukodonozor király ezt a meggyőződését, figyeljük meg, mit visz magával a foglyokon kívül Jeruzsálemből? Az Isten háza edényeinek egy részét. Figyeljük meg ezt a háromas kijelentést a Bibliában, a második vers közepétől olvasom. És vivé azokat Sineár földjére, ahol Babilónia volt, és az Istenének házába, és edényeket bevivé az ő Istenének kincses házába. Az élő Isten templomából arany ezüstedényeket elvitte, és hová helyezte? A saját pogány istenének kincses házába. Ezzel is kifejezte azt, hogy az ő istenük, a pogány isten, a nem létező isten legyőzte az élő Istent, az izraelek istenét. Micsoda tragédia? Vessünk fel egy másik kérdést. Miért adta Isten Nabukodonozor kezébe a saját népét, az ószövetségi Izrael népét, hogy elvigye magával a fogságba? Mi volt az oka? Ha időben elhelyezzük, akkor mintegy 1500 évvel Jézus Krisztus születése előtt vezette ki Isten Izrael népét az egyiptomi fogságból. Azóta elmúlt körülbelül odavetőleg 900 esztendő. Küldöttet, prófétát küldött egyiket a másika után, és figyelmeztette Izrael népét, hogy az élő Istennek szolgáljon. Sikeres volt-e a próféták munkája az Ószövetségben? Sajnos nem. 900 évig Isten küszködik a saját népével, hogy Istenhez térjen. Nem sikerült.
Isten az ő minden tudásában tudta és látta azt, hogy az ő népe, aki hol az egyik pogányistent, a Baát, az Astarótot, az ég királynőjét, a Tamúzt, hol az egyiket, hol a másikat imádta, Isten az ő minden tudásában látta azt, ha kivezeti, elviszi, elviteti Babilonba Nabukodonozorral az ő saját népét, ott Babilonban kigyógyulnak a bálványimádásból. Tudjátok, hogy mi a különös? Ha olvassuk azoknak a prófétáknak az írásait, könyveit az Ószövetségi Szentírásban, akik a babiloni fogság után éltek és dolgoztak Izrael népe között, abból azt tudjuk, hogy valóban azt, amit Isten nem tudott a prófétái által elérni, hogy elforduljon Izrael népe a bálványimádástól, azt Isten elérte a babiloni fogságba. Miért? Mert miután a 70 éves rabság elmúlt, és visszahozta Isten a babiloni fogságból az ő népét, soha többet Izrael népe nem esett bálványimádásba. Most akkor fogalmazzuk meg mindazt, amit eddig átgondoltunk, egy mondatba. Miért hozta fel Isten Nabukodonozor királyt Jeruzsálem ellen, és miért adta Isten saját népét a babiloni fogságba és Nabukodonozor kezébe? Azért, mert elfűtlen volt. A szép szó, Istentől küldött üzenet nem ér semmit. Kedves testvéreim, ki vagyunk-e mi téve ennek a veszélynek? Halljuk az ígét, de fejünkbe húzat van. És tanuljuk meg, ne várjuk meg ezt. Izrael elfűtlenségért került Izrael népe a babiloni fogságba. És amikor beszéltünk, hogy az Isten házából elvittett edényeket, akkor Esdrás próféta beszámol, hogy nem néhány edényről van szó. 5400 edényt vitt el. Ki tudja, hogy hány szekéren arany és ezüst edényeket, honnan tudjuk? Azért, mert amikor olvassuk Esdrás próféta könyvét, és Esdrás ideje alatt kezdett Izrael népe visszatérni a babiloni fogságból, akkor Círus király elrendeli, hogy mind az 5400 darabot vigyék vissza Jeruzsálembe. Ez az első dolog, amire szeretném tartani figyelmeteket. Ha olvassuk a harmadik verset, a harmadik versben azt találjuk, és mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való s előkelő származású ifjakat. Ki volt a négy héberi fiú? Királyi magból és előkelő fiatalok voltak, akiket a szüleik odahaza megtanítottak az Istenfélelemre. Honnan tudjuk ezt? A további leírásból. Ezekből a hűséges királyi sarjak leszármazottaiból akarta a király, hogy káldeusi papok legyenek, és visszaküldje őket Izraelbe. Úgy, mint ahogy a törökök csinálták Bosznia-Hercegovinából, elvitték a gyerekeket Törökországba, átnevelték, valamikor történelemben tanultuk, és janucsárokként visszaküldték, hogy neveljék át a bosnyák népet mohamedán vallásra. Azonban figyeljük meg, hogy a neveltetésük, hogy ők pádus papok és a pogány istenek szolgálatát képviseljék és tanítsák, ezen az úton, ennek a célnak az elérésében mi volt az első pont? Megváltoztatták a négy héber ifjúnak nevét. A legismertebb a négy héber ifjú között Dániel. Úgy gondolom, hogy Dániel névnek a jelentését mindannyian tudjuk. Mit jelent a Dániel név? A Dániel név, ahogy itt látjuk, feljegyezve, Isten az én bírám. Most képzeljük el, bármikor megszólították Dániát héber nyelven, mit hallott? Isten az én bírám! Isten az én bírám! Mivé változtatta? Olvassuk el ezt a hetedik versből mind a négy héber ifjúnak névváltoztatását. És az udvarmesterek fejedelme
neveket adanékik, tudnélik, elnevezi Dániel Baltazárnak, Anániás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriást Abednegónak. Mind a négy héber neve eredetileg el lett törölve, és új neveket kapott. Az előbb említettük azt, hogy Dániel azt jelenti Isten az én bírám. Dánielt elnevezték Baltazárnak. A Baltazár névnek a jelentése a babiloni főisten oltalmaz téged. Képzeljétek el, a babiloni főisten oltalmaz téged. Bármikor szólították Dánielt, hogy Baltazár, mit hallott? Babilon főisten oltalmaz téged. Én most csak felsorolom, mit jelent a névváltoztatás. A második, akiről itt olvasunk, Ananiást megváltoztatták Sidrákra. Ananiás annyit jelent héberül, hogy a Jahve kegyelmez, az Isten kegyelmez. Bármikor szólították, mit hallott? Isten kegyelmez. És most megváltoztatták Sidrákra, ami egészen mást jelent, Akú Sumer holdisten rendelése. Teljesen ki akarták tudatukból törölni ezeknek a fiataloknak az Isten tudatot, az Isten jóságát, az Isten szeretetét és az Isten kegyelmét. Harmadik, aki itt megvan említve, Misáel, és Misáknak keresztelték el. A Misáel szó a Mikáel héber szónak az azonos jelentése, amit mi magyar Bibliánkban is megtaláljuk, a Mihály. A Mikáel szó mit jelent? Ki olyan, mint Isten. Ki olyan, mint Isten. Most képzeljétek el, Misáelt bármikor szólították, mit hallott? Ki olyan, mint Isten? Megváltoztatták a nevét, és itt azt olvassuk, hogy Misáelt Misáknak nevezték el. A Misák ki olyan, mint Akú, a Sumer holdisten. Teljesen kitöröltek belőlük mindent. És a negyedik név, Azáriás, Abednegónak nevezték el. Azáriás héberül annyit jelent, hogy a mindenható Isten megsegít téged. Képzeljétek el, akármikor szólították, a mindenható Isten megsegít téged. És átváltoztatják Abednegónak, te Nabú, a bölcsesség Istennek szolgája vagy. A Nabú bölcsesség Istennek szolgája vagy. Kedves testvéreim, megváltoztatták a négy héber ifjúnak nevét, de mit nem tudtak megváltoztatni? Jellemüket. És Istenbe vetett hitüket. Kedves testvéreim, mondhatnak és nevezhetnek bennünket, ahogy akarnak az emberek, de hogyha hűségesek vagyunk Istenhez, akkor jellemünket nem változtathatják meg. Tudjátok, hogy a Bibliában is van névváltoztatás, két névváltoztatásról is olvasunk, csak mind a kettőt Jézus változtatta meg. Talán az ismertebbet veszem alapul, kiváltoztatta meg a Simon apostolnak a nevét Péterre. Jézus változtatta meg. És mit jelent a Péter név? Mert megvan a jelentése a név, bibliai neveknek. Mit jelent a Péter név? Kavics, kő, darab, guruló kő, semmiféleképpen sem szikla, hogy tanítják azt. Mert a Petros, az kavics, kő, darab, guruló kő, a Pétra a kőszikla, és ez a Pétra nem más, mint Jézus Krisztus. De mi volt Péternek eredeti neve? Az előbb mondtam. Simon, tudjátok, hogy mit jelent a Simon név? Meghallgattatott. Meghallgattatott. És ami különös, hogy Jézus Krisztus kínszenvedése előtt, amikor Péter kiment a harmadik tagadás után Gecsemáné kertjébe síva, akkor tért meg. És a feltámadás után János Evangélium a 21. részében, a 15-16-17. Versben Jézus háromszor kérdezi Pétert, Péter, szeretsz engem? Így kérdezi? Nem így kérdezi. Azt mondja, hogy Simon Jónának fia. Miért nevezi Simonnak Pétert Jézus Krisztus feltámadása után? Hát nem ő változtatta meg Péterre a nevét, a Simon nevet? Miért nevezik
nevezi Jézus Simon Jónának fia. És nem azt mondja, hogy Péter Jónának fia. Azért, mert Péter akkor már megtért ember volt. És Jézus visszaadja neki a Simon nevet. Most ne haragudjatok, hogy visszakérdezem, mit is jelent a Simon név. Ki mondta ezt, hogy én imádkoztam érted, hogy idővel, amikor majd megtérsz, az én juhaimat legeltest. Ki mondta ezt Péternek? Jézus Krisztus a Getsemáné kertjébe vezető úton, az utolsó vacsora után. Meghallgattatott. Én imádkoztam. És megtért emberként úgy nevezett Simon. Olvassuk el a 8. verset. Ez a 3. része a mai emlékedésünknek. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és borral, amelyből az iszik vala, és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Miről van itt, kedves testvéreim, szó? Először is gondolkodjunk a tartalomról. Kik voltak Dániel, Sidrák, Misák és Abednego? Rabszolgák. És ők elhatározzák mind a négyen, hogy nem fertőztetik meg a királynak az ételével. Ez a döntés, tudjátok, mit jelent? Elolvasom. A 4. Biblia kommentárban Ellen Gould White ezt mondja. Dániel és társai nem tudták, mi lesz döntésük következménye. Lehet, hogy életükbe fog kerülni. Mégis eltökélték, hogy a szigorú mértékletesség egyenes ösvényét fogják taposni a laza, erkölcsi, babiloni udvarban. Mivel volt egyenlő az ő döntésük? A halállal. Melyiket választották? Az elfűséget, vagy az elveknek taposását? Életük árán. Kedves esvéreim, én azt mondom, hogy megéri. Megéri elfűnek lenni. Mert itt az egész első fejezet két dologról beszél. Izrael azért kerül rabságba, mert elfűtlen volt, Isten azért tudja megáldani a 4 héberi fiút, mert elfű volt. Elmondok egy személyes tapasztalatot. Skopjéban szolgáltam a hadsereget 1963-ban, és 63. június 27-én földrengés rázta meg, ahol több mint 3000 ember lelte halálát. A széttakarításon, újjáépítésen fáradoztunk. Minden reggel 3:30-kor keltünk, 4 óra előtt 10 perccel kaptunk egy löttyöt, az volt a reggeli, és egész nap dolgoztunk, és este 5 órakor kaptuk az ebédet. 7 órakor meg a vacsorát. Minden nap dolgoztunk, kivétel nélkül, az a minden nap, a 7 napján. Kisebb munkacsoportokra osztottak, és mindegyik munkacsoportra tettek egy idegen tisztet. A mi munkacsoportunkba is kaptunk egy idegen tisztet. Szombaton reggel, 6 óratájon már helyszínen vagyunk. És a tiszt tart egy beszédet, rövid beszédet, azt mondja, hogy tert eltársak, ti tudjátok azt, hogy Skopjéban fel van állítva a rögtönítélő bíróság, ezt tudtuk. Akit megfogok, hogy nem dolgozik szombaton, azonnal a rögtönítélő bíróság elé állítom. Én 20 pár évesen, egyenruhában, szombaton reggel ott állok a sorba. Választanom kellett. Vagy letaposom a szombatot, vagy vállalom a halált. Az, hogy ma itt állok, tudjátok, hogy melyiket választottam. Csak lehet, hogy nem gondoljátok, hogy melyiket. Ott imádkoztam, és azt mondtam, hogy Istenem, ha eljött a nap, hogy ma letegyem az életemet éretted, akkor ezt vállalom, függetlenül, hogy 20 pár éves vagyok. És akkor megtartotta a beszédet, kezdte az osztást. Hatalmas, hosszú épület volt, 3 bejárattal. Első bejárat, első emelet, 2 katona. Osztotta szét. 30-40-en voltunk körülbelül. Tudnélik, a földrengés következtében nagyon sok vakolat lehullott, azt kellett kitakarítani, és az ablakon keresztül kihagygálni. Ez volt az szombati munkánk. Maradtunk még 8-10-en. Fejéhez kapta a katonatiszt, és azt mondja, valamit elfelejtettem. 4 önkéntest kérek. Önkéntes, amikor minden reggel 3:30-kor kelünk. Éhen dolgozunk majdnem egész nap, 5 óráig, akkor megesszük az ebédet, és megyünk aludni, vacsorára el sem mentünk.
lerongyolódva, kifáradva, senki nem jelentkezik önkéntesen. Emelem a kezem én. Állj félre! Még három önkéntes, senki nem jelentkezik. Nincs önkéntes? Nincs. Te is, te, álljatok félre! Többit szétosztotta, odafordult hozzánk, és tudjátok, mit mondott? Eltársak, ti ma semmit nem fogtok dolgozni. Ti lesztek azok, akiket odaállítok az épület négy oldalához, hogy figyelmeztessétek az embereket, nehogy oda menjenek, hogy a fejükre dobálják a vakolatot, ez lesz a feladatok. Tudjátok, engemet hova állított? A hosszú épületnek a végéhez, ahol ablak se volt. Ott voltam egész nap. Bajtársaim jöttek, és azt mondták, hogy lehet, hogy ma is te neked szabad a szombatod. Miért volt nekem szabad szombaton ezen a szombaton? Azért, mert választottam a halál és az engedelmesség között. Testvérem, döntöttél-e teljes szívvel Krisztus mellett, vagy csak formálisan? Ezek a férfiak kockára tették életüket, mi nem ehetünk a király ételéből. Még egy idézetet olvasok. Mi történt volna, ha Dániel és társai kiegyeznek a babiloni tisztségviselőkkel, engednek a körülmények, a nyomásnak és velük együtt esznek és isznak a többiekkel együtt? Mi lett volna a következménye? Egyetlen helytelen lépés további helytelen lépéshez vezethette volna, míg megszakad a kapcsolatok Istennel, és a kísértés hullámai elsodorják ők. Testvéreim, mikor tud Isten segíteni? Ha lazák vagyunk az elvekben, ha megalkodók vagyunk, vagy ha elfűek vagyunk. Ha elfűek vagyunk. Milyen elvekhez legyünk hűek? Az isteni elvekhez. Ha az isteni elvekhez hűségesek vagyunk, akkor számíthatunk Isten segítségére. Van egy történet a Bibliában. Ha jól emlékszem, Mózes 4. könyvének a 14. írja le, Mózes elküld 12 kémet, hogy kémleljék ki Kánaán földjét. És amikor visszajöttek, akkor 10 kém azt mondta, hogy nagyon emberek vannak, óriások vannak, mi nem bírunk megbirkózni velük, azok legyőznek bennünket, nem tudjuk elfoglalni Kánaán földjét. Józsué és Káleb pedig ugyanazt látta, és azt mondja, hogy igen, de velünk lesz az Úr, és az Úr segítségével el tudjuk foglalni. Testvéreim, a 12 kém közül hány ment be az ígéret földjére? Józsué és Káleb, miért? Ha olvasok a Pátrák és a Proféták című könyvben ezt a történetet, akkor ott találunk egy mondatot. Súlyos mondat. Izrael népe az ő hitetlenségével megkötözte a mindenható Isten kezét, és azért nem vihette be őket a Kánaán földjére. Utána még 38 évig vándoroltatta őket a pusztába, míg minden kadviselő ember meg nem halt. Még egy-két dolgot szeretnék hozni, drága testvéreim. Miért volt annyira fontos az? Mert itt a szöveg azt mondja, hogy eltökélték a szívükbe, hogy nem fertőztetik meg magukat a király ételével és a borral. Kedves testvéreim, meghoztuk-e mi ezt a döntést? Iszünk-e olyan dolgokat, amelyeket Isten tilt, amely nem egészséges? Legyen az fekete kávé, vagy akármi más. Meghoztuk-e ezt a határozatot? Vagy megalkudunk a nép szokásával, a nemzet szokásával, és mi is beleolvadunk? Azonban itt van még valami, amit szeretnék olvasni, Proféták király című könyv 298. oldala. Azzal is megtagadták volna hitüket, ha csak színlelik, hogy esznek az ételből és isznak a borból. Mert ezáltal a pogányság mellett foglalnak állás Isten törvénye alapelveit elvetik, és meggyalázzák. Dániel azonban nem habozott. Isten jóváhagyása drágább volt neki, mint a legnagyobb földi hatalmasságnak a kegye. Testvérem, kinek a kegyét keresed az életben? Emberekét, vagy Istenét? Dániel és társai Isten kegyét. Drágább volt, mint az élete. Az első hibás lépés további helytelen lépéshez vezet, míg nem megszakad a mennyel való kapcsolat, és elsodorja őket a kísértés. Bármikor olvasom ezt a tanácsot, eszembe jut valami. Szerbül sokkal jobban hangzik, de tudom, hogy sokan nem beszélitek a szerbet, ezért csak elmondom szerbül és lefordítom.
A részeges emberekről van szó is, azt mondják, prvá csása ide kaos lama, a druga vegy ide száma. Ami azt jelenti, hogy az első alkoholos pohár olyan, mint a tüske, de a második alkoholos pohár már olyan, mint a szalma magától csúszik. Testvéreim, ha mi odaadjuk a kisújunknak a hegyét az ördögnek, akkor következő lépésben mit akar tőlünk? Csak a kezünket. És odaadtuk a kezünket, akkor akarja a karunkat. És odaadjuk a karunkat, akkor akarja az elménket. Nem lehet megalkudni. Egy keresztény ember nem teheti sohasem az isteni elveket alkutárgyává. Mert az isteni elvek nem alkutárgya. Ne tegyük ezt soha. Soha ne lépjünk le az egyenes ösvényről azért, hogy az emberek kegyét élvezzük. Dániel és három társa nem így tettek. Van egy ilyen könyv, Életünk és munkánk, ez magyar nyelven létezik, 329. oldaláról hozom. Tökéljük el ma, tehát határozzuk el ma, mint ahogy Dániel és társai tettek Babilonba, hogy elveikhez hívek maradnak, történjen bármi. Testvérem, tudunk-e ilyen határozatot hozni most? Istenem, segíts meg, hogy hű maradjak azokhoz az isteni elvekhez, amely igédben van, történjen bármi. Ha ez a döntés jelen van életünkben, akkor számíthatunk Isten segítségére. És ott, ahol mi semmilyen megoldást nem találunk, Istennek millió megoldása van. Befejezésül az első fejezetből szeretném elolvasni most újból a második versből csak az első mondatot. És kezébe adta az Úr Jojákimot. Ki adta Nabukodonozor kezébe Jojákimot, Izrael királyt és az egész várost? Az Úr. Miért? Mert hűtlen volt Izrael. És most olvassuk a 17. verset. És adta az Isten. Megint ugyanaz az Isten adja. Csak valami mást. És adta az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álomhoz is. 20. vers. És minden bölcs és értelmes dolog, amely felől a király tudakozódik, tízszerte okosabbnak találá őket, a négy héber ifjút, mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országban vannak. Nem csak akik akkor vizsgáztak. Ki adta a négy héber ifjúnak a bölcsességet, és hogy tízszerte okosabbak lettek? Isten. Miért? Mert hűségesek voltak, vagy azért, mert hűtlenek voltak? Kedves testvéreim, most, amikor befejezzük az Isten tiszteletet, vagy most, mielőtt befejeznénk az Isten tisztelet, most tudsz egy döntést hozni olyat, mint a négy héber ifjú? El tudod-e imádban magadban mondani, Istenem, segíts meg, ha kell, inkább életemet leteszem, de én segíts meg, hogy hű maradjak hozzád. Hozzuk meg ezt a döntést most. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből. Amen. Amen.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram,

keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: A boldogság az egyik legalapvetőbb emberi vágy, hiszen szeretnénk jól lenni, örülni a mindennapoknak, és megtalálni azt, ami értelmet ad életünknek. De mit is jelent valójában boldognak lenni? Hogyan kapcsolódnak ehhez a pozitív érzelmek, az optimizmus, a remény, vagy éppen a hála? A pszichológia ma már rengeteg kutatással segít megérteni, hogyan működik a jóllétünk, és milyen belső erőforrások támogatnak ebben bennünket. Erről beszélgettünk ma Simon Brigitta, klinikai szakpszichológussal és iskolai tanácsadóval, aki segít eligazodni ebben a gazdag és inspiráló témában. Köszöntelek a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszöntelek téged és a kedves nézőket is, és örömmel fogadtam a boldogság témát.
0: Brigitta, miért beszélünk ennyit a boldogságról? Miért vált ekkora elvárássá manapság boldognak lenni?
1: Hát a boldogságról végül is nem csak ma beszélünk, vagy manapság beszélünk rengeteget. Lehet, hogy most sokkal inkább jutnak el a vagy út felénk el az a nyomás, hogy boldognak kell lenni, mert sokkal inkább tudatosítjuk, mert ugye a különböző média platformok által nap mint nap szembesülünk ezzel a témakörrel, hogy boldogság és boldognak lenni. De végül is, ha belegondolunk, akkor rájövünk arra, hogy nem csak a múlt századokban, hanem még időszámításunk előtt a görög filozófusok is már foglalkoztak ezzel a témakörrel, hogy mi is a boldogság, mitől vagyunk boldogok, mitől érezzük azt, amit érzünk, és hogyan tudjuk fenntartani a boldogságunkat. Hogy manapság, mint említettem, ugyebár a szociális média is, és általában az individualista társadalom az, ami felerősítheti bennünk a vágyat, sőt nem csak a vágyat, hanem inkább a kényszerét annak, hogy boldognak kell lenni, és egy ilyen elvárásként állunk hozzá, hogy állandóan boldognak kell lenni. Alapvetően a boldogság egy kellemes érzés, ugyebár, és persze, hogy keressük, és el is akarjuk érni, de azt is meg kell értenünk, hogy nem biztos, hogy mindig lehetünk boldogak, vagy mindig boldognak kell lenni.
0: Éppen ezért kutatjuk ma ezt a témát, mert próbáljuk a boldogságot, a boldogság nyomában mítoszokról is és a valóságról is beszélgetni, és ennek következtében felmerül az a kezdetleges kérdés, hogy mi a boldogság, vagy mit nevezünk ma boldogságnak, és hogyan különbözik ez a hétköznapi és a tudományos meghatározásokban?
1: Ez egy jó kérdés, ezzel nagyon gyakran szembesülünk, vagy ha nem csak mi ülünk le, pszichológusok a páciensekkel, kliensekkel beszélgetni erről, találkozunk ezzel a kérdéssel, vagy próbálták meghatározni azt, hogy mi az a boldogság a művészetekben, a versekben, az írók, a költők, vagy egyéb művészeti formákban, mert hogy mindenkit érdekel a téma, és mindenki el akarja érni valójában a boldogságot. Hát ha tudományos szempontból nézzük, akkor, hogyha pszichológia szempontból nézzük, akkor nem csak ma, hanem már említettem, hogy még időszámításunk előtt is, amikor a filozófusok próbálták meghatározni ezt, hogy mi is a boldogság, meghatározták, vagy definiálták úgy, hogy beszélünk egy ilyen pillanatnyi örömről, jó érzésről, ami a hedonikus boldogság, és van az eudaimonikus boldogság, ami valójában egy ilyen jól létet takar, jól létet fed, egy általános és hosszabb ideig tartó, kellemes életet definiál valójában. Nagyon sokszor, amikor hétköznapi nyelven keressük a boldogságot, vagy vágyunk a boldogságra, a hedonikus boldogságra vágyunk, az ilyen pillanatnyi örömökre, a gratifikációra, arra, hogy valamit elértem, és akkor érzek valami kellemeset, jót per pillanat. Miközben lehet, hogyha hosszú távon gondolkodunk az élet értelméről, az jól létről beszélünk, akkor inkább az eudaimonikus boldogság szemszögéből érdemes kutatni a boldogságot, keresni, felfedezni az életünkben a boldogságot.
0: A társadalomban kialakult egy

0: ilyen nyomás, miszerint az emberek akarnak, szeretnének, vágynak boldogok lenni állandóan. Hogy tapasztalod ezt?
1: Van ennek egy nyomás az utóbbi időben, és akkor megint visszatérünk, nem szídjuk, vagy nem haragszunk konkrétan a médiára, vagy a közösségi médiára, de azt fedezték fel a kutatók is, és azt figyelték meg úgy a pszichológiában, mint a szociológiában kutatók, hogy van egy ilyenfajta elvárás és nyomás az emberek felé, mivel nap mint nap, ugyebár a social médiában miket szoktunk feltölteni a legjobb pillanatainkat, és azon belül meg azokat a perceket, vagy a fotón azt örökítjük meg éppen, vagy a posztban azt örökítjük meg, hogy hogyan is néz ki számunkra a boldogság és a tökéletes élet, vagy a legszebb pillanata az életünknek. És akkor hajlamosak vagyunk ezeket a tartalmakat követve, hajlamosak vagyunk saját magunkra óriási nyomást helyezni, hogy azt a bizonyos típusú állandó boldogságot keressük, mivel állandóan ezzel szembesülünk a szociális médiás tartalmakon keresztül. Ugyanakkor a fogyasztói kultúra is felelősíti ezt bennünk. Mindenfele nagyon jópofa módon, néha amúgy ilyen keserédes módon lehet olvasni reklámokban, vagy workshopok, előadások reklámjaiban, hogy öt gondolat, vagy öt lépés a boldogsághoz, vagy vedd meg ezt a könyvet, akkor ettől boldog leszel, vagy megtapasztalod, hogy mi, megtudod majd, hogy mi az igazi boldogság. Sőt, szembesülünk azzal is, hogy mindent is el akarnak nekünk adni, és valahogy kötik a boldogsághoz. És azon kapjuk magunkat mi is, hogy a hétköznapjainkat úgy éljük, hogy erre, meg arra van szükségem, és ezt is, azt is, azt tűzöm ki célul, hogy akkor majd boldog leszek, ha azt a bizonyos tárgyat, vagy ezt a bizonyos életideált elérem. Miközben lehet, hogy sokkal egyszerűbb dolgokban teljesül ki a boldogságunk, ugye a hedonikus típusú boldogságunk, mint az eudaimonikus típusú boldogság, de valószínűleg igenis most ennek van egy ilyen kultúrája is, hogy bármit el lehet adni, és meg lehet venni, és sajnos a boldogságot is valahogy ehhez kötötték, hogy meg lehetne vásárolni a boldogságot is, miközben meg lehet, hogy ez egy tévhit.
0: Mielőtt a technológia ekkora teret nyert volna magának, és mikor még nem volt szociális média, és televízió, és reklámok. Abban az időszakban tartósabb lehetett a boldogságnak az érzése, a pillanatnyi is, és a hosszantartóra utalva is. Mit lehetne erről elmondani?
1: Ez milyen jó kérdés. Egyből az jutott eszembe, hogy hát utána olvasni nem olvastam úgy utána, hogy erről tanulmányokat készítettek volna, valószínűleg vannak, nem néztem utána, de nekem egyből az jutott eszembe, hogy mindketten egy olyan generációban nőttünk fel, ahol ilyen mi átmeneti generáció voltunk, szóval úgy születtünk meg, hogy nem volt olyan nagy tere a technológiának, és bele nevelődtünk, és most már nagyon nagy tere van az életünkben. Amit meg tudunk figyelni például azokon az embereken, akik még ugye a technológiák vagy az ilyen túlzott technológia használat előtt nevelkedtek, vagy éltek, azt meg tudjuk figyelni, valószínűleg azokat a technikákat, amiket mi most tudatosan gyakorlunk ahhoz, hogy boldogakká váljunk, és tapasztaljuk a boldogságot, fenntartsuk, építsük a boldogságot, azokat ők akaratlanul bevitték az életükbe. Gondolok itt például a tudatos jelenlétre, a mindfulnessre. Gondolok itt például a kellemes időtöltésre, a flow élményekre, az olyan típusú tevékenységekre, amelyekbe teljesen bele tudtak merítkezni. Mondjuk elolvastak egy jó könyvet, vagy részt vettek egy hosszú túrán, természetben voltak kint rengeteget, vagy voltak tartalmas beszélgetéseik jó barátokkal, vagy egyszerűen kis dolgokban, ha bár anyagilag valószínűleg nem tudtak sok mindent megengedni maguknak, vagy nem is volt rá mondjuk lehetőség, kis dolgokban megtalálták azt, hogy hogyan is lehetnek igazán jelen, és hogyan tudják értékelni a jelen pillanatokat annyira, hogy ott felismerjék a boldogságot az életükben, meg a többi kellemes, pozitív érzelmet.
0: A pillanatnyi öröm és a hosszantartó jólét, vagy hosszantartó boldogság, ezek miben különböznek, miben hasonlítanak egymáshoz? Említetted mindkettőt. kettőt. Mit lehetne ezekről röviden elmondani?
1: Hát, amit megfigyeltek, és ezt kutatások is kimutatták, főleg a pozitív pszichológiában, de még azelőtt is kutatták a múlt században a hedonikus és eudaimonikus boldogság közti különbséget, azt mutatták ki, hogy amúgy a hedonikus boldogság nagyon is környezethez kötött, vagy nagyon is helyzetekhez kötött. Most történik velem valami kellemes, meghallgattam egy jó zeneszámot, vagy ettem egy finom vacsorát, vagy találkoztam egy jó barátommal, vagy kaptam egy jó jegyet. Rögtön érzem is a boldogságot, vagy hogy érzem azt az euforikus, rövid ideig tartó, néhány másodperctől, néhány óráig, vagy akár néhány napig tartó euforikus érzést, amit nagyon sokszor a boldogsággal asszociálunk, és ez az, ami nyomást helyez ránk, hogy általában ezt keressük, ezt az ilyen kiemelkedő boldogság élményt. Csak hogy az igazság az, hogy ez tényleg helyzettől függ, és ahogy a helyzet megszűnik lenni, úgy ez a típusú erős, intenzív élmény bennünk megszűnik lenni. És amit máskülönben tapasztalunk, az egy mondhatni nyugodtság. Nyugodtság és ilyen értékeken alapuló jó lét, jó élet, vagy meaningful life, ilyen értelemmel teli élet, ami valójában ez az eudaimonikus boldogság. Uh-huh. És amit még a kutatók kimutattak, az, hogy természetesen mindkettőre szükségünk van. A kettő, nem úgy határozzuk meg, hogy valamelyik jó vagy rossz, tehát mindkettő jó, hogyha együttműködik, szimbiózisban van egymásra, mert mindkettőre szükségünk van. Úgy társas szempontból, mint pszichológiai szempontból, mint biológiai szempontból, hogyha az emberi jólétet nézzük. És azt tudom meg elmondani, hogy ha bár a hedonikus boldogság pillanatnyi, annak is örömöket okoz, annak is nagyon nagy jelentősége van úgy biológiailag is, a szervezetre nézve, mint pszichológiailag és szociális szempontból is. Az eudaimonikus boldogság is hat arra, hogy vagyunk fizikailag, meg mennyire tudunk jól lenni pszichológiailag is, és hosszú távon meg azt bizonyították be, hogy sokkal jobb hatással van az emberre, az emberi teljesítményre, a kreativitásra, akár az egészségünkre, az immunrendszerünkre, az, hogyha eudaimonikus szempontból vagyunk boldogak, és keressük azt, hogy az életünknek van célja, van értelme, nagyobb, hosszú távú értelme, és vannak az apró értelmek nap mint nap, illetve tapasztaljuk az önelfogadást, az autonómiát, az önhatékonyságot, amelyek mind hozzájárulnak valamilyen módon ahhoz, hogy az eudaimonikus boldogságunk fenntartható legyen, és tényleg egy ilyen értékes életet tapasztaljunk és éljünk.
0: Létezik olyan, hogy állandó boldogság, állandóan boldog legyek, nem csak pillanatnyilag, vagy egy bizonyos ideig, vagy hosszabb időn keresztül tartosan, hanem állandóan? Vagy ez egy irreális elvárás?
1: Ez egy irreális elvárás, és valójában tényleg kötődik az előző kérdéseidhez, hogy akkor mi a helyzet, hogy van-e ez a nyomás rajtunk, hogy állandóan boldogok akarunk lenni, és ez hogy születhetett meg. Valahol ez megszületett, és erre vágyunk. Nagyon sokszor azon kapjuk magunkat, hogy érezzük azt, hogy mintha valami hiányozna, vagy nem vagyunk eléggé boldogak, vagy eléggé elégedettek az életünkkel. Meg lehet, hogy ez amiatt van, hogy van egy ilyen irreális, vagy nem reális elvárás a boldogsággal szemben. És ez azért sem reális elvárás, mert nem létezik ilyen. Az élet így volt megalkotva, vagy hogy mi is így voltunk megalkotva, hogy bennünk születnek meg és élnek úgy pozitív, mint negatív érzelmek, és azoknak van értelme, és tényleg funkcionalitás szempontjából is hasznosak. Emellett meg biológiai szempontból sem fenntartható az, hogy állandóan boldogok legyünk, mert ugye olyan hormonok és olyan kémiai reakciók mennek végbe bennünk, akkor, amikor boldogok vagyunk, hogyha ezt folyamatosan tapasztalnánk, az egyáltalán nem lenne funkcionális számunkra. Emellett meg szociálisan sem tudnánk jól reagálni helyzetekre, gondoljunk bele szomorú kontextusokban, amikor mi boldogak lennénk, az úgy nem helyén való, nem funkcionális számunkra, vagy gondoljunk arra, hogyha valakivel szemben empatikusak vagyunk, és valami nehézségen megy keresztül, akkor az milyen lenne, hogyha mi folyamatosan boldogságot tapasztalnánk, vagy mutatnánk. Az nem azt jelenti, hogy ugyanakkor meg mi nem lehetünk jól abban a helyzetben, és amikor empatikusak vagyunk azokkal, akik mondjuk szenvednek, de hogy valószínűleg hatása lenne arra is, hogy tudjuk az empátiánkat jól kimutatni a többiek fele. És társas szempontból sem helyes az, hogyha mi egy állandó boldogságot élünk meg, mert hogy ugyancsak ide térnék vissza, hogy nem tudnánk jól kapcsolódni a társainkhoz, az emberekhez. Sőt, hogyha lennének olyan esetek, amikor mondjuk saját jogainkat, vagy saját határainkat szegik meg, nem tudnánk kiállni saját magunkért, hogyha egy állandó pozitív érzelmekkel dúsított állapotban lennénk, és nem lennének jelen a negatív reakciók vagy érzelmek, amelyek egészséges, asszertív reakciókat váltanának ki.
0: Mik a pozitív érzelmek, mit nevezünk pozitív érzelmeknek, és milyen típusai vannak ezeknek?
1: Ha pozitív érzelmekre gondolok, akkor nagyon egyszerű elmagyarázni azt, hogy végül is olyan típusú érzelmi állapotok ezek, amelyek kellemes érzést szülnek bennünk. És ami a típusait illeti, szoktuk azt mondani, vagy kategorizálni úgy őket, hogy hát vannak azok, amelyek aktiválnak minket, akár a boldogság, vagy a szerelem ilyen, de vannak azok is, amelyek megnyugtatnak minket, amelyek ilyen kellemes, de nyugtató, inspiráló élményt nyújtanak. Gondolok itt a hálára, az optimizmusra. És mondjuk, ha a remény jut eszembe, a remény is egy pozitív érzelem, ami aktivál, de ugyanakkor nyugtató is számunkra. Van olyan is, hogy mindkettőbe beletartozik a szeretet, szerelem, a remény az olyan, hogy aktivál is, de nyugtat is, kellemes érzések mindezek.
0: Ezek miért fontosak, ezek a pozitív érzelmek? Mondtad már, hogy vannak hatásuk a testünkre. Tudnánk részletesebben beszélni a fontosságukról és a hatásukról a testünkre nézve, az agyunkra nézve, a kapcsolatainkra nézve?
1: Minden szempontból befolyásolnak bennünket. Amikor a pozitív pszichológia, mint szakterület a pszichológiában megszületett, pont ez volt az egyik alapelvük a pszichológusoknak, kutatóknak annak idején, nem olyan régen, amúgy a 90-es évek végén, 2000-es évek elején jelent meg ez az ágazata a pszichológiának, ahol elkezdtek arra felfigyelni, hogy mindaddig azzal foglalkoztak leginkább, hogy hogyan gyógyítsanak, és hogy a patológiát hogyan gyógyítsák, és emiatt jöttek létre, hogy a pszichoterápiák is. És rájöttek arra, hogy lehet, hogy sokkal jobb lenne amúgy megnézni azt, hogy mitől működik jól az ember, mitől lesz teljes élete, mitől lesz jól élt élete, vagy értelmes és értékes élete valakinek. Mivel, hogy valószínűleg, hogyha ezeket éli meg, és aztán utólag ezt be is bizonyították, ha jól élünk, és tényleg értelemmel teli életet élünk, az sok betegség elől tud preventíven fellépni, és itt gondolok fizikai, vagy fiziológiai, biológiai rendellenességekre is, és gondolok konkrétan a pszichológiai zavarokra is. És amikor az emberre gondolunk, és az embert próbáljuk kicsit elemezni, az emberi viselkedéseket, gondolkodást próbáljuk kicsit elemezgetni, akkor mindig fontos, mondta, hogy említetted, mind a három nagy ilyen témát megnézni, hogy biológiai szempontból mi történik, vagy fiziológiai szempontból mi történik, pszichológiai és társas szempontból is. Ha a biológiai szempontból nézzük, akkor a kutatások azt mutatják, hogy a pozitív élmények, érzések, a tartós boldogság az jó hatással van az immunrendszerünkre, jó hatással van konkrétan a fizikai jólétünkre. A boldogabb emberek sokkal kevésbé betegszenek meg. A boldogabb emberek kognitív szinten és az agyuk szintjén, vagy a gondolkodási szinten hajlamosak inkább észrevenni a jó dolgokat az életükbe, és inkább azokra fókuszálni, mert elősegíti őket, vagy elősegíti azt, hogy rosszabb helyzetekben, vagy kevésbé kellemes szituációkban jól tudjanak reagálni, reziliensek legyenek. és jól tudják átvészelni a kellemetlenségeket. Akkor kötődik ehhez a pszichológiai jólét is, hogy azt is bebizonyították, hogy összefügg a boldogság azzal, hogy hosszú távon az ember kiegyensúlyozott életet él, és a boldogságnak ilyen prevenciós oldala is van a depresszióval és szorongással szemben, vagy ha nem, akkor sokkal könnyebben át tudja vészelni, vagy ki tud gyógyulni az illető egyén a depresszióból, szorongásból, vagy egyéb pszichológiai zavarokból, hogyha alapvetően van benne egy ilyen pozitív szemlélet. És szociális szempontból is fontos. És fontos nem csak a családtagjainkkal, barátainkkal szemben, hanem munkahelyen is. Tehát azt is bebizonyították, hogy sokkal jobb a munka teljesítménye, a munka bírása azoknak az embereknek, akik optimisták például, vagy akik gyakorolják a hálát, vagy gyakorolják a reménységet.
0: Nagyon sok jótékony hatása van ezeknek a pozitív érzéseknek, és engem ami a legjobban meglep az az, hogy a testünkre való hatása mennyire nagy, hogy megelőzhet betegségeket. Talán egy másik alkalommal részletesebben beszélhetünk erről, hogy hogyan lehet egy érzelem az egészségünkre nézve kihatással, mert szerintem nagyon érdekes, és kíváncsi vagyok, hogy a tudomány mit fedezett fel ennek kapcsán, de mivel ma a boldogságról beszélünk, és nem inkább a hatásairól, érdekelne az, hogy mi az a broaden and build elmélet, a tágítás és építés elve, és hogyan kapcsolódik a mai témánkhoz?
1: Kicsit megelőztem pont itt az előző válaszban, hogy kognitív szinten is vannak változások, konkrétan megfigyelték akár azt is, hogy a boldogabb emberek, vagy akik pozitív érzéseket tapasztalnak, azoknak a végrehajtó funkcióban is sokkal jobban működik akár a problémáknak a megoldása, sokkal jobban működik az, hogy különböző helyzeteket meg tudjanak előzni, különböző problémás helyzeteket meg tudjanak előzni, de ezen felül még a memória szintjén is van jótékony hatása a boldogságnak. És egy másik ilyen jótékony hatása ebben az elméletben volt bebizonyítva, olyan szempontból, hogy egyszerűen azok az emberek, akik boldogabbak, sokkal könnyebben észreveszik azt, hogy milyen más kontextusokat lehet az életben felfedezni, hogy boldogságot tapasztaljanak, sokkal nyitottabb lesz az elméjük, a gondolkodásuk, hozzáállásuk a pozitív dolgok fele, és ez automatikusan azzal jár, hogy még több boldogságot fognak megtapasztalni, vagy még több olyan helyzetre tudnak majd figyelni, ahol tapasztalnak olyan kontextusokat, ahol felismerhetik a boldogságot. És végül is ez a tágítás erről szól, hogy a perspektíváik meg kitágulnak. Azt is bebizonyították, hogy a kreativitása jobb lesz a boldogabb embereknek, sokkal könnyebben tudnak alkotni, a figyelmük is sokkal inkább kiéleződik, sokkal jobban tudnak tanulni a memóriájuk, a rövid távú, hosszú távú memóriájuk, munka memóriájuk is egyre jobb, és nekem itt egyből a diákoknak a helyzete jutott eszembe, mert sokat dolgozom diákokkal is, hogy mennyire fontos az, hogy tapasztaljanak boldogságot, illetve érezzék természetesen biztonságban érzelmileg magukat egy tanulási kontextusban, ami aztán lehet egy ilyen boldogságforrás, és itt nem a hedonikus típusú boldogságot gondolok mindig, mert arra is szükség van, a gratifikációra is szükség van, de gondolok itt az eudaimonikusra, ahol értelmet látnak abban, amit csinálnak, élvezik is, van önhatékonyságok is abban a munkában, amit tesznek, vagyis érzik, hogy képesek arra, amit elvárnak tőlük, és ők teljesítik is, és ezáltal tapasztalják a boldogságot, és akkor ezáltal sokkal jobban tudnak figyelni, sokkal jobban tudnak tanulni, kreatívabbak, szabadabban tudnak lenni, ami aztán kiváltja azt a pozitív kört, hogy automatikusan még inkább boldogabbak lesznek. Az építés része ennek az elméletnek meg pont abból áll, hogy ha mindezek megvannak, hogy kognitív szempontból nyitottabb vagyok, gondolkodás szempontból nyitottabb vagyok tapasztalni a jót, és nem észrevenni. Ugyanígy van ennek a hátulütője is, amikor hajlamosak vagyunk a rosszat észrevenni, vagy a negatívra kiéleződni. Na, itt a pozitívra éleződik ki a figyelmem, akkor természetesen hajlamos vagyok pozitív dolgokat építeni az életembe, sokkal inkább odafigyelni arra, hogy akkor ami már jó van az életemben, azt tovább építsem, és arra építsek. Úgy szociális szempontból is, a társas kapcsolatokban, hogy kikkel töltök időt, hogy töltök tartalmi időt, mi az, ami boldoggá tesz, mint pszichológiailag, hogy rám nézve mi az, ami örömet tud okozni, hogy akár foglalkozzam a hálámmal, a hálával, vagy az optimizmus gyakorlással, és ugyanígy épülnek neuronális szinten is pozitív irányba a dolgok az agyunkban.
0: Hogyha valaki egy olyan közegben, családban nő fel, ahol ezek az érzelmek nem családiasok, nem ismerik őket annyira különböző okok miatt, akkor számukra van egy olyan megoldás is, hogy megtanulhatják ezeket az érzelmeket aktívan megtapasztalni, tehát megtanulható a pozitív érzelem, és hogyha igen, akkor hogyan, ha nem, akkor miért nem?
1: Az igazság az, hogyha már a boldogságnak a tanulásáról vagy tapasztalásáról beszélünk, mint minden más fogalomnak így a pszichológiában, van azért egy biológiai komponense is, van egy ilyen személyiség vonás vetülete is, ami valószínűleg a temperamentumban nyilvánul meg, temperamentum része a személyiségünknek, inkább az, ami a dinamikai, energetikai oldalért felel, és az a rész, amit inkább öröklünk. És igenis örököl, vannak olyan személyek, akik alapvetően már születésüktől kezdve vidámabbak, vagy merném azt mondani, hogy optimistábbak, de nem is az optimizmusban van itt a hangsúly, hanem inkább az, hogy vidámabbak, tehát jobban veszik az akadályokat, és mindig jobb kedvűek már gyerekkoruktól kezdve, és vannak az olyan típusú emberek, akik hajlamosabbak arra, hogy pessimistábban álljanak hozzá a dolgokhoz. És akkor van akkor az egész boldogság történetnek egy ilyen oldala is, hogy öröklünk is, egy részét örököljük biológiailag, és amikor öröklünk, nagyon oda kell arra figyelni, nem konkrétan egy gént öröklünk, ami boldog vagy boldogtalanná tesz bennünket, hanem egy hajlamot. És akkor nézzük meg, hogy mi történik tovább ezzel a hajlammal, azokban a kontextusokban, ahol nevelkedünk. Mert ugye a jellemünk egyre inkább formálódik, a személyiségnek a jellem része formálódik azáltal, hogy milyen közegekben nevelkedünk, kik azok, akik nevelnek, milyen mintát mutatnak nekünk. És hogyha már itt tartunk, említetted, hogy igenis vannak olyan családok, ahol már kicsikorban a gyerek eltanulja, hogy a kudarcokat hogyan lehet kezelni, hogy a veszteségekhez hogy állunk hozzá, hogy teljesen elengedjük magunkat, és teljesen belecsúszunk egy ilyen negatív érzelmekkel, megtapasztalatokkal telített árokba, vagy megtapasztaljuk, felfogjuk, majd értelmezzük, és próbálunk valami jót kihozni abból a negatív életeseményből, vagy abból a rossz helyzetből, amiben vagyunk. És ezt már kicsikorban eltanulják a gyerekek, persze úgy is, hogy milyen bátorítást kapnak a szülők részéről, vagy milyen irányba terelik a szülők a gyerekeknek azt a belső párbeszédét, vagy azt a saját párbeszédét, ilyen bátorító beszédét, illetve azáltal is, hogy milyen példát mutatnak mindkettő hozzájáról. Aztán egyre inkább növekszünk és bekerülünk a társadalomba, találkozunk az oviba különböző helyzetekkel, aztán az iskolába különböző helyzetekkel, amikkel meg kell küzdeni. Ebben úgy példát, mint segítséget tudnak nyújtani a körülöttünk lévő felnőttek, tanárok, pedagógusok, vagy egyéb segítők és szülők is. Na de már kicsi kortól kezdve, hogyha nem sajátítjuk el ezeket otthon, és hogy otthon inkább, tehát egy olyan közegbe kerülünk, ahol igen, hajlamosak genetikailag, vagy biológiailag is a felnőttek inkább a negatívumokra koncentrálni, illetve tovább víve a példamutatásban is inkább azt látjuk, hogy nem éri meg, vagy hogy ilyen pesszimista módon állnak hozzá a dolgokhoz, hogy amúgy se tudunk semmit se kezdeni a helyzettel, engedjük el, ez van, mi ilyenek voltunk, mindig pehesek vagyunk. Segíthet az iskola, segíthet a környezet abban, akár a social media, meg a média segíthet abban, hogy átsajátítsunk egy egészséges boldogság növelő, vagy egészséges boldogság építő életstílust elsajátítani. És ez abból áll, hogy tényleg úgy van, nem lehetünk mindig boldogok, de egy óriási hatalmat kaptunk, vagy valószínűleg az életünkben az egyedüli biztos dolog az, hogy hogyan reagálunk a helyzetekre. És akkor ebben aztán tudunk dönteni, hogy egy bizonyos helyzetben hogyan döntünk, hogyan reagálunk, hogyan állunk hozzá. Na de emellett, itt a pozitív pszichológia is tanít, hogy persze vannak negatív dolgok is az életben, vannak negatív életesemények is, vannak negatív érzések is, nem az a lényeg, hogy ezeket teljesen elnyomjuk, hanem az, hogy tanuljuk meg őket, hozzájuk meg őket jól kezelni, hozzájuk jól hozzáállni. Miközben dolgozunk azon folyamatosan, hogy egy ilyen eudaimonikus boldogság élményt és jól életet építsünk fel, amit igenis ki lehet dolgozni az életünk során, lehet fejleszteni. És ebben segítenek a hála, segít a remény, az optimizmus, segítenek az emberközti kapcsolatok. Rengeteg tanulmány van, ami azt mutatja, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a boldogság élmény megtapasztalása érdekében, illetve fenntartása érdekében például gyakoroljuk a hálát nap mint nap, ugyancsak a boldogság élmény fenntartása érdekében, és a boldog kiteljesedett és értelmes élet érdekében nevezzük és ismerjük meg jól az alapértékeinket, a 3-5 alapértékünket, amely szerint éljük az életünket, és azokkal egyensúlyba, egyhangba éljük a mindennapjainkat, tegyünk is értük, és ezáltal tegyünk a boldogságunkért. Ugyanígy van az optimizmussal és a reménnyel is, amit nagyon sokszor tévesztünk is, vagy szinonimaként alkalmazunk, de hogy ezeket is gyakoroljuk, és ezáltal tegyünk azért, hogy legyünk jól jelen a mindennapjainkban.
0: Hát lássuk akkor, mit rejtegetnek ezek külön-külön. Érdemes lenne akkor ezekről beszélni részletesebben a hátramaradt időben. És ha marad idő, már fele időt áthaladtuk, akkor beszélni fogunk egy kicsit a mítoszokról is, vagy arról, hogy hogyan fogjuk fel a boldogságot irreálisan. De most akkor következzen az optimizmus és a remény. Mondtad azt, hogy a kettő nem teljesen egyezik meg egymással. Miben különböznek ezek egymástól? Mennyire számít a cselekvés, amikor ezekről beszélünk? És van-e ártalmas optimizmus, vagy ártalmas reménység?
1: Végül is szinonimaként szoktuk nagyon sokszor használni, de valójában azt is, hogy mi a kettő közt a különbség, sokan és sok módon meghatározták. Ha egyszerűen szeretnénk őket nézni, a különbség köztük pont a cselekvésben rejlik, mert a reményről mondják azt, hogy valójában tényleg arról van szó, hogy akár teljesen kiszolgáltatott, nagyon negatív helyzetekben is a reménykedő ember mit tesz? Célokat tűz ki magának, és azok szerint kezd el egy irányba cselekedni. Miközben az optimista ember, én az optimista ember szemléletét inkább a mindset szempontjából nézném, hogy milyen az ő gondolkodása, hogy hogyan áll hozzá egy gondolkodás szinten a dolgokhoz. Az optimista ember valószínűleg egy rossz, egy negatív helyzetben megtalálja azt is, hogy minek tudott éppen örülni, vagy mi az, ami pozitívum abban a nehézségben, amiben benne van. Miközben a reményteljes ember az, aki, ha bár rengeteg nehézség van az életében, kitűz maga elé célokat, és megy előre, hogy próbálja azokat elérni, miközben valószínűleg lesznek akadályok, nem adja fel, és nem mond le a céléiről, hanem, ha bár úgy is tűnhet elsőre, hogy reménytelen a helyzet, hogy nincs is értelme folytatni, ő folytatja. Ezt ameddig egy egészséges reményről beszélünk, fontos, hogy folytassa is, és hogy megküzdjön a céljaiért. Szóval valójában az optimista ember nem azt jelenti, hogy mindig pozitív élményeket él át, és mindig csodálatos az élete, hanem inkább az, hogy a rossz helyzetekben is képes amúgy megtartani a racionális boldogságát, és hinni abban, hogy lesz jó is, de konkrétan az ott lévő rosszban meglátni a jót. És a reményteljes ember meg célokat tűz ki és cselekszik. És az optimista emberről jut eszembe egy történet, hogy egy hajótörött emberke története az, ami legjobban tükrözi, hogy mi is az optimizmus, és akár a pessimizmus közti különbség, de hogy az optimista hajótörő emberke ott marad egy szigeten egyedül, és felépít magának egy kis kuckot, ahol elkezd éldegélni, de egyik nap, miközben elmegy bogyókat keresni ott a dzsungelbe, vagy az erdőbe, ahol éppen a szigeten, ahol éppen van, egy vihar következtében egy villám belecsap a kis kunyhójába, és elég a háza, és nagyon-nagyon haragszik akár a Jóistenre, vagy nagyon-nagyon haragszik az adott szituációra, hogy most mi történik, és hogy miért lett ez a miért lett ebben a helyzetben, hogy nem elég, hogy hajótörött lett, és az egyedüli volt, aki túlélte a hajótörést, és egyedül ragadt egy lakatlan szigeten, és túl kellett ezt élje, mire kezdett megbarátkozni az ötlettel, és belejött abba, hogy hogyan élje túl a mindennapokat, és felépítette szépen a programját, és a kis házikóját, azt is elveszítette. És akkor miközben ezeken rágódik, egyszer csak meglátja, hogy megjelenik egy nagy hajó, kiköt a parton, és akkor örömmel fogadja, hogy megmenekült, és miközben a hajókapitánnyal beszélgetnek arról, hogy hogy találták meg. Persze dühösen a mindenki fele, hogy most miért kellett ez vele megtörténjen, és hogy miért így alakultak a dolgok, a hajókapitány nyugtatja, és elmondja neki, hogy de végül is így találtunk meg, hogy egy nagyon nagy füst volt a szigeten, ezt megláttuk, és így tudtunk téged megtalálni, így jöttünk rá, hogy itt van egy, biztosan van egy hajótörött. És végül jön rá a hajótörött, hogy csak így menekülhetett meg, és hogy valójában akkor esik le neki, hogy végig egy ilyen pessimista gondolkodás vagy szemléletmódot tartott fel, miközben lehet, hogy ugye a rossz dolgok is történhetnek velünk, de hogyha optimista szemléletű, akkor meg tudja látni a jót is, ami jön azzal az bizonyos rosszal. Miközben a reményteljes ember ezt cselekszik, és nem adja fel úgy is, hogy adódnak rossz helyzetek is, meg akadályok. Amit pedig a toxikus optimizmust, meg reménységet illeti, nagyon egyszerűen úgy tudom elmagyarázni, hogy akkor, amikor valaki nem funkcionális, és nem adaptív módon használja az optimizmust, ezt a pozitív szemléletet a jövővel szemben, akkor az már nem okés. Akkor az már nem egészséges számára. Gondolok az ilyenekre, hogyha tényleg valaki nagyon nagy gondokkal küzd, megtudja, hogy van egy súlyos, vagy ha nem is olyan súlyos, de van egy diagnózis, egy betegség diagnózisa, és nem tesz érte semmit, mert bízik abban, hogy hát majd elmúlik, és minden jóra válik, és rendben lesz. Ez egy toxikus optimizmus végül is. Ez egy olyan helyzet, hogy oké, látom én azt, hogy rossz a dolog, de bízom benne, hogy jóra fordulnak majd az analízisek úgy magától, ez nem biztos, hogy egészséges rám nézve. De toxikus lehet akkor is, hogyha körülöttem minden esik szét, és nem vagyok jobb a barátaimmal és a családomban sem úgy alakulnak a kapcsolataim, ahogy azok kellene alakuljanak olyan szinten, hogy nem biztos, hogy én megteszek mindent, hogy jóra forduljanak a dolgok, de mégis optimista vagyok, hogy hát majd elintéződik valahogy. Az sem egy jó optimizmus, az is egy toxikus, vagy nem helyén való optimizmus. És van, hogy beleesünk az ilyen típusú csapdákba, de lehet, hogy ez egy másik történet, hogy valamilyen módon ilyen védekezési mechanizmus is, és nem akarunk szembesülni a realitással, azzal, hogy sok minden rajtunk múlik, és hogy kellene cselekedni, és valamit tenni kellene. Sokkal könnyebb akkor így gondolati szinten maradni, hogy hát majd jóra fordulnak a dolgok.
0: Ejtsünk egy néhány szót a háláról is. Rád bízom, hogy ezen a téren mit érdemes és mit nem érdemes elmondani. Nekem több kérdésem van ezzel kapcsolatosan, de sajnos az idő nagyon halad. Úgyhogy mit lehetne elmondani a háláról? Hogyan segít ez bennünket?
1: A pozitív pszichológia szemszögében ugye az értékek és a hála két olyan nagyon-nagyon fontos téma, amit mindig előveszünk a tarsolyunkból. Azért, mert az összes tanulmány azt mutatja, hogy a hálad gyakorlása és az értékeink gyakorlása által válunk egyre inkább boldogabbá, vagy legalábbis sikerül eljutni arra a szintre, hogy tudatosítjuk és tudatosítsuk a boldog pillanatokat a mindennapjainkban és az életünkben. És a hála emiatt fontos, a hála gyakorlása ezért tud pluszt hozni, mert segít abban, hogy tudatosan legyünk jelen az életünkben, és ezáltal tapasztaljuk a boldogságot. Mi megértsük azt, hogy a boldogság nem egy ilyen valahonnan érkező ilyen mágikus erő, ami megszáll bennünket, hanem egy olyan típusú pozitív érzelem, amit tapasztalunk, ha felfigyelünk rá, ha engedjük azt, hogy éljen bennünk, és ha teszünk is érte. És a hála annak pont azért van fontos szerepe, mert mindkét részen segít. Tehát a hála az, ami segít tudatosítani a boldog azokat a dolgokat, amiket kapunk, és amik válhatnak a boldogságunk részévé, vagy amik által lehetünk mi boldogok. És a hála az, ami elősegíti amúgy az eudaimonikus boldogság fenntartását is, hogy értelmet ad még inkább a mindennapjainknak, hogy megnézhetjük azt, hogy mi is az, ami jó, mi is az, ami szép az életünkben, és ha nem is tökéletes mindig az összes pillanat, akkor is van, amiért örülni, és van, ahogyan örülni. És a hála az, ami segít ezt tudatosítani.
0: Következőkben 4 gyakorlati kérdést teszek fel, és ezekre egy ilyen 2-3-4 mondatos választ várok el, hogy valami gyakorlati tanáccsal is tudjuk a nézőket hazaengedni, úgymond, az adás után. Melyik 3 egyszerű, mindennap alkalmazható technika segíti a pozitív érzelmeknek a növelését?
1: Én egyből mondanám a hála gyakorlását, és úgy tűnhet, hogy ez egy ilyen nagyon elcsépelt, meg hogy sokat használt technika, de nem gyakoroljuk olyan sokat, amilyen sokat hallunk róla. Úgyhogy erre bíztatom a kedves nézőket is, meg mindannyiunkat, hogy egyszerűen vezessünk hálanaplót, és hogy ez nem egy ilyen erőszakos hálanapló vezetés kell legyen, hogy akkor most erre rástresszeljünk, hanem törekedjünk arra, hogy nap mint nap megnevezzünk nap végén mondjuk 3-5 dolgot, amiért hálásak vagyunk aznap. És ez lehet egy nagyon jó záró pillanata a családi vacsorának, vagy a vacsora kezdésnek, hogy megbeszéljük együtt, hogy na most miért is vagyunk hálásak. Ezáltal segítve gyerekeket is például, és saját magunkat is tudatosítani azt, hogy most sokkal kisebb dolgokért is lehetünk hálásak, és sokkal kisebb dolgok által lehetünk boldogak az életben, mint az ilyen nagy-nagy
0: elvárások.
1: Célok. Ez biztosan nagyon fontos, hogy akkor gyakoroljuk a hálát nap mint nap. Hogyha nap mint nap gyakoroljuk, ez egy idő után automatikussá válik, és azon veszük majd észre magunkat, hogy éppen megyünk a buszon, és tudunk örülni annak, hogy és hálások tudunk lenni ennek, hogy ó, megláttunk egy nagyon kedves mamát, és ránk mosolygott, vagy kisütött a nap, és éppen milyen jól melegítette aznap az arcunkat, vagy milyen jó, hogy időbe beértünk, vagy éppen olyan csúszások voltak az adott programban, hogy úgy alakultak a dolgok, hogy időbe beértünk. És egy ilyen automatikussá válik az elején tudatosan, gyakoroljuk a helyet, aztán azon kapjuk magunkat, hogy a neuroplaszticitásnak is köszönhetően, hogy rááll az agyunk erre, hogy figyelje azokat a dolgokat, amiért hálás lehet, és automatikusan ezáltal a boldogságot is inkább tudatosítjuk. Egy másik gyakorlat ugyancsak a hálához tartozik, az egymás fele kimutatott hála. Nagyon sokszor gondolunk jó dolgokat, kedves dolgokat a barátaink fele, családunk iránt, a tanáraink iránt, kollégák iránt, vagy vagyunk hálásak bizonyos dolgokért velük szemben, és nem mondjuk ki, vagy úgy érezzük, hogy most nincs helyén való, nem mondjuk ki, nem megyünk oda. Ha érezzük azt, vagy ha gondoljuk azt, hogy valamiért hálásak vagyunk a másikkal szemben, vagy tudunk neki egy kedves szót, jó szót mondani, akkor mindenképp tegyük meg. Ebben is bíztatom a kedves nézőket, mert ez is tudja növelni a boldogság élményünket, érzésünket. Akkor egy ehhez hasonló gondolat lenne az, hogy törekedjünk a jó cselekedetekre, és ahol csak van alkalmunk, cselekedjünk jót, használjuk ki a pillanatokat, hajlamosak vagyunk emberekként halogatni, állandóan halogatni, vagy főleg a nagyobb közegekben vagyunk, a többiekre bízni, hogy jó, hát majd megcsinálja másik, vagy majd úgyis elintéződik valahogy az a bizonyos probléma, vagy kisebb kihívás. Legyünk mi azok, akik teszünk valamit, és hogy tudatosan tervezve teszünk, akár, mit tudom én, például úgy, hogy valamilyen önkéntes formában veszünk részt ilyen jótékonysági eseményeken, vagy jótékony cselekvésekben, vagy csak az apró hétköznapi helyzetekben jelen vagyunk, látjuk azt, hogy szükség van ránk, és ha tudunk, akkor segítünk, és ez is növeli a boldogság érzést, élményt. És rendkívül fontos az értékeknek a tudatosítása, mi az, ami fontos számomra, mi az, ami irányt ad az életemben, ezeket végig gondolni, ezeket jól megjegyezni, saját magamban letisztázni, és megfigyelni azt, hogy egy hét folyamán mennyire teszek, mennyire érek én kongruensen ezekkel az értékekkel. Hogyha számomra fontos mondjuk a természet, akkor mit teszek én azért, hogy ez az érték megnyilvánuljon a mindennapjaimban. És a tanulmányok ezt mutatják, hogyha a saját értékeimet megnevezem, ismerem, és teszek is azért, hogy ezekkel kongruensen éljek, hogy azok szerint éljek, és tudatosítom, hogy így élek, akkor mindenképp sokkal boldogabb leszek.
0: Azt hiszem, hogy ezzel a válaszsal kipipáltál két másik gyakorlati kérdést, az egyik a hálára utalt, a másik arra, hogy mit tegyünk akkor, amikor nem sikerül boldognak lenni. Úgyhogy rátérek a negyedikre, ami a nézőknek szól. Mi az az első kis lépés, amivel már holnap elkezdhetik javítani a jóllétüket? Akár a nézők, akár mi, mert ránk is illik a bármilyen tanács, amit adsz.
1: Kapcsolódjanak az emberekhez. Ez egy másik fontos komponense a boldogságnak és az eudaimonikus, vagy a jól létnek az eudaimonikus boldogságnak, az értelmes életnek. A leghosszabban tartó ilyen tanulmány, ami a boldogsággal és az emberi jól léttel foglalkozott, pont erre mutatott rá, hogy apropó, meg lehet-e vásárolni, vagy sem a boldogságot, hogy mitől függ a boldogság, látjuk azt társadalmi szinten is, hogy nem biztos, hogy a gazdasági helyzeten múlik a boldogságunk, vagy nem biztos, hogy megvásárolható a boldogságunk. De az biztos, hogyha tartalmas időt töltünk, és szép, kellemes időt töltünk a szeretteinkkel, és számunkra fontos emberekkel, akkor ezzel tudjuk tudatosítani és táplálni a boldogságunkat is. És ez rendkívül fontos, mert az összes tanulmány ezt mutatja, hogy az embereket az életük végén, vagy egy öregségükre megkérdik, hogy mi is volt igazán releváns az életükben, melyek azok a pillanatok, amelyek boldogságot hoztak úgy hedonikus, mint eudaimonikus boldogságot, valamilyen módon csak is a kapcsolatokhoz kötődik, és a szeretetteljes kapcsolatokhoz kötődik a válasz. És ez nem azt jelenti, hogy mindig a romantikus kötődésre kell gondolni, hanem az emberi kapcsolatokra kell gondolni, és akkor kezdhetik akár úgy is, hogy felkeresnek egy jó barátot, vagy felkeresik azt az illető régi liceumista társat, vagy gyerekkori jó barátot, akivel meg tudnak inni egy finom kávét, és egy jót beszélgetnek.
0: Hát ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést, még rengeteg kérdésem van, de az időnk az elment. Nagyon sok gondolatot osztottál meg, ami nagyon hasznos volt, és köszönöm ezt neked, hiszen segítettél bennünket jobban megérteni, hogy ezek a pozitív érzelmek és a boldogságnak a megélése hogyan kapcsolódnak össze, és remélem, hogy jól érezted magad itt velem, és hogyha igen, akkor szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
1: Köszönöm szépen!
0: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Ma a boldogságról beszélgettünk Simon Brigittával, klinikai szakpszichológussal és iskolai tanácsadóval, aki segített egy kicsit demitizálni ezt a boldogságnak a fogalmát, és segített gyakorlati oldalból, meg magyarázatai által értelmileg is felfogni azt, hogy mit jelent pontosan a boldogság, és hogyan lehet ezt megélni a mindennapokban. Amennyiben tetszett a mai beszélgetés és a téma, illetve a vendég meghívottam, a gondolatai, abban az esetben nagyon nagy szeretettel visszavárom Önöket legközelebb is, hiszen lesznek még ezekhez hasonlóak. Mindaddig én minden jót, és Isten áldását kívánom az Önök számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt a mai témakörünk megbeszélésén, amikor szeretnénk feldolgozni, szeretnénk megismerni a Szentírásból két nagyon fontos kérdést. Az egyik, meddig lesznek a megváltottak a mennyben, miután Jézus Krisztus eljön és magához veszi? Mert hisz azt találjuk feljegyezve János Evangélium a 14. részében, az első három versben, amit Jézus Krisztus megígért az utolsó

mennyei szolgálatát, ahogy itt a Szentírásban találjuk fejegyezve, elmegyek és helyet készítek néktek. Jézus Krisztus megígérte azt, hogy ő másodszor is el fog jönni erre a földre, azokért az emberekért, akik elfogadták ők személyes megváltójuknak, akik készek voltak engedelmeskedni az ő tanácsainak, azoknak az elveknek, pontosabban azokat az elveket megtartották, amelyek a Szentírásban találhatók, és mindazok az emberek, akik hűségesen követték Jézus Krisztus tanítását és életpéldáját, azoknak örök életet ígér. Ez be fog teljesedni Jézus Krisztus második eljövetelekor. Azonban szeretnénk megemlíteni 5 olyan eseményt, amely Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor be fog teljesedni. Lapozzuk fel a Szentírásból Tesszalonika beliekhez írt levelet, az első levél 4. részéből olvassuk el a 15 és a 16. verset. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt Krisztusban. Jézus Krisztus világosan beszél földi élete alatt is arról, hogy amikor másodszor eljön, akkor nem fog minden ember feltámadni, aki a sírban van. Élek a Biblia szavával, csak azok fognak feltámadni, akik Krisztusban haltak meg. Mit jelent ez a Biblia kijelentés? Azt, hogy mindazok az emberek, akik Krisztus lábnyomában jártak, akik számára az Isten szavában található örök elvek alkották hitük és életük alappillérét és életük gyakorlatát, azok az emberek, ha meg is halnak és meghaltak Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléig, azok fel fognak támadni, amikor Jézus Krisztus eljön az egek felhőjében, hogy ítéljen eleveneket és holtakat, ahogy a hiszek egyben találjuk. Azok az emberek feltámadnak örök életre, akik neki engedelmeskedtek az ő életükbe. Azonban, ahogy már szerettem volna eddig is hangsúlyozni, és részben említettem, hogy Jézus Krisztus beszél arról, hogy 2 feltámadás lesz. Így találjuk feljegyezve János evangéliumának az 5. részében Jézus Krisztus nagyon egyszerű és világos tanítását a feltámadás igazságával kapcsolatban, az 5. részben, a 28 és a 29. versben. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. Jézus Krisztus számára a feltámadás igazsága ugyanolyan természetes, mint minden más igazság, és amilyen igazság az, hogy mindenki meg fog halni. Olvasom a 29. verset. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonosz művelték a kárhozat feltámadására. Ebből világosan látjuk azt, hogy Jézus Krisztus 2 feltámadásról beszél. Elmondja, hogy azok az emberek, akik a sírban vannak, némelyek feltámadnak az örök életre, némelyek feltámadnak az örök kárhozatra. Itt látjuk azt, amikor azzal foglalkozunk, hogy mi minden történik Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor, hogy az igazak, akik tiszta szívből, szeretetből követték és engedelmeskedtek a mindenható Istennek, azok fel fognak támadni az örök életre. Azt, amit itt viszont olvastunk a Szentírásban, hogy némelyek feltámadnak az örök kárhozatra, erről most, ma, ez alkalommal foglalkozunk, de majd egy kissé később. Azonban amellett, hogy az igazak feltámadnak, mi lesz az élő igazakkal? Mielőtt erre a

Kérdésre válaszolnák, még egy problémát szeretnék felvetni ezzel kapcsolatban. Sokan azt tanítják, sajnos sokan úgy is hiszik, hogy az ember akkor örökli a mennyet, vagy akkor kapja a büntetést, amikor meghal. Ahogy ezt keresztény zsargonnal ki tudjuk fejezni, hogy a halála pillanatában nyeri el az ember vagy az örök életet, vagy az örök kárhozatot. Azonban a Szentírás ezt sehol nem tanítsa. Isten szavában ez sehol nem található meg. Szeretném emlékeztetni mindannyiukat arra, hogy milyen szavakkal fejeződik be a hiszekedj. Melyik a hiszekednek úgymond az utolsó mondata? Így hangzik, hiszem a testnek feltámadását és az örök életet. Ebből mit látunk? Hogy testben örököljük a mennyet, vagy lélekben örököljük a mennyet. Tehát a hiszekedj vége nagyon határozott is a bibliai igazságokkal teljesen megegyezik, amikor azt mondja, hogy hiszem a testek feltámadását és az örök életet. Ami azt jelenti, Jézus Krisztus második eljövetelekor az igazak feltámadnak, mi lesz az élő igazakkal? Ezt is olvassuk el Korintus beliekhez írott levélből, az első levélnek a 15. részéből, az 51. és az 52. versből. Korintus beliekhez írott első levél, 15. rész 51-52. Ímé titkot mondok néktek, mindnyáján ugyan nem aluszunk el, de mindnyáján elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombitaszóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságba, és mi elváltozunk. Jézus Krisztus eljövetelekor, tehát a halott igazak feltámadnak romolhatatlanságban. Mi segítsen bennünket, a Jóisten, hogy mi is azok között legyünk, mi pedig a romlandó testettől megszabadulva, vagyis ahogy az ige mondja, a romlandó test romolhatatlanságban öltözünk. Mi elváltozunk egy szempillantásban, és a halálból feltámadt Isten gyermekei, és az élő Isten gyermekei együtt és egyszerre öröklik a mennyet. Hiszem a testnek feltámadását, és miután feltámadott a test, és az örök életet kapja meg minden egyes ember az örök életet. Ezért, mivel a feltámadás megtörtént, így a megváltottak alkalmasak lesznek arra, hogy örököljék a mennyet. Azonban tegyük fel egy másik kérdést is. Miután Jézus Krisztus az ő népét, az ő gyermekeit magához veszi és felviszi a mennybe, mi fog történni azokkal az emberekkel, akik élve érték meg Jézus Krisztus eljövetelét, azonban életüket nem hozták összhangba az isteni elvekkel, nem éltek Istennek tetsző életet, nem engedelmeskedtek. Már itt látjuk azt, hogy Jézus Krisztus második eljövetelekor két embercsoport lesz. Egyik csoport az, akik öröklik az örök életet, a másik csoport, akik elveszítették örökre az örök életet. Kedves jelenlevők, melyik csoportban szeretnénk lenni Jézus Krisztus második eljövetelekor? Meg vagyok győződve, hogy mindannyian abban a csoportban szeretnénk lenni, akik az örök élet részesei lesznek. Azonban ez nagyon szép kívánság és vágy, de nem elegendő a célba érkezéshez. Ehhez szükségünk van arra, hogy most válasszuk az engedelmességet, válasszuk Isten akarata szerinti életet. Imában kérjük Istentől azt, hogy adjon erőt legyőzni minden hibánkat, bűnünket, melyek elválasztanak bennünket az örök Istentől és az örök élettől. És így, Isten segítségével, már most, ebben az időben, és ebben az életben, mert csak ez az élet létezik, és több nincs, ebben az életben cselekedjük az Istennek az akaratát. Azonban ugye ott volt a nagy kérdés, hogy mi lesz a bűnösökkel? Mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem hajlandók megtenni életükben ezt a legfontosabb, legáldottabb és legszebb döntést, amelyet ember
hozhat az életben. Ott volt a nagy kérdés, mi lesz a bűnös emberekkel? Ezt olvassuk Jelenések könyvéből, a 19. rész 21. verséből. A többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, ami az ő szájából jő ki, és madarak mind megelégedjenek azoknak húsával. Jézus Krisztus minden embertől, aki visszautasította az ő golgotai áldozatát, aki becsmérelte szófogadatlan életével, hogy az ő vére bűntörlő vérként folyt a golgotai kereszten, attól az embertől, aki ezt visszautasította, Jézus Krisztus az ő eljövetelekor visszavonja az életet és meghal. Nem lesz temetés, nem lesz gyász, mert nem lesz, aki gyászoljon, nem lesz könnyhullatás, mert nem lesz, aki sírjon, mert minden ember meghal egy szempillantás alatt, és itt azt olvassuk a versnek a végén, és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. Tehát itt látjuk, hogy a bűnösök meg lesznek semmisülve. Az igazak felmentek a mennybe, és még egy dolog fog történni Jézus Krisztus második eljövetelekor, miután az igazakat magához vette is Jézus Krisztus, a gonoszokat megsemmisítette. Ezt olvassuk itt folytatásként, úgymond a Szentírásban, Jelenések könyvének 20. részében, a 2. és a 3. versben. És láték egy angyalt az elsőtől a 3. terjedő versben. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözti az ezer esztendőre, és veti őt a mélységbe, és bezárja azt, és bepecsételi őt felette, hogy többé el ne hitesse, és veti őt a mélységbe, és bezárja azt, és bepecsételi ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő, azután eloldoztatik a sátán egy kevés időre. Tehát mit mond? Azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Mi történik még Jézus Krisztus második eljövetelekor? Azt olvassuk, hogy a sátán meg lesz kötözve. Hogyan lesz megkötözve? Itt a Bibliában János apostolnak az angyal látomásban úgy mutatta be, hogy jött egy angyal hatalmas lánccal és lánccal kötözte meg. Mit jelent ez a lánc? Próbáljuk maguk elé képzelni az egész jelenetet. Jézus Krisztus eljön, az igazakat magához veszi, a bűnöseket megsemmisíteni. Lesz-e élő ember ezer éven keresztül ezen a földön? Nem. Tehát a körülmények láncával lesz megkötözve. Miért? Mert a sátának nem az a munkája, hogy szántson, vessen, gyáriparban dolgozzon, vagy vezesse a repülőgépet. Őnek egyetlen egy munkája van, egyetlen egy célkitűzése az az, hogy bennünket, bűnös embereket valami módon elfordítson Jézus Krisztusra és a bűn útjára tereljen. Ez az ő feladata. És mivel nem lesz ember a földön, így nem lesz kit elcsábítani, nem lesz kit lázítani a mindenható Isten ellen, tehát a körülmények láncával meg lesz kötözve. Itt azt is olvastuk a Szentírásban, hogy megkötöztetik ezer esztendőre, és azt is olvastuk, hogy az ezer esztendő elteltével el lesz oldozva a sátány egy bizonyos rövid időre. Azonban, hogy ez mit jelent, ezzel majd később fogunk foglalkozni. Azonban most szeretnék feltenni még egy kérdést. Jézus Krisztus magával viszi a megváltottakat a mennybe, és ezer évig a megváltottak ott lesznek a mennyben. Mit teszünk, ha Isten segítségével ezen a földön Isten akaratát cselekesszük, és mi is azok között teszünk, hogy Jézus Krisztus magához vesz bennünket, akkor mit fogunk tenni ezer évig ott fenn a mennyben? Olvassuk el erre a kérdésre is a választ a Szentírásból. Jelenések könyvének a 20. részében, a 4. versben ez áll. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és látám azoknak a lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételért és az Isten beszédért,
és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyekét homlokukra és kezükre, és éltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. Kiket látott itt látomásban János apostol? Azt mondja, azokat az embereket, akik inkább életüket letették, mint hogy megtagadják Jézus Krisztust és lemondjanak igazságának cselekvéséről, embereket, akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, ezek az emberek ott vannak fenn a mennyben, és valamit végeznek. Mert így kezdődik a vers, így kezdődik a kinyilatkoztatás, hogy János apostol lát királyi székeket, és a megváltottak ülnek ezeken a királyi székeken, és ítélkeznek. Hát az első kérdés, amit nyomba fel kell tennünk, hogy ki felett ítélkeznek a megváltottak? Azok felett, akik visszautasították Jézus Krisztus megbocsátó kegyelmét és szeretetét. Azok felett, akik elvesztek, mert a halott gonoszok nem támadtak fel Jézus második eljövetelekor, az élő gonoszokat megsemmisítette, amikor másodszor eljött, ezek felett folyik az ítélet. De vajon miért kell ítélkeznünk a már úgyis halálra ítéltek felett? Miért, ez az egyik kérdés, a másik kérdés, miért vonja be Jézus Krisztus a földről megváltottakat a mennyei ítéletbe? És ezek felett való ítéletbe? Azért, mert, és próbáljunk helyszínen gondolkodni. Mi ott vagyunk a mennyben. Lehet, hogy férjünk, feleségünk, szüleink, gyermekeink pedig elvesztek örökre. Lehet, hogy velünk együtt imádkoztak, velünk együtt szolgáltak az Istennek, velünk együtt ünnepelték a szombatot, és vettek részt az Isten tiszteleteken. Talán másoknak is beszéltek az igazságról. És amíg a elménkben ott van a nagy kérdőjel, ezek miért nincsenek velünk a mennyben? És amikor Isten minden elveszett embernek életét, és minden elveszett embernek élettitkát elénk tárja, akkor mi meggyőződünk arról, hogy Isten igazságosan járt el, amikor szerettünket bármilyen közel is állt szívünkhöz. Nem vette magához az örök életre, azért, mert látszat szolgálat megvolt, de lelke mélyén egészen másmilyen személyiség, másmilyen ember volt. Más szóval nem őszintén szolgálta mindenható Istennek. Tehát nem volt méltó az örök életre. Ez az egyik oka, miért a megváltottakat Isten bevonja az ítéletben. A másik, miért kell ítéletet hirdetni, ítélkezni azok fele, akik már úgyis halálra ítéltek. Azért, mert a mennyben az 1000 év alatt, ameddig folyik az ítélet a gonoszok felett, ki lesz mondva, minden ember bűnéhez mérten a büntetés súlya is. Vegyünk egy példát. Élt ezen a földön egy becsületes ember, aki őszinte volt, a maga nemében jó lelkű volt, segítőkész, csak egyszerűen nem követte az Isten akaratát. Elveszítette az örök életet. És ezen ember mellé tegyük oda Hitlert, akinek a lelkén több mint 20 millió ember élete szárad. Vajon egyforma büntetést érdemel mind a két ember? Természetes, hogy nem. A büntetés súlya lesz meghatározva minden ember felett az 1000 éves ítélet szakaszon. Ekkor már senkinek nem lesz lehetősége arra, hogy bűnbocsánatot nyerjen bűneire, és Isten kegyelméből örök életet. Ez régen lejárt, most csak a bűn és a büntetés súlya lesz megvizsgálva, és csak a büntetés súlya lesz kimondva minden ember felett. Most figyelemmel kísérjük továbbá azt, mert itt úgy olvastuk a Szentírásban a Jelenések könyvének 20. részében, a 3. versnek a végén, azután a sátánnak el kell oldoztatni egy kevés időre. Nézzük meg 5 eseményt, ami történni fog az 1000 év végén. Az első dolog a Jelenések könyve 20 rész 5. versében található. A többi halottak pedig meg nem elevenednek, míg be nem telik az 1000 esztendő.
mikor támadnak fel a többi halottak? Mikor támadnak fel azok a gonoszok, akik már a sírban voltak Jézus Krisztus második eljövetelekor, és akik ugyanakkor meglettek semmisítve? Mikor? Amikor elterik az ezer esztendő. Tehát az ezer esztendő végén fel fog támadni az első embergyilkostól kezdve, Káintól kezdve, véges végig minden egyes ember, aki visszautasította Isten kegyelmét és megbocsátó szeretetét. Feltámadnak miért? Feltámadnak azért, hogy elvegyék méltó büntetésüket. Mi történik még? Tehát az az első dolog. Feltámadnak a gonoszok. Olvassuk ugyanitt a 7. versben. És mikor eltelik az ezer esztendő, a sátán is eloldoztatik az ő fogságából. Ez a másik nagyon fontos esemény az ezer év elteltével. Sátán miért lesz eloldozva? Mert feltámadnak a gonoszok, és neki lesz munkája. Éjjel-nappal neki fog lázítani Isten ellen mindazokat a gonoszokat, és nem is lesz nehéz. Miért? Mert amilyenek voltak életükben, olyan irigyek, büszkék, dőfösek, gyűlölködők, bosszúállók, ugyanolyan jellemtulajdonsággal fognak felkelni, és sátán karmai közé veszi őket, elkezdi irányítani őket, meggyőzni arról, hogy itt az alkalom, lázadjunk fel Jézus Krisztus ellen és a megváltottak ellen, és így, ha őket legyőzik, akkor miénk lesz a győzelem, és mi fogunk uralkodni. Miért mondtam ezt? Azért, mert a harmadik eseményt is szeretném olvasni Jelenések könyve 21. rész 2. verséből. És én János láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Miért nevezi a Szentírás az Új Jeruzsálemet, mint egy férje számára felékesített mennyasszonynak? Ki a férj? Ki a lelki férj? Jézus Krisztus. Ki Jézus Krisztusnak a mennyasszonya? A földről megváltott emberek. Akkor miért nevezi itt a Szentírás az Új Jeruzsálemet, mint férje számára felékesített mennyasszonynak? Azért, mert az Új Jeruzsálemben lesznek a megváltottak. Miért? Mert Isten eredeti tervét a bűn nem változtatta meg, csak elodázta, elhalasztotta. Figyeljük meg, hogy mivel kezdődik a Bibliának az első lapja. A teremtés történetével, emberteremtésével, Édenkertbe való elhelyezésével és a boldogság állapotával. Sajnos bejött a bűn, és egy óriási kitérőn vezet keresztül a Szentírás bennünket, és miről beszél a Szentírás utolsó része? Az új földről és az új jégről. Isten a teremtéskor az embernek, nekünk a földet szánta. És a Bibliában Isten azt árja elénk, hogy az ezer év végén, miután Jézus Krisztus megmisíti a bűnt, a bűnöst és a bűnnek a következményét, akkor az megváltottak otthona újból itt lesz a földön. És ezért mondja, hogy az Új Jeruzsálemben ott vannak a megváltottak, az Új Jeruzsálem leereszkedik a földre, és amikor a sátán látja azt, hogy az Új Jeruzsálem itt van a földön is, megváltottak, benne vannak, akkor a sátán azt mondja a feltámadt gonoszoknak, no lássátok, itt az alkalom. Támadjuk meg, semmisítsük meg az Új Jeruzsálemet és a benne lakozókat, és miénk a hatalom. És mi fogunk uralkodni a földön? Hadd kérdezzem, változott-e sátán őslázadási terve? Nem. Lázadás Isten ellen, és mindenki ellen, aki Isten mellett áll, és aki Istennek engedelmeskedik. Tehát ez a harmadik nagy esemény, említettük, a gonoszok feltámadnak, sátán eloldoztatik az ő fogságából, leereszkedik az új Jeruzsálem. És most mi történik? Olvassuk a 20. rész 8. és 9. versében. A sátánról van szó,
és kimegy, hogy elhitesse a földnek szegleti levő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger, fövenyek, képzeljük el, hogy mennyi gonosz lesz akkor a földön. És feljövének a földnek szélességére, és körülvevék a szentek táborát, a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűzszálla alá, és megemészti azokat. Ez a harmadik nagy esemény. Amikor ostromgyűrűbe veszik a gonoszok az új Jeruzsálemet, a megváltottak otthonát, és amikor meg akarják támadni, akkor Isten tüzet bocsát, és megsemmisíti ezeket az embereket. Azonban itt csak annyit mond el a Szentírás, hogy az Istentől a mennyből tűzszála alá is megemészti azokat. Ami azt jelenti, az egész emberiség itt találkozik először is, meg utoljára is. Miért először is, meg utoljára is? Sohasem volt az emberiség történetében az, hogy az egész föld lakósai együtt vannak és egyszerre találkoznak. De utoljára is. Miért? Mert a megváltottakat Jézus Krisztus ez alkalommal is megszabadítja. És mi lesz? Tehát a bűnösökkel? Itt azt olvassuk a Szentírásból, hogy tűzszál alá az égből, és megemésztette azokat. Azonban a 10. verset figyeljük meg. És az ördög, aki elhitette őket, vetették a tűz és a kénkő tavába, ahol a tenger, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínosztattak éjjel és nappal örökön örökké. Ki lesz megsemmisítve az embereken kívül az 1000 év végén? Meg lesz semmisítve a bűn, a bűnös, így tehát minden ember, Sátán, bukott angyalai, a halál és a bűnnek a következménye. Minden meg lesz semmisítve. Erről már még később olvasok. Azonban szeretném felhívni kedves figyelmüket arra, hogy itt azt mondja a Szentírás, hogy kínosztatnak éjjel és nappal örökön örökké. Vajon mit jelent a Szentírásnak ez a kijelentése, amikor a bűnösök megsemmisítéséről van szó, hogy örökön örökké? Mit akar, mit jelent ez? Ahogy Jézus Krisztus a golgotai halála által lehetővé tette minden ember számára az örök életet, tehát, hogy örökké éljen, mindazok az emberek, akik ezt a nagy áldozatot, amelyet Krisztus hozott érettünk megváltásunkért, visszautasítják, azoknak nem lesz másban részük, mint örökön örökké meg lesznek semmisítve, vagyis örökre meg lesznek semmisítve. Szeretnék egy párhuzamot hozni. A Biblia két halálról beszél. Az első halál, amelyet mindannyiunknak el kell szenvednünk kivétel nélkül, és ebből az első halálból minden embernek, minden ember fel fog támadni, és a Biblia beszél a második halálról, például olvassuk el a 20. rész 6. versét, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeknek nincs hatalma a második, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztendeik. Boldog ember az, akinek része van az első feltámadásban. Vajha, kedves ellenlevők, mindannyiunknak része lenne az első feltámadásban. Szívleljük meg Isten igazságát, éljünk Isten tanítása szerint, tegyük azt, amit Isten a Szentírásban mond, és naponta vívjuk a csatát, kérjünk segítséget Istentől, Istenem, adjál erőt, hogy én győzzek. Adj erőt ellenállnom Sátán kísértéseinek, bűnös vágyaimnak, gondolataimnak, kívánságaimnak. És add meg, Istenem, hogy csak a te akaratod valósuljon meg az életemben. Ezért imádkozzuk, és azt mondja akkor, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. Azonban, ha olvasok a 14. verset, a pokol, vagyis a sír és a halál vetetének a tűznek tavába,
Ez a második halál a tűznek tava. Minek nevezi a tűznek tavát a Szentírás? Második halálnak, az örök halálnak. Tehát, ahogy az első halálból mindenki fel fog támadni, az igazak Jézus Krisztus második eljövetelekor, a gonoszok az ezer év végén, hogy elvegyék méltó büntetésüket, a második halálból senki nem fog feltámadni, mert a második halál az az örökre való megsemmisítése az embernek. Miután ez megtörténik, valamiről beszél még, mint amit szeretnék ötödik pontban hangsúlyozni és olvasni, a Jelenések könyvében, a 21. részben olvassuk a következő verset, ez pedig a 21. rész első verse. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nincs. Mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy új eget és új földet teremt Isten a megváltottak számára. A bűnnek minden nyomát, megsemmisíti és következményét. Tehát az új földön nem lesz többé halál, nem lesz többé sírás, szenvedés. Miért? Mert a régiek elmúltak. Egy pillanatra, mivel az új földről van szó, ejtsünk néhány szót arról, hogy milyen is lesz az új föld. Hadd olvassuk fel a Szentírásból egyik legide vonatkozó kijelentést, Pál apostolnak Korintus beliekhez írott levélből, az első levél második részéből a 9. verset. Korintus beliekhez írott első levél, második rész, 9. verse. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embereknek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készít az ő szeretőknek. Mit mond a Szentírásban Isten szava? Mi el se tudjuk képzelni, hogy milyen lesz az az élet. Miért? Először is azért, mert azt olvassuk Jelenések könyvének a 21. részében, 4. versben, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Kedves ellenlevők, el tudjuk mi képzelni azt, hogy nincs többé halál, nincs többé sírás, nincs többé elválás, nincs többé veszekedés, gyűlölet, lárma, bosszúállás, betegség. Mi ezt nem tudjuk elképzelni. Ezért mondja a Szentírásban Isten, hogy amiket szem nem látott, és fül nem hallott, emberi elme el se tud képzelni, azokat készít Isten az ő szeretőknek. De jó lesz, ha már ott leszünk. Én várom azt a napot. Nem tudom, önök várják? Készülnek rá? Arra boldog találkozásra, amikor Jézus Krisztus eljön, ami boldog reménységünk, amikor meglátjuk jönni az egek felhőjén az világegyetem urát és megváltóját, Jézus Krisztust. Milyen nagy boldogság lesz az. Minden szenvedés, minden gúny, minden betegséget és megvetést elfelejtünk. Szóra sem lesz érdemes, hogy megemlítsük, mert az elsők elmúltak. Vagy pedig emlékezzünk vissza, amikor az Ádám és Éva vétkezett, akkor azt mondja, hogy tövist is, bogácskőrót teremjen néked a föld. Vajon az új földön is lesz tövis és bogács? Lapozzuk fel Ésaiás próféta könyvében az 55. rész 13. versét. A tövis helyén ciprus növekedik, a bogács helyett mirtus növekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségéül és örök jegyül, amely el nem töröltetik. Az új földön a bűnnek semmilyen nyoma nem lesz. Miért? Mert a bűn következményét is megsemmisíti Isten ezer év végén. És az új földön csak tiszta jellemű emberek fognak élni. Jelenések 21. rész 27. versében ezt olvassuk. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik,
hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, mely a bárányé. Ó, kedves hallgatóim, szívleljük meg ezt az ígét. Új föld lesz, örök élet lesz, Jézus Krisztus megígérte, és ami Istenünk nem ember, hogy hazudjon, az ő ígéretét betölti, de itt azt mondja, hogy nem megy be semmi tisztátalan. De ez mit jelent? Hadd vessem fel a kérdést. Oda jön Jézus Krisztus eljövetelekor, Jézus Krisztus az egy ember, és azt mondja, hogy Jézusom, én mindent legyőztem, csak egy picikét még szeretem a hazugságot. Többit már mindent legyőztem. Jézus Krisztus azt mondja, jó, hát ha csak egy nagyon picikét hazudsz, akkor menjél be a mennybe. Másik is oda jön, és azt mondja, hogy Mester, én minden felett győztem, csak egy picikét még irigy vagyok, vagy egy picikét szeretek lopni. Jó, hát az már nem sok, akkor menjél be. Ha Jézus Krisztus ilyen apró bűnökkel és apró jellemhibákkal levő embereket beengedne a mennybe, szeretnénk mi olyan mennyben élni? Vagy lenne különbség az olyan élet, vagyis a mennyei élet és a jelenlegi élet között? Nem. De akkor ez valamire figyelmeztet bennünket. Le kellene nekünk győznünk Isten segítségével, mert csak úgy lehetséges, minden jellemhibánkat, ha Isten országának örököse akarunk lenni. Hiszem, hogy nagyon megegyeznek velem abban, hogy igen, mert a Szentírásban is ezt találjuk feljegyezve. Ezért, mivel minden hibát Isten segítségével legyőztünk, így örökölni fogjuk a mennyet. Vessünk fel még egy kérdést. Vajon a mennyben megünnepelünk valamilyen napot, vagy minden nap egyforma lesz? Szeretném megint visszaemlékeztetni mindannyiukat az édeni életre. Vajon a Biblia, a Szentírás beszéle arról, hogy Ádám és Éva a bűnbeesés előtt ünnepeltek-e valamilyen napot Éden kertjében? Igen. Mert a teremtés története úgy fejeződik be, hogy Isten megáldotta és megszentelte a szombatot, a hetedik napot, és megnyugodott a teremtés munkájától, és Ádám és Éva is az Éden kertjében a teremtőtől kapott mintakép alapján megtartották a szombatot. Azonban, hogy lesz ez az új földön? Olvassuk el Ésaiás próféta könyvének 66. részéből a 23. 24. versét. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni. Olvassuk el a 22. verset is. Mert mint az új egek és az új föld, amelyet én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Mit látunk? Melyik napot fogjuk ünnepelni az új földön? A szombatot. Miért? Mert a szombat nem más, mint az a nap, amely a mindenható teremtő Istenre emlékeztet bennünket, és a hatnapi teremtésre. Még egyszer vessünk fel egy nagyon jellegzetes kérdést, mert is szeretnénk oda jutni az újföldre, kik öröklik azt, az újföldet. Néhány igét olvassunk el ezzel kapcsolatban. Az egyiket János evangéliumának a 12. részéből Jézus Krisztus ajkáról hangzanak el ezek a nagyon fontos szavak. 12. rész 26. verse. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Legalapvetőbb dolog. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki őt szolgálja, az őt kövesse. Aki őt szereti, azt őt szolgálja. Jelenések könyvében viszont azt találjuk feljegyezve, hogy aki megtartja az Isten parancsolatait, az bemegy a kapukon a városba. És ha mi teljes szívből engedelmeskedünk Jézus Krisztusnak, és mindenben őt követjük, akkor az örök élet részesei leszünk. Kedves hallgatóim, egy dolgot szeretnék feltenni befejezésül. Mennyire
szeretjük Jézus Krisztust. Hogy erre a kérdésre megválaszolhassunk, úgy tudunk megválaszolni, úgy tudjuk megállapítani, engedelmességünk hőfoka bizonyítja Isten iránti szeretetünket. Engedelmeskedjünk mindenben Jézus Krisztusnak, hogy az örök élet részesei lehessünk. Ebben segítsen meg a mindenható Isten. Amen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezz

részesek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon szívhez szóló előadásokat, beszámolókat hallottunk Jézusról, aki szeret minket. Nem tudom, milyen érzések fogalmazottak meg bennünk, hogy jó egy ilyen lényt ismerni? Jó egy ilyen lénynek a közelében lenni? És szeretnénk-e nem csak 10-20-30 évig élvezni az ő közelségét, hanem az örökkévalságon keresztül? A tanítványok 3-3,5 éven keresztül voltak Jézussal, és amikor Jézus azt mondta, hogy én most elmegyek, akkor nagyon szomorúak lettek. És Jézus azt mondta, hogy én visszajövök érettetek. Visszajövök, hogy magamhoz vegyelek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ezek után, az ígéretek után a tanítványokat foglalkoztatta az, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. De hogyan lesznek ezek az események? Nem tudom, hogy önöket foglalkoztatja ez a kérdés. Jézus visszajövetele, a világ vége. Foglalkoztat-e bennünket? Örömmel tölt el, vagy félelemmel tölt el az, hogy Jézus visszajön érettünk? Hát ha Jézus a mi barátunk, akkor biztos, hogy örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket. Ha már most ezen a földön örülünk annak, hogy ő a közelünkben lehet, sok-sok áldásaiban részesülhetünk, akkor mennyivel inkább annak, hogy majd az örökkévalóságon keresztül is egy ilyen szerető személy közelében lehetünk. De Jézus elmondta azt, hogy néhány dolognak meg kell történni előtte. Jézushoz jöttek a tanítványok, amikor Jézus az olajfák hegyén volt, és megkérdezték Jézust, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus válaszolt az ő kérdésükre, és ezt mondta, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ha körülnézünk a vallásos világban, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok önjelölt próféta van. Nagyon sokan vallják azt, hogy Jézus nevében jönnek, hogy Jézus küldte őket, ezeket az embereket. És Jézus azt mondta, hogy ez az ő eljövetelének az egyik jele, hogyha vallásos világban önjelölt messiások, önjelölt próféták lesznek. Ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor nagyon-nagyon sok könyvet találunk, olyan könyveket, amelyek az

Hallottam egy hírt, hogy Jézus eljött egy angliai öreg otthonba, és ott meggyógyította a betegeket. Egy 80 éves mama olyan egészséges lett, mint hogy a 18 éves lenne. És megkérdezték a pápát, hogy mivel magyarázható, és azt mondta, hogy egyre több ilyen jelenség lesz. És igaza volt, mert a Biblia is elmondta, hogy egyre több ilyen jelenség lesz. Csak az a kérdés, hogy pozitív vagy negatív jellel látjuk el ezeket a jelenségeket. És Jézus utána elmondott olyan eseményeket, amelyeknek be kell következniük, amelyek szintén az ő eljövetelének a jeleire utalnak. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. Arra gondoltam, amikor készültem erre az előadásra, hogy igazából meg sem kell tartanom, hiszen ha bekapcsoljuk a tévét, akkor ugyanezt látjuk. Csupán néhány olyan dolgot szeretnék ebben a 15 percben felsorolni, amit Jézus is elmondott az ő visszajövetelének a jeleiről, és egy kicsit visszazökkenünk majd abba a valóságba, ami tényleg van, és látni fogjuk azt, hogy a mi világunk az nem egy jó hely, nem egy megfelelő hely ami számunkra. Isten egy sokkal-sokkal jobbat készített nekünk. De még ez nem itt a vég, amikor háborúkról és háborúk híreiről hallunk, mondja Jézus, mert nemzet támad nemzet ellen és ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Jézus azt mondta, hogy hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről. Hát ezeket a híreket halljuk és látjuk nap mint nap, amint nemzet támad nemzet ellen és ország ellen. A Jelenések könyvében még egy pontosabb, még egy közelebbi jelt is látunk. Jelenések könyve 11. fejezet 18. verse. És eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a profétáknak. És a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztíts azokat, akik a földet pusztítják. Mit mondott Jézus, mikor fog visszajönni? Akkor, amikor az ember képes lesz arra, hogy elpusztítsa a saját környezetét, elpusztítsa a földet. Kérdés ez számunkra, hogy ma megteheti az ember? És Jézus azt mondta, hogy ő vissza fog jönni, mielőtt az ember ezt megtenné. Észak-Amerika térképét láthatjuk itt, és veszélyes atom hulladék lerakatoknak a pontjait láthatjuk ezen a térképen. Szinte alig van olyan hely, amelyik már tiszta. Hasonló szemétdombokat, szemétlerakatokat láthatunk bármere az egész földünkön, mert az ember eljutott abba az állapotba, hogy képes elpusztítani önmagát és a környezetét. A Biblia beszél az utolsó időben a nyugtalanságról, a félelemről és az űrzavarról. Vajon látható ez a mi társadalmunkban? Tapasztalhatjuk-e a félelmet? Jézus azt mondta, hogy lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, és a földön pogányok szorongása kétség miatt, amikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Amikor ezeket az igéket olvastam, és főleg ahogyan a Máté evangéliumában olvashatjuk, Máté evangéliumában Jézus azt mondja, hogy ti azonban ne féljetek. Mi fogja jellemezni az emberiséget az utolsó időben? A félelem, a rettegés, a zaklatottság. És mit tesznek azok, akik Isten mellett keresik az oltalmat? Jézus azt mondta, hogy ők pedig nem félnek. Azt mondtam, hogy igazán érdemes kereszténynek lenni. Miközben az emberek annyira félnek, hogy elhalnak a félelem miatt, én, mint keresztény, bátorságban, biztonságban lehetek Jézus oldalán. Vajon mitől félnek a leginkább az emberek? Egy felmérés az Európai Unióban azt méri, hogy mitől félnek a leginkább az emberek. 73% a legtöbb a háborútól fél. Jézus azt mondta, hogy lesznek háborúk, hallunk háborúkról, háborúk híreiről, és az emberek nagy többsége ettől fél. Hát egy néhány képet megnézzünk arról, amit Jézus is mondott a terrorizmusról, a háborúkról, ahogy nemzet támad nemzet ellen. Ismerősek ezek a képek, és ismerős az a félelem is, amiről Jézus beszélt. Ha ezt az utolsó képet megnézzük, amit most eltakart a másik kép, vagy akár ezeket a képeket is, ahogy az emberek tényleg megrettentek akkor, amikor ezek a dolgok történtek. Egy jó ideig kevesebben szálltak fel repülőre, kevesebb féltek ráhajtani egy hídra, féltek felbontani.

bizonyos borítékokat. Ez a félelem jellemzi a mi világunkat, a mi földünket. Ezek a képek lehet, hogy már régiek, már tudnánk újabbakat is mutatni, mert egyre gyarapodnak, egyre szaporodnak. Itt egy térképet láthatunk azokról az országokról, amelyekben a terrorizmus melegágya található. Elég sok ilyen hely van, és azt látjuk, hogy a Földnek egy bizonyos területére koncentrálódik. A Biblia beszél arról is, hogy a tudás megnövekedik az utolsó időben. Dániel próféta beszél erről. Sok teológus úgy gondolja, hogy ez a tudás inkább a Biblia ismeretére vonatkozik, hogy sokan fogják majd a Bibliát tanulmányozni, a proféciákat tanulmányozni, de így hangzik ez az ige, te pedig Dániel zárt be beszédeket, és pecsételt be a könyvet a végső időkig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Egyesek azt mondják, hogy a világ összes tudásának a 80%-a az utóbbi évtizedben jött előtérbe, és hogy a világ tudósainak, akik valaha a Földön éltek, 90%-a ma is él. Dániel azt mondta, hogy megnövekszik majd a tudás. A Biblia beszél a gúnyolodokról, vallási gúnyolodokról és szkeptikusokról, akik elfordulnak a Biblia igazságától. Az utolsó időben csúfolodok támadnak, mondja Jézus Péter apostolon keresztül. Timoteusi levélben pedig ezt olvassuk, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És tényleg ezt látjuk, ha a Biblia 100%-ig igaz, akkor miért nem ezt forgatják az emberek? Miért kell a Da Vinci kód, miért kell a Judás evangélium, vagy más hasonló könyvek? Miért nem a biztos forráshoz fordulnak az emberek? Azért, mert elfordulnak az igaz tudománytól. Nem nehéz manapság gúnyolodokat találni, ahogy ezt a jövendőlés is elmondja. Még vallásos vezetők is tagadják a teremtés tényét, tagadják az özönvíz tényét. Krisztus második eljövetelében nagyon-nagyon kevesen hisznek még a keresztények közül is. Aztán beszél a Biblia az erkölcsi romlásról, a lelki hanyatlásról. Ezt az ígét már említettem, amikor arra kértem önöket, hogy próbáljuk meg, hogy egy napilapban, egy újságban megnézzük azt, hogy mennyi jel található meg ezek közül. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háladatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulok, vakmerők, felfualkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld, mondja a Biblia. Azt mondja, hogy nem csak a világban találhatók ilyen emberek, hanem az egyházban is, akiknél megvan a kegyességnek a látszata, akik egy állarcot vesznek fel, és azt mondják magukról, hogy ők keresztények. A Biblia azt mondja, hogy ezeket az embereket el kell kerülni. Élhajhászat. Az utolsó napokban az emberek magukat szeretők lesznek, inkább a gyönyörnek, mint Istennek a szeretői. A világ megörül az élvezetekért. Nagyvárosainkban az embereknek csak egy kis hányada jár templomba, de milliók mennek a szórakozó helyekre. Megnézzük azt, hogy mennyit költenek az emberek a szórakozásra, és mennyit költenek Istenre. Mennyi időt fordítanak a szórakozásra, és mennyi időt fordítanak Istenre. Ez mind-mind azt mondja, hogy beteljesedik az, amit Isten megjövendőlt az utolsó időkről. Növekvő törvénytelenség, véres bűncselekmények és erőszak. A gonoszság megsokasodik, mondja a Biblia. Timoteusi levélben pedig ezt olvassuk. A gonosz emberek és ámítok pedig még tovább mennek a rosszban. Ez egy új fordítás szerint. Tehát azt olvassuk, hogy a gonoszok még gonoszabbak lesznek. Valaki elmondta nekem, hogy a kallozok már itt vannak a Dunán is, és kirabolják a dunai hajókat, és azt mondom, hogy tényleg? És azt kérdezte, hogy hol nincsenek ma gonosz emberek? Hát a Dunán is ott vannak a gonosz emberek, itt vannak a mi országunkban is. Tele van az ország törvényesített vérontással, és tele van a város erőszakkal, mondja Ezékiel próféta. Biblia beszél pusztító földrengésekről, viharokról és éhségekről.
és mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek, és dökhalálok, és rettegtetések, és nagy jelek lesznek az égből. Tehát a Biblia beszél az éhségről. Amikor készültem erre az alkalomra, nagy kihívást jelentett számomra, hogy ezekről a jelekről 15 percben beszélni. De azt mondtam, ha Jézus tudott, és ha elolvassuk Máté 24-et, még 10 percben se. 10 percre sincs szükségünk, hogy elmondjuk. Laci megkérdezte, hogy fogok-e beszélni a Föld jelenlegi állapotáról? Hát néhány dián volt, amit tőle kaptam. És azokat is betettem, hogy még rövidebb legyen az előadás. Tehát ezek a diák Lászlótól származnak. Ezek szerint az Európai Unióban több támogatást kapnak a tehenek, mint Afrikában az éhezők. A világon minden ötödik ember napi $1 kevesebből él. Indiában 44 millió gyermeket dolgoztatnak. Tehenek $2 kapnak naponta, és az emberek egy része, egy ötöde kevesebb, mint feléből élnek meg, mint az Európai Unióban a tehenek. Több ember ismeri a McDonald's logóját, mint Krisztus keresztjét. 800 millió ember naponta éhesen marad. Több ember hal meg évente öngyilkosságban, mint fegyveres konfliktusban. Afrikában 30 millió HIV pozitív van. Világszerte 300 ezer gyermekkatona szolgál. Lehet, hogy láttuk már a tévében, a különböző afrikai országokban gyermekek katonaként szolgálnak, és kegyetlenül tudnak ölni. Napjainkban 27 millió rabszolga dolgozik világszerte. Szerintem sokkal több. Magyarországon is nagyon sok a rabszolga. Azok tudják, akik munkát keresnek. Földrengés. Sokan azt mondják, hogy mindig is voltak földrengések. De nézzünk meg egy statisztikát, és ez a statisztika csak egészen az 1978-as évekig van, mutatja a különböző adatokat. A 9. században egy nagyobb földrengés volt, ami a 6-os erejű földrengésnél nagyobb. A 9. századtól a 16. századig egyetlen egy földrengés sem. A 17. században sem volt ilyen földrengés, a 18. volt 2, de ezek közül az egyik egy bibliai jövendőlésnek a teljesedése. A 19. században 1 ilyen nagyobb földrengés volt, a 20. század első 3/4-ében, tehát egészen 1975-ig 9 földrengés, és mit gondolunk, 1975 és 78 között 3 év alatt mennyi volt? 10. 3 év alatt 10 nagy földrengés. Ha megnézzük ezt a statisztikát, és ha valaki azt mondja, hogy mindig is voltak földrengések, akkor látjuk azt, hogy nincsen igaza, mert az utolsó időben sokkal több a földrengés. Aztán a Katrina hurrikán, a cunami, ezek mind-mind olyan jelenségek, amelyek nemrégen történtek, és ismerősek a mi számunkra. Talán már annyira fel sem figyeltünk az utóbbi 2 hétben, történt cunami áldozataira, amikor néhány százan meghaltak. Globális felmelegedés hatalmas problémát okoz, és ez a kép is Lászlótól származik, egy professzor nyilatkozta egy német tévéműsorban. Ha így folytatódik a globális felmelegedés, Földünk hamarosan a Vénusz sorsára juthat, és további felmelegedés hatására a levegőben kerül a tengerben levő széndioxid. A napsugarak hatására melegedni kezd, és forró gőzzé alakul. Ekkor pedig Földünk a Vénusz sorsára juthat, 250 fokra is melegedhet a levegő, és savas esők is hullhatnak. Ezt a diát ki is szedtem, és mondtam Lászlónak, hogy én nem teszem be, mert én túl soknak találom ezt a 250 Celsius fokot, és azt mondta, hogy ő az internetről vette el ezeket az adatokat. Nem tudom, mennyire tudjuk elhinni ezt a vész jósló adatot, de azt utána visszaraktam ezt a diát, és úgy gondoltam, hogy elmondom, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. A cunami. Egy néhány megdöbbentő képet szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, hogy olyan lesz az utolsó időben, mint Noé napjaiban volt, amikor az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Egész addig, amíg jött az özönvíz, és el nem ragadta őket. Hát ez történt a cunami katasztrófa alatt is. Nézzük ezeket a képeket, de főleg azt, hogy hogyan viselkedtek az emberek. Azt mondja, a Biblia nem vettek észre semmit. Ott álltak, amíg el nem ragadta őket az ár. Fényképeztek, aztán megtaláltak fényképezőgépeket, és onnan vannak most már fényképeink, hogy láthatjuk ezeket a képeket. Nem mozdultak el onnan, addig nézték, amíg elragadta őket a hatalmas hullám. Nézzük meg, ott jönnek a hatalmas hullámok, és az emberek ott állnak, és nézik, hogy mi történik.
fényképeznek, filmeznek egészen az utolsó pillanatokig. Aztán elkezdenek menekülni, de akkor már nagyon-nagyon késő. És pontosan nem emlékszek arra, hogy mennyi volt a cunami áldozatainak a száma. Nem tudom, valaki tudja, emlékszik-e rá. Nem azért haltak meg, mert nem tudtak volna elmenekülni, mert nem is akartak, látni akarták ezt az egészet. Az esernyőt már nem sokat segít, akik esernyőkben bíztak. Aztán beszéltünk már a földrengésekről, a pakisztáni földrengésről van néhány kép. Odafordulás a spiritizmushoz, erről is szóltunk már. A Biblia azt mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket és csodákat tesznek. Nagyon-nagyon sokan bíznak az ilyen spiritisztákban. Úgy tudom, hogy az amerikai elnököknek is, nem tudom mostanában, de a korábbinak ilyen spiritista tanácsadója volt, és addig nem hozott meg egyetlen nagyobb döntést sem, amíg nem tanácskozott a spiritista tanácsadójával, és ők azok, akik a világ sorsa felett döntenek. A Biblia azt mondja, hogy odafordulnak ezekhez, a hitető lelkekhez. Milyen veszélyre hívja fel Jézus a figyelmünket? Jézus azt mondja, hogy azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. Jézus azt mondta, hogy legyünk készen. A cunami áldozatai nem voltak készen ezekre az eseményekre. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobszodásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mi akadályoz bennünket abban, hogy készen legyünk? Hát néhány dolog, amit már említettünk, az élhajhászat, mondtuk, hogy az utolsó időnek a jele, és azt mondja, hogy ne nehezedjék meg a mi szívünk dobzodás miatt. Részegség miatt, mert az alkohol elveszi a józan ítélő képességünket, nem tudunk felkészülni arra, hogy Jézus eljövetelét várjuk. És azt mondja, hogy az élet gondjainak miatta. Vajon nem teszi ezt az ördög manapság velünk, hogy annyi gondot ad az életben, hogy tudjunk odafigyelni Istenre? Annyit kell dolgozzunk, hogy eltartjuk a családunkat, hogy ne jusson időnk odafigyelni Istenre. És Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, hogy valamikor ezek meg ne történjenek veletek, és váratlanul reátok ne jöjjön ez a nap. Amiképpen a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Lukács evangéliumában hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Eképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Aképpen lesz, mint Noé napjaiban. Nem vettek észre az emberek semmit. Vajon észrevehettek volna valamit? Volt, amit észrevegyenek? A Biblia azt mondja, addig nem is esett eső, hát ebből a szempontból lehet, hogy nem volt, amit észrevenni. De ott volt a bárka, és ott voltak az állatok. Hetesével és párjában bementek a bárkába, úgyhogy senki nem hajtotta őket. És azt mondja a Biblia, hogy ennek ellenére az emberek nem vettek észre semmit. És Jézus azt mondja, hogy az utolsó napokban ugyanígy lesz. Ott lesznek a jelek, és mit tesznek az emberek? Nem vesznek észre semmit. Van egy közmondás, ami azt mondja, hogy minden csoda 3 napig tart. Jön egy hatalmas katasztrófa, az emberek úgy megdermednek, megijednek, és amikor eltelik néhány nap, akkor utána úgy gondoljuk, hogy ez a természetes, így folyik a mi életünk, és már elfeledkezünk arról, hogy ezek mind-mind Jézus eljövetelének a jelei, és Jézus azt mondja, hogy ti azért legyetek készen, mert amely napon nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. A fügefáról vegyetek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Felsoroltunk néhány eseményt, néhány jelet, és Jézus azt mondta, hogy amikor ezeket látjuk, akkor tudjuk meg, hogy közel van az ajtó előtt. Nem tudom, hogy milyen érzéseket keltett bennünk az, amit itt hallottunk. Félelmet keltett bennünk? Vagy örömet, hogy jön Jézus érettünk? Az angol Bibliában azt mondja, hogy ez olyan, mint a szülési fájdalomnak a kezdete. Mire gondol egy asszony, amikor az a gyermekét várja? Fájdalmon jár az esze, azon gondolkodik? Emlékszem, amikor a gyerekeinket vártuk, megvettük a babakocsit, megvettük a kiságyat, a kisingeket, szépen a feleségem kivasalta, oda tette, a tisztálkodó eszközöket is mind szépen elrakta. Soha nem beszélt arról, hogy ő félne azoktól a fájdalmaktól, amelyek bekövetkeznek. Miért?
mert ő nem a fájdalmat várta, hanem a szemét, a gyermeket. Volt neve, tudtuk, hogy kit várunk, és őt vártunk. Ha valaki az eseményeket várja, akkor félhet. Mert felsorol a Biblia sok olyan eseményt, ami félelmet kelt bennünk. De mi nem ezeket az eseményeket várjuk. És nem azért mondtam el ezeket az eseményeket, hogy féljünk ezektől az eseményektől. Ezek az események jelzik azt, hogy jön valaki. Ki ez a valaki? Ami barátunk, ami megváltunk, aki annyira szeretett bennünket, hogy az ő életét adta érettünk. És készített számunkra egy olyan otthont, amiről a Biblia azt mondja, hogy szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elme meg sem gondolt. Készített egy új földet, ahol nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, nem lesz könyhullatás, csak örökké tartó boldogság. Ha tudnák ezt az emberek, akkor nagyon készülnének erre. Az én kívánságom az, hogy készüljünk fel erre az alkalomra, legyünk készen, mert csak az találkozhatott fent, aki találkozik itt. És ezért hívunk mindenkit arra, hogy fogadjuk el Jézusnak az ajánlatát, aki találkozni szeretne velünk az ő kegyelméből. Amen.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyes.

megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, én...

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek mindannyiatok a drága testvéreim, ezen a szombat délelőtti alkalmon, amikor szeretnék veletek együtt tanulmázni Isten igényéből. Kedves testvéreim, az Úr Jézus segítségével ma délelőtt szeretnék Dániel próféta könyvének első fejezetével foglalkozni. Régen vívódok, és végvényesen elhatároztam, hogy Isten segítségével, amíg élek, addig szeretnék a Dániel próféta könyvét és Jelenések könyvét áttanulni a Szentírásból. Testvérekkel, mert olyan hatalmas igazságok vannak benne, amit az ember el se tud képzelni. Bátorításul szeretnék hozni 2-3 idézetet Ellen Goldwhite-tól. Ha őszintén imádkozó lelkülettel tanulmányozzuk Dániel és Jelenések könyvét, jobban megértjük az utolsó napok veszedelmeit, és jobban felkészülünk az előttünk álló munkára. Kedves testvéreim, ha foglalkozunk ezzel a két könyvvel, mert Dániel próféta könyve az Ószövetségi Szentírásban, Jelenések könyve az Újszövetségi Szentírásban, két olyan profétikus könyv, amely földünk történetének záró szakaszával foglalkozik. A másik idézet: azok, akik erejüket Isten szavának, különlegesen az utolsó napok proféciájának tanulmányzására szentelik, fontos igazságok felfedezésének jutalmát kapják. Az Új Szövetség utolsó könyve tele van megértésre váló igazságokkal. Kedves testvéreim, én magam is újjoggal átélek sok mindent, ahogy készülök és tanulmányozom most Dániel próféta könyvét, és amikor befejezzem veletek is Dániel próféta könyvét, akkor tovább fogjuk tanulmányozni János mennyei jelenések könyvét. Ha van Bibliátok, és hogyha van a melegben kellő erőtök hozzá, akkor lapozzuk fel a Bibliát Dániel próféta könyvénél. Dániel próféta könyvének az első részéből csak az első két verset olvassuk. Kedves testvéreim, akinek van Bibliája, az keresse a kérdésre a választ. Mi a kulcsszó ebben a két igében? Akinek pedig nincs, az pedig hallásból keresse, mi a kulcsszó. Olvasom Dániel próféta könyvének első részéből az első két verset. Jojákim Júda király uralkodásának harmadik esztendeiben Nabukodonozor a babiloni király Jeruzsálemre jött, és megszállta azt. És kezébe adá az Úr Jojákimot, a Júda királyát, és az Izrael háza edényeinek egy részét, és vivé azokat Sinár földjére, az ő istenének házába, és az edényeket betevé az ő istenének kincses házába. Mi a rendhagyó, mi a különleges a két igében? Melyiket gondoljátok, hogy a kulcs szó, a legfontosabb szó? Tessék? Na most nagyon szépen köszönöm. Kedves testvéreim, nem megdöbbentő ez a kijelentés, hogy Isten felhozza Nabukodonozor királyt saját népe ellen, és Isten kezébe adja az ószövetségi választott népét egy pogány király kezébe, hogy fogságba vigye. Nem különleges ez? Talán először felteszik a kérdést, milyen Isten az, aki ilyet tesz, hogy a saját népét fogságba viteti egy pogány uralkodóval. Ez az első és nagyon fontos dolog. Egy-egy mondatban szeretném megfogalmazni a négy dolgot, amit szeretnék Isten segítségével Dániel próféta könyvének első fejezetéből áttanulni. Miért adja Isten Izrael népét a pogány király kezébe, hogy fogságba vigye a saját népét?

fogalmazni, hogy Babilon legyőzi Jeruzsálemet. Tudjuk, hogy a Babilonnak a Biblia elejétől az utolsó könyvig végighúzódik, és Babilon mindig Isten népének ellenségét mutatja be. Jeruzsálem pedig mindig Isten hűséges gyermekeinek és az Isten imádatnak székhelye, sőt, még az új Jeruzsálemről is beszél Jelenések könyve 21. része, hogy az új Jeruzsálem lesz a lakhelye a megváltottaknak, amiben Isten segítségével hiszem, hogy mindannyian oda készülünk, és az új Jeruzsálembe jövünk le a mennyből a földre, hogy aztán végérvényesen itt lakjunk. Azonban visszatérve a felolvasott ige szakaszhoz. Először szeretnék, kedves testvéreim, elmondani egy pogány gondolkodást. A pogányok úgy gondolták, és azt hitték, hogy amikor két ellenséges hadsereg egymással harcol a földön, például a babiloniaiak és az izraeliták harcolnak egymás ellen, akkor az ő istenük az égben harcol egymás ellen. És az, hogy itt a földön melyik hadsereg fog győzni, az attól függ, melyiknek az Istene győz az égben. Ez pogány gondolkodás, ez nem bibliai gondolkodás. Nabukodonozor legyőzte Jeruzsálemet, mint pogány ember, pogány ország uralkodója. Miről győződött meg? Kinek az Istene az erősebb? A babiloniak Istene, vagy az izraeliek Istene? Miért? Mert a babiloniak Istene az égben legyőzte az izraeliek Istenét, és ezért győztött Babilónia Jeruzsálem felett. Kedves testvéreim, micsoda szégyen volt ez Izrael népe élettörténetében. Valóban legyőzte a pogány nem létező Isten az élő Istent, az Izrael Istenét? Nem. Ez valótlan. Azonban, hogy kifejezze Nabukodonozor király ezt a meggyőződését, figyeljük meg, mit visz magával a foglyokon kívül Jeruzsálemből. Az Isten háza edényeinek egy részét. Figyeljük meg ezt a háromas kijelentést a Bibliában, a második vers közepétől olvasom, és vivé azokat Sineár földjére, ahol Babilónia volt, és az Istenének házába, és edényeket bevivé az ő Istenének kincses házába. Az élő Isten templomából arany ezüst edényeket elvitte, és hová helyezte? A saját pogány istenének kincses házába. Ezzel is kifejezte azt, hogy az ő istenük, a pogány isten, a nem létező isten, legyőzte az élő istent. Az izraelek istenét. Micsoda tragédia. Vessünk fel egy másik kérdést. Miért adta Isten Nabukodonozor kezébe a saját népét, az ószövetségi Izrael népét, hogy elvigye magával a fogságba? Mi volt az oka? Ha időben elhelyezzük, akkor mintegy 1500 évvel Jézus Krisztus születése előtt vezette ki Isten Izrael népét az egyiptomi fogságból. Azóta elmúlt körülbelül odavetőleg 900 esztendő. Küldöttet, prófétát küldött egyik a másika után is figyelmeztette Izrael népét, hogy az élő Istenek szolgáljon. Sikeres volt-e a próféták munkája az Ószövetségben? Sajnos nem. 900 évig Isten küszködik a saját népével, hogy Istenhez térjen. Nem sikerült. Isten az ő minden tudásában tudta és látta azt, hogy az ő népe, aki hol az egyik pogányistent, a Baát, az Astarótot, az égkirálynőjét, a Tamúzt, hol az egyiket, hol a másikat imádta, Isten az ő minden tudásában látta azt, ha kivezeti, elviszi, elviteti Babilonba Nabukodonozorral az ő saját népét, ott Babilonban kigyógyulnak a bálványimádásból. Tudjátok, hogy mi a különös? Ha olvassuk azoknak a prófétáknak az írásait, könyveit, az Ószövetségi Szentírásait,

írásban, akik a babiloni fogság után éltek és dolgoztak Izrael népe között, abból azt tudjuk, hogy valóban azt, amit Isten nem tudott a prófétái által elérni, hogy elforduljon Izrael népe a bálványimádástól, azt Isten elérte a babiloni fogságba. Miért? Mert miután a 70 éves rabság elmúlt, és visszahozta Isten a babiloni fogságból az ő népét, soha többet Izrael népe nem esett bálványimádásba. Most akkor fogalmazzuk meg mindazt, amit eddig átgondoltunk, egy mondatba. Miért hozta fel Isten Nabukodonozor királyt Jeruzsálem ellen, és miért adta Isten saját népét a babiloni fogságba és Nabukodonozor kezébe? Azért, mert elfűtlen volt. A szép szó, Istentől küldött üzenet nem ér semmit. Kedves testvéreim, ki vagyunk-e mi téve ennek a veszélynek? Halljuk az ígét, de fejünkbe húzat van. És tanuljuk meg, ne várjuk meg ezt. Izrael elfűtlenségért került Izrael népe a babiloni fogságba. És amikor beszéltünk, hogy az Isten házából elvittett edényeket, akkor Esdrás próféta beszámol, hogy nem néhány edényről van szó. 5400 edényt vitt el. Ki tudja, hogy hány szekéren arany és ezüst edényeket, honnan tudjuk? Azért, mert amikor olvassuk Esdrás próféta könyvét, és Esdrás ideje alatt kezdett Izrael népe visszatérni a babiloni fogságból, akkor Círus király elrendeli, hogy mind az 5400 darabot vigyék vissza Jeruzsálembe. Ez az első dolog, amire szeretném tartani figyelmeteket. Ha olvassuk a harmadik verset, a harmadik versben azt találjuk, és mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való s előkelő származású ifjakat. Ki volt a négy héberi fiú? Királyi magból és előkelő fiatalok voltak, akiket a szüleik odahaza megtanítottak az istenfélelemre. Honnan tudjuk ezt? A további leírásból. Ezekből a hűséges királyi sarjak leszármazottaiból akarta a király, hogy káldeusi papok legyenek, és visszaküldje őket Izraelbe. Úgy, mint ahogy a törökök csinálták Bosznia-Hercegovinából, elvitték a gyerekeket Törökországba, átnevelték, valamikor történelemben tanultuk, és janucsárokként visszaküldték, hogy neveljék át a bosnyák népet mohamedán vallásra. Azonban figyeljük meg, hogy a neveltetésük, hogy ők pádus papok és a pogány istenek szolgálatát képviseljék és tanítsák, ezen az úton, ennek a célnak az elérésében mi volt az első pont? Megváltoztatták a négy héber ifjúnak nevét. A legismertebb a négy héber ifjú között Dániel. Úgy gondolom, hogy Dániel névnek a jelentését mindannyian tudjuk. Mit jelent a Dániel név? A Dániel név, ahogy itt látjuk, feljegyezve, Isten az én bírám. Most képzeljük el, bármikor megszólították Dánielt héber nyelven, mit hallott? Isten az én bírám! Isten az én bírám! Mivé változtatta? Olvassuk el ezt a hetedik versből mind a négy héber ifjúnak névváltoztatását. És az udvarmesterek fejedelme neveket ad a nékik, tudnélik, elnevezi Dánielt Baltazárnak, Anániás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azáriást Abednegónak. Mind a négy héber neve eredetileg el lett törölve, és új neveket kapott. Az előbb említettük azt, hogy Dániel azt jelenti Isten az én bírám. Dánielt elnevezték Baltazárnak. A Baltazár névnek a jelentése a babiloni főisten oltalmaz téged. Képzeljétek el,
A babiloni főisten oltalmaz téged. Bármikor szólították Dániát, hogy Baltazár, mit hallott? Babilon főisten oltalmaz téged. Én most csak felsorolom, mit jelent a névváltoztatás. A második, akiről itt olvasunk, Ananiást megváltoztatták Sidrákra. Ananiás annyit jelent héberül, hogy a Jahve kegyelmez, az Isten kegyelmez. Bármikor szólították, mit hallott? Isten kegyelmez. És most megváltoztatták Sidrákra, ami egészen mást jelent, Aku Sumer Holdisten rendelése. Teljesen ki akarták tudatukból törölni ezeknek a fiataloknak az Isten tudatot, az Isten jóságát, az Isten szeretetét és az Isten kegyelmét. Harmadik, aki itt megvan említve, Misáel, és Misáknak keresztelték el. A Misáel szó a Mikáel héber szónak az azonos jelentése, amit mi magyar Bibliánkban is megtaláljuk, a Mihály. A Mikáel szó mit jelent? Ki olyan, mint Isten. Ki olyan, mint Isten. Most képzeljétek el, Misáelt bármikor szólították, mit hallott? Ki olyan, mint Isten? Megváltoztatták a nevét, és itt azt olvassuk, hogy Misáelt Misáknak nevezték el. A Misák ki olyan, mint Aku, a Sumer holdisten. Teljesen kitöröltek belőlük mindent. És a negyedik név, Azáriás, Abednegónak nevezték el. Azáriás héberül annyit jelent, hogy a mindenható Isten megsegít téged. Képzeljétek el, akármikor szólították, a mindenható Isten megsegít téged. És átváltoztatják Abednegónak, te Nabú, a bölcsesség Istennek szolgája vagy. A Nabú, bölcsesség Istennek szolgája vagy. Kedves testvéreim, megváltoztatták a négy héber ifjúnak nevét, de mit nem tudtak megváltoztatni? Jellemüket. És Istenbe vetett hitüket. Kedves testvéreim, mondhatnak és nevezhetnek bennünket, ahogy akarnak az emberek, de hogyha hűségesek vagyunk Istenhez, akkor jellemünket nem változtathatják meg. Tudjátok, hogy a Bibliában is van névváltoztatás, két névváltoztatásról is olvasunk, csak mind a kettőt Jézus változtatta meg. Talán az ismertebbet veszem alapul, kiváltoztatta meg a Simon apostolnak a nevét Péterre. Jézus változtatta meg. És mit jelent a Péter név? Mert megvan a jelentése a név, bibliai neveknek. Mit jelent a Péter név? Kavics, kődarab, guruló kő. Semmiféleképpen sem szikla, hogy tanítják azt. Mert a Petros, az kavics, kődarab, guruló kő, a Pétra a kőszikla, és ez a Pétra nem más, mint Jézus Krisztus. De mi volt Péternek eredeti neve? Az előbb mondtam. Simon. Tudjátok, hogy mit jelent a Simon név? Meghallgattatott. Meghallgattatott. És ami különös, hogy Jézus Krisztus kínszenvedése előtt, amikor Péter kiment a harmadik tagadás után Gecsemáné kertjébe síva, akkor tért meg. És a feltámadás után János Evangélium a 21. részében, a 15-16-17. Versben Jézus háromszor kérdezi Pétert, Péter, szeretsz engem? Így kérdezi? Nem így kérdezi. Azt mondja, hogy Simon Jónának fia. Miért nevezi Simonnak Pétert Jézus Krisztus feltámadása után? Hát nem ő változtatta meg Péterre a nevét, a Simon nevet? Miért nevezi Jézus Simon Jónának fia? És nem azt mondja, hogy Péter Jónának fia. Azért, mert Péter akkor már megtért ember volt. És Jézus visszaadja neki a Simon nevet. Most ne haragudjatok, hogy visszakérdezem, mit is jelent a Simon név? Ki mondta ezt, hogy én imádkoztam érted, hogy idővel, amikor majd megtérsz, az én juhaimat legeltest. Ki mondta ezt Péternek? Jézus Krisztus a Gecsemáné kertjébe vezető úton, az utolsó vacsora után.
meghallgattatott. Én imádkoztam, és megtért emberként úgy nevezett Simon. Olvassuk el a 8. verset, ez a 3. része a mai elmékedésünknek. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és borral, amelyből az iszik vala, és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelje magát megfertőztetnie. Miről van itt, kedves testvéreim, szó? Először is gondolkodjunk a tartalomról. Kik voltak Dániel, Sidrák, Misák és Abednego? Rabszolgák. És ők elhatározzák mind a négyen, hogy nem fertőztetik meg a királynak az ételével. Ez a döntés, tudjátok, mit jelent? Elolvasom. A 4. Biblia kommentárban Ellen Gould White ezt mondja. Dániel és társai nem tudták, mi lesz döntésük következménye. Lehet, hogy életükbe fog kerülni. Mégis eltökélték, hogy a szigorú mértékletesség egyenes ösvényét fogják taposni a laza, erkölcsi, babiloni udvarban. Mivel volt egyenlő az ő döntésük? A halállal. Melyiket választották? Az elfűséget, vagy az elveknek taposását? Életük árán. Kedves testvéreim, én azt mondom, hogy megéri. Megéri elfűnek lenni. Mert itt az egész első fejezet két dologról beszél. Izrael azért kerül rabságba, mert elfűtlen volt, Isten azért tudja megáldani a 4 héberi fiút, mert elfű volt. Elmondok egy személyes tapasztalatot. Skopjéban szolgáltam a hadsereget 1963-ban, és 63. június 27-én reggöldrengés rázta meg, ahol több mint 3000 ember lelte halálát. A széttakarításon, újjáépítésen fáradoztunk. Minden reggel 3:30-kor keltünk, 4 óra előtt 10 perccel kaptunk egy löttyöt, az volt a reggeli, és egész nap dolgoztunk, és este 5 órakor kaptuk az ebédet. 7 órakor meg a vacsorát. Minden nap dolgoztunk, kivétel nélkül, az a minden nap, a 7 napján. Kisebb munkacsoportokra osztottak, és mindegyik munkacsoportra tettek egy idegen tisztet. A mi munkacsoportunkba is kaptunk egy idegen tisztet. Szombaton reggel, 6 óra tájon már helyszínen vagyunk. És a tiszt tart egy beszédet, rövid beszédet, azt mondja, hogy eltársak, ti tudjátok azt, hogy Skopjéban fel van állítva a rögtönítélő bíróság, ezt tudtuk. Akit megfogok, hogy nem dolgozik szombaton, azonnal a rögtönítélő bíróság elé állítom. Én 20 pár évesen, egyenruhában, szombaton reggel ott állok a sorba. Választanom kellett. Vagy letaposom a szombatot, vagy vállalom a halált. Az, hogy ma itt állok, tudjátok, hogy melyiket választottam. Csak lehet, hogy nem gondoljátok, hogy melyiket. Ott imádkoztam, és azt mondtam, hogy Istenem, ha eljött a nap, hogy ma letegyem az életemet éretted, akkor ezt vállalom, függetlenül, hogy 20 pár éves vagyok. És akkor megtartotta a beszédet, kezdte az osztást. Hatalmas, hosszú épület volt, 3 bejárattal. Első bejárat, első emelet, 2 katona. Osztotta szét. 30-40-en voltunk körülbelül. Tudnélik, a földrengés következtében nagyon sok vakolat lehullott, azt kellett kitakarítani, és az ablakon keresztül kihagygálni. Ez volt az szombati munkánk. Maradtunk még 8-10-en. Fejéhez kapta a katonatiszt, és azt mondja, valamit elfelejtettem. 4 önkéntest kérek. Önkéntes, amikor minden reggel 3:30-kor kelünk. Éhen dolgozunk majdnem egész nap, 5 óráig, akkor megesszük az ebédet, és megyünk aludni, vacsorára el sem mentünk. Lerongyolódva, kifáradva, senki nem jelentkezik önkéntesen. Emelem a kezem, én. Állj félre! Még 3 önkéntes, senki nem jelentkezik. Nincs önkéntes? Nincs. Te is, te, álljatok félre! Többit szétosztotta, odafordult hozzánk, és tudjátok, mit mondott? Eltársak, ti ma semmit nem fogtok dolgozni. Ti lesztek azok, akiket odaállítok az épület 4 oldalához, hogy figyelmeztessétek az embereket, nehogy oda menjenek, hogy a fejükre dobálják a vakolatot. Ez lesz a feladatok. Tudjátok, engemet hova állított? A hosszú épületnek a végéhez, ahol ablak se volt. Ott voltam egész nap.
bajtársaim jöttek, és azt mondták, hogy lehet, hogy ma is te neked szabad a szombatod. Miért volt nekem szabad szombaton ezen a szombaton? Azért, mert választottam a halál és az engedelmesség között. Testvérem, döntöttél-e teljes szívvel Krisztus mellett, vagy csak formálisan? Ezek a férfiak kockára tették életüket, mi nem ehetünk a király ételéből. Még egy idézetet olvasok. Mi történt volna, ha Dániel és társai kiegyeznek a babiloni tisztségviselőkkel, engednek a körülmények, a nyomásnak és velük együtt esznek és isznak a többiekkel együtt? Mi lett volna a következménye? Egyetlen helytelen lépés további helytelen lépéshez vezethette volna, míg megszakad a kapcsolatok Istennel, és a kísértés hullámai elsodorják ők. Testvéreim, mikor tud Isten segíteni? Ha lazák vagyunk az elvekben, ha megalkodók vagyunk, vagy ha elfűek vagyunk. Ha elfűek vagyunk. Milyen elvekhez legyünk hűek? Az isteni elvekhez. Ha az isteni elvekhez hűségesek vagyunk, akkor számíthatunk Isten segítségére. Van egy történet a Bibliában. Ha jól emlékszem, Mózes 4. könyvének a 14. írja le, Mózes elküld 12 kémet, hogy kémleljék ki Kánaán földjét. És amikor visszajöttek, akkor 10 kém azt mondta, hogy nagyon emberek vannak, óriások vannak, mi nem bírunk megbirkózni velük, azok legyőznek bennünket, nem tudjuk elfoglalni Kánaán földjét. Józsué és Káleb pedig ugyanazt látta, és azt mondja, hogy igen, de velünk lesz az Úr, és az Úr segítségével el tudjuk foglalni. Testvéreim, a 12 kém közül hány ment be az ígéret földjére? Józsué és Káleb, miért? Ha olvasok a Pátrák és a Proféták című könyvben ezt a történetet, akkor ott találunk egy mondatot. Súlyos mondat. Izrael népe az ő hitetlenségével megkötözte a mindenható Isten kezét, és azért nem vihette be őket a Kánaán földjére. Utána még 38 évig vándoroltatta őket a pusztába, míg minden kadviselő ember meg nem halt. Még egy-két dolgot szeretnék hozni, drága testvéreim. Miért volt annyira fontos az? Mert itt a szöveg azt mondja, hogy eltökélték a szívükbe, hogy nem fertőztetik meg magukat a király ételével és a borral. Kedves testvéreim, meghoztuk-e mi ezt a döntést? Iszünk-e olyan dolgokat, amelyeket Isten tilt, amely nem egészséges? Legyen az fekete kávé, vagy akármi más. Meghoztuk-e ezt a határozatot? Vagy megalkudunk a nép szokásával, a nemzet szokásával, és mi is beleolvadunk? Azonban itt van még valami, amit szeretnék olvasni, Proféták király című könyv 298. oldala. Azzal is megtagadták volna hitüket, ha csak színlelik, hogy esznek az ételből és isznek a borból. Mert ezáltal a pogányság mellett foglalnak állás Isten törvénye alapelveit elvetik, és meggyalázzák. Dániel azonban nem habozott. Isten jóváhagyása drágább volt neki, mint a legnagyobb földi hatalmasságnak a kegye. Testvérem, kinek a kegyét keresed az életben? Emberekét, vagy Istenét? Dániel és társai Isten kegyét. Drágább volt, mint az élete. Az első hibás lépés további helytelen lépéshez vezet, míg nem megszakad a mennyel való kapcsolat, és elsodorja őket a kísértés. Bármikor olvasom ezt a tanácsot, eszembe jut valami. Szerbül sokkal jobban hangzik, de tudom, hogy sokan nem beszélitek a szerbet, ezért csak elmondom szerbül és lefordítom. A részleges emberekről van szó, és azt mondják, prva časa ide kao slama, a druga već ide sama. Ami azt jelenti, hogy az első alkoholos pohár olyan, mint a tüske, de a második alkoholos pohár már olyan, mint a szalma magától csúszik. Testvéreim, ha mi odaadjuk a kisújunknak a hegyét az ördögnek, akkor következő lépésben mit akar tőlünk? Csak a kezünket. És odaadjuk a kezünket, akkor akarja a karunkat. És odaadjuk a karunkat, akkor akarja az elménket.
nem lehet megalkudni. Egy keresztény ember nem teheti sohasem az isteni elveket alkutárgyává. Mert az isteni elvek nem alkutárgya. Ne tegyük ezt soha. Soha ne lépjünk le az egyenes ösvényről azért, hogy az emberek kegyét élvezzük. Dániel és három társa nem így tettek. Van egy ilyen könyv, Életünk és munkánk, ez magyar nyelven létezik, 329. oldaláról hozom. Tökéljük el ma, tehát határozzuk el ma, mint ahogy Dániel és társai tettek Babilonba, hogy elveikhez hívek maradnak, történjen bármi. Testvérem, tudunk-e ilyen határozatot hozni most? Istenem, segíts meg, hogy hű maradjak azokhoz az isteni elvekhez, amely igédben van, történjen bármi. Ha ez a döntés jelen van életünkben, akkor számíthatunk Isten segítségére. És ott, ahol mi semmilyen megoldást nem találunk, Istennek millió megoldása van. Befejezésül az első fejezetből szeretném elolvasni most újból a második versből csak az első mondatot. És kezébe adta az Úr Jojákimot. Ki adta Nabukodonozor kezébe Jojákimot, Izrael királyt és az egész várost? Az Úr. Miért? Mert hűtlen volt Izrael. És most olvassuk a 17. verset, és adta az Isten. Megint ugyanaz az Isten adja, csak valami mást. És adta az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álomhoz is. 20. vers. És minden bölcs és értelmes dolog, amely felől a király tudakozódik, tízszerte okosabbnak találá őket, a négy héber ifjút, mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országban vannak. Nem csak akik akkor vizsgáztak. Ki adta a négy héber ifjúnak a bölcsességet, és hogy tízszerte okosabbak lettek? Isten, miért? Mert hűségesek voltak, vagy azért, mert hűtlenek voltak? Kedves testvéreim, most, amikor befejezzük az Isten tiszteletet, vagy most, mielőtt befejeznénk az Isten tisztelet, most tudsz egy döntést hozni olyat, mint a négy héber ifjú? El tudod-e imádban magadban mondani, Istenem, segíts meg, ha kell, inkább életemet leteszem, de én segíts meg, hogy hű maradjak hozzád. Hozzuk meg ezt a döntést most. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből. Amen. Amen.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik most az interneten keresztül követnek bennünket. A boldogság az egyik legalapvetőbb emberi vágy, hiszen szeretnénk jól lenni, örülni a mindennapoknak, és megtalálni azt, ami értelmet ad életünknek. De mit is jelent valójában boldognak lenni? Hogyan kapcsolódnak ehhez a pozitív érzelmek, az optimizmus, a remény, vagy éppen a hála? A pszichológia ma már rengeteg kutatással segít megérteni, hogyan működik a jóllétünk, és milyen belső erőforrások támogatnak ebben bennünket. Erről beszélgettünk ma Simon Brigitta, klinikai szakpszichológussal és iskolai tanácsadóval, aki segít eligazodni ebben a gazdag és inspiráló témában. Köszöntelek a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszöntelek téged és a kedves nézőket is, és örömmel fogadtam a boldogság témát.
0: Brigitta, miért beszélünk ennyit a boldogságról? Miért vált ekkora elvárássá manapság boldognak lenni?
1: Hát a boldogságról végül is nem csak ma beszélünk, vagy manapság beszélünk rengeteget. Lehet, hogy most sokkal inkább jutnak el vagy jut felénk el az a nyomás, hogy boldognak kell lenni, mert sokkal inkább tudatosítjuk, mert ugye a különböző média platformok által nap mint nap szembesülünk ezzel a témakörrel, hogy boldogság és boldognak lenni. De végül is, ha belegondolunk, akkor rájövünk arra, hogy nem csak a múlt századokban, hanem még időszámításunk előtt a görög filozófusok is már foglalkoztak ezzel a témakörrel, hogy mi is a boldogság, mitől vagyunk boldogok, mitől érezzük azt, amit érzünk, és hogyan tudjuk fenntartani a boldogságunkat. Hogy manapság, mint említettem, ugyebár a szociális média is, és általában az individualista társadalom az, ami felerősítheti bennünk a vágyat, sőt nem csak a vágyat, hanem inkább a kényszerét annak, hogy boldognak kell lenni, és egy ilyen elvárásként állunk hozzá, hogy állandóan boldognak kell lenni. Alapvetően a boldogság egy kellemes érzés, ugyebár, és persze, hogy keressük, és el is akarjuk érni, de azt is meg kell értenünk, hogy nem biztos, hogy mindig lehetünk boldogak, vagy mindig boldognak kell lenni.
0: Éppen ezért kutatjuk ma ezt a témát, mert próbáljuk a boldogságot, a boldogság nyomában mítoszokról is és a valóságról is beszélgetni, és ennek következtében felmerül az a kezdetleges kérdés, hogy mi a boldogság, vagy mit nevezünk ma boldogságnak, és hogyan különbözik ez a hétköznapi és a tudományos meghatározásokban?
1: Ez egy jó kérdés, ezzel nagyon gyakran szembesülünk, vagy ha nem csak mi ülünk le, pszichológusok a páciensekkel, kliensekkel beszélgetni erről, találkozunk ezzel a kérdéssel, vagy próbálták meghatározni azt, hogy mi az a boldogság a művészetekben, a versekben, az írók, a költök, vagy egyéb művészeti formákban,

0: Nagyon sokszor, amikor hétköznapi nyelven keressük a boldogságot, vagy vágyunk a boldogságra, a hedonikus boldogságra vágyunk, az ilyen pillanatnyi örömökre, a gratifikációra, arra, hogy valamit elértem, és akkor érzek valami kellemeset, jót per pillanat. Miközben lehet, hogyha hosszú távon gondolkodunk az élet értelméről, az jól létről beszélünk, akkor inkább az eudaimonikus boldogság szemszögéből érdemes kutatni a boldogságot, keresni, felfedezni az életünkben a boldogságot.
1: A társadalomban kialakult egy ilyen nyomás, miszerint az emberek akarnak, szeretnének, vágynak boldogok lenni állandóan. Hogy tapasztalod ezt?
0: Van ennek egy nyomás az utóbbi időben, és akkor megint visszatérünk, nem szídjuk, vagy nem haragszunk konkrétan a médiára, vagy a közösségi médiára, de azt fedezték fel a kutatók is, és azt figyelték meg úgy a pszichológiában, mint a szociológiában kutatók, hogy van egy ilyenfajta elvárás és nyomás az emberek felé, mivel nap mint nap, ugyebár a social médiában miket szoktunk feltölteni a legjobb pillanatainkat, és azon belül meg azokat a perceket, vagy a fotón azt örökítjük meg éppen, vagy a posztban azt örökítjük meg, hogy hogyan is néz ki számunkra a boldogság és a tökéletes élet, vagy a legszebb pillanata az életünknek. És akkor hajlamosak vagyunk ezeket a tartalmakat követve, hajlamosak vagyunk saját magunkra óriási nyomást helyezni, hogy azt a bizonyos típusú állandó boldogságot keressük, mivel állandóan ezzel szembesülünk a szociális médiás tartalmakon keresztül. Ugyanakkor a fogyasztói kultúra is felelősíti ezt bennünk. Mindenfele nagyon jópofa módon, néha amúgy ilyen keserédes módon lehet olvasni reklámokban, vagy workshopok, előadások reklámjaiban, hogy 5 gondolat, vagy 5 lépés a boldogsághoz, vagy vedd meg ezt a könyvet, akkor ettől boldog leszel, vagy megtapasztalod, hogy mi, megtudod majd, hogy mi az igazi boldogság. Sőt, szembesülünk azzal is, hogy mindent is el akarnak nekünk adni, és valahogy kötik a boldogsághoz. És azon kapjuk magunkat mi is, hogy a hétköznapjainkat úgy éljük, hogy erre, meg arra van szükségem, és ezt és azt is azt tűzöm ki célul, hogy akkor majd boldog leszek, ha azt a bizonyos tárgyat, vagy ezt a bizonyos életideált elérem. Miközben lehet, hogy sokkal egyszerűbb dolgokban teljesül ki a boldogságunk, ugye a hedonikus típusú boldogságunk, mint az eudaimonikus típusú boldogság, de valószínűleg igenis most ennek van egy ilyen kultúrája is, hogy bármit el lehet adni, és meg lehet venni, és sajnos a boldogságot is valahogy ehhez kötötték, hogy meg lehetne vásárolni a boldogságot is. Miközben meg lehet, hogy ez egy tévhit.
1: Mielőtt a technológia ekkora teret nyert volna magának, és mikor még nem volt szociális média, és televízió, és reklámok, abban az időszakban tartósabb lehetett a boldogságnak az érzése, a pillanatnyi is, és a hosszantartóra utalva is. Mit lehetne erről elmondani?
0: Ez milyen jó kérdés. Egyből az jutott eszembe, hogy hát utána olvasni nem olvastam úgy utána, hogy erről tanulmányokat készítettek volna, valószínűleg vannak, nem néztem utána, nekem egyből az jutott eszembe, hogy mindketten egy olyan generációban nőttünk fel, ahol ilyen mi átmeneti generáció voltunk, szóval úgy születtünk meg, hogy nem volt olyan nagy tere a technológiának, és bele nevelődtünk, és most már nagyon nagy tere van az életünkben. Amit meg tudunk figyelni például azokon az embereken, akik még ugye technológiák vagy az ilyen túlzott technológia használat előtt nevelkedtek, vagy éltek, azt meg tudjuk figyelni, valószínűleg azokat a technikákat, amiket mi most tudatosan gyakorlunk ahhoz, hogy boldogakká váljunk, és tapasztaljuk a boldogságot, fenntartsuk, építsük a boldogságot, azokat ők akaratlanul bevitték az életükbe. Gondolok itt például a tudatos jelenlétre, a mindfulnessre. Gondolok itt például a kellemes időtöltésre, a flow élményekre, az olyan típusú tevékenységekre, amelyekbe teljesen bele tudtak merítkezni. Mondjuk elolvastak egy jó könyvet, vagy részt vettek egy hosszú túrán, természetben voltak kint rengeteget, vagy voltak tartalmas beszélgetéseik

0: jó barátokkal, vagy egyszerűen kis dolgokban, ha bár anyagilag valószínűleg nem tudtak sok mindent megengedni maguknak, vagy nem is volt rá mondjuk lehetőség, kis dolgokban megtalálták azt, hogy hogyan is lehetnek igazán jelen, és hogyan tudják értékelni a jelen pillanatokat annyira, hogy ott felismerjék a boldogságot az életükben, meg a többi kellemes, pozitív érzelmet.
1: A pillanatnyi öröm és a hosszantartó jólét, vagy hosszantartó boldogság, ezek miben különböznek, miben hasonlítanak egymáshoz? Említetted mindkettőt. Mit lehetne ezekről röviden elmondani?
0: Hát, amit megfigyeltek, és ezt kutatások is kimutatták, főleg a pozitív pszichológiában, de még azelőtt is kutatták a múlt században a hedonikus és eudaimonikus boldogság közti különbséget, azt mutatták ki, hogy amúgy a hedonikus boldogság nagyon is környezethez kötött, vagy nagyon is helyzetekhez kötött. Most történik velem valami kellemes, meghallgattam egy jó zeneszámot, vagy ettem egy finom vacsorát, vagy találkoztam egy jó barátommal, vagy kaptam egy jó jegyet. Rögtön érzem is a boldogságot, vagy hogy érzem azt az euforikus, rövid ideig tartó, néhány másodperctől néhány óráig, vagy akár néhány napig tartó euforikus érzést, amit nagyon sokszor a boldogsággal asszociálunk, és ez az, ami nyomást helyez ránk, hogy általában ezt keressük, ezt az ilyen kiemelkedő boldogság élményt. Csak hogy az igazság az, hogy ez tényleg helyzettől függ, és ahogy a helyzet megszűnik lenni, úgy ez a típusú erős, intenzív élmény bennünk megszűnik lenni. És amit máskülönben tapasztalunk, az egy mondhatni nyugodtság. Nyugodtság és ilyen értékeken alapuló jó lét, jó élet, vagy meaningful life, ilyen értelemmel teli élet, ami valójában ez az eudaimonikus boldogság. És amit még a kutatók kimutattak, az, hogy természetesen mindkettőre szükségünk van. A kettő, nem úgy határozzuk meg, hogy valamelyik jó vagy rossz, tehát mindkettő jó, hogyha együttműködik, szimbiózisban van egymással, mert mindkettőre szükségünk van. Úgy társas szempontból, mint pszichológiai szempontból, mint biológiai szempontból, hogyha az emberi jólétet nézzük. És azt tudom meg elmondani, hogy ha bár a hedonikus boldogság pillanatnyi, annak is örömöket okoz, annak is nagyon nagy jelentősége van úgy biológiailag is, a szervezetre nézve, mint pszichológiailag és a szociális szempontból is. Az eudaimonikus boldogság is hat arra, hogy vagyunk fizikailag, meg mennyire tudunk jól lenni pszichológiailag is, és hosszú távon meg azt bizonyították be, hogy sokkal jobb hatással van az emberre, az emberi teljesítményre, a kreativitásra, akár az egészségünkre, az immunrendszerünkre, az, hogyha eudaimonikus szempontból vagyunk boldogak, és keressük azt, hogy az életünknek van célja, van értelme, nagyobb, hosszú távú értelme, és vannak az apró értelmek nap mint nap, illetve tapasztaljuk az önelfogadást, az autonómiát, az önhatékonyságot, amelyek mind hozzájárulnak valamilyen módon ahhoz, hogy az eudaimonikus boldogságunk fenntartható legyen, és tényleg egy ilyen értékes életet tapasztaljunk és éljünk.
1: Létezik olyan, hogy állandó boldogság, állandóan boldog legyek, nem csak pillanatnyilag, vagy egy bizonyos ideig, vagy hosszabb időn keresztül tartósan, hanem állandóan? Vagy ez egy irreális elvárás?
0: Ez egy irreális elvárás, és valójában tényleg kötődik az előző kérdéseidhez, hogy akkor mi a helyzet, hogy van-e ez a nyomás rajtunk, hogy állandóan boldogok akarunk lenni, és ez hogy születhetett meg. Valahol ez megszületett, és erre vágyunk. Nagyon sokszor azon kapjuk magunkat, hogy érezzük azt, hogy mintha valami hiányozna, vagy nem vagyunk eléggé boldogak, vagy eléggé elégedettek az életünkkel. Meg lehet, hogy ez amiatt van, hogy van egy ilyen irreális, vagy nem reális elvárás a boldogsággal szemben. És ez azért sem reális elvárás, mert nem létezik ilyen. Az élet így volt megalkotva, vagy hogy mi is így voltunk megalkotva, hogy bennünk születnek meg és élnek úgy pozitív, mint negatív érzelmek, és azoknak van értelme, és tényleg funkcionalitás szempontjából is hasznosak. Emellett meg biológiai szempontból sem fenntartható az, hogy állandóan boldogok legyünk, mert ugye olyan hormonok és olyan kémiai reakciók mennek végbe bennünk, akkor, amikor boldogok vagyunk, hogyha ezt folyamatosan tapasztalnánk, az egyáltalán nem lenne funkcionális számunkra. Emellett meg szociálisan sem tudnánk jól reagálni helyzetekre, gondoljunk bele szomorú kontextusokban, amikor mi boldogak lennénk, az úgy nem helyén való, nem funkcionális számunkra, vagy gondoljunk arra, hogyha valakivel szemben empatikusak vagyunk, és valami nehézségen megy keresztül, akkor az milyen lenne, hogyha mi folyamatosan boldogságot tapasztalnánk, vagy mutatnánk. Az nem azt jelenti, hogy ugyanakkor meg mi nem lehetünk jól abban a helyzetben, és amikor empatikusak vagyunk azokkal, akik mondjuk szenvednek, de hogy valószínűleg hatása lenne arra is, hogy tudjuk az empátiánkat jól kimutatni a többiek fele. És társas szempontból sem helyes az, hogyha mi egy állandó boldogságot élünk meg, mert hogy ugyancsak ide térnék vissza, nem tudnánk jól kapcsolódni a társainkhoz, az emberekhez. Sőt, hogyha lennének olyan esetek, amikor mondjuk saját jogainkat, vagy saját határainkat szegik meg, nem tudnánk kiállni saját magunkért, hogyha egy állandó pozitív érzelmekkel dúsított állapotban lennénk, és nem lennének jelen a negatív reakciók, vagy érzelmek, amelyek egészséges, asszertív reakciókat váltanának ki.
1: Mik a pozitív érzelmek, mit nevezünk pozitív érzelmeknek, és milyen típusai vannak ezeknek?
0: Hát ha pozitív érzelmekre gondolok, akkor nagyon egyszerű elmagyarázni azt, hogy végül is olyan típusú érzelmi állapotok ezek, amelyek kellemes érzést szülnek bennünk. És ami a típusait illeti, szoktuk azt mondani, vagy kategorizálni úgy őket, hogy hát vannak azok, amelyek aktiválnak minket, akár a boldogság, vagy a szerelem ilyen, de vannak azok is, amelyek megnyugtatnak minket, amelyek ilyen kellemes, de nyugtató, inspiráló élményt nyújtanak. Gondolok itt a hálára, az optimizmusra. És mondjuk, ha a remény jut eszembe, a remény is egy pozitív érzelem, ami aktivál, de ugyanakkor nyugtató is számunkra. Van olyan is, hogy mindkettőbe beletartozik a szeretet, szerelem, a remény, az olyan, hogy aktivál is, de nyugtat is, kellemes érzések mindezek.
1: Ezek miért fontosak, ezek a pozitív érzelmek? Mondtad már, hogy vannak hatásuk a testünkre. Tudnánk részletesebben beszélni a fontosságukról és a hatásukról a testünkre nézve, az agyunkra nézve, a kapcsolatainkra nézve?
0: Minden szempontból befolyásolnak bennünket. Amikor a pozitív pszichológia, mint szakterület a pszichológiában megszületett, pont ez volt az egyik alapelvük a pszichológusoknak, kutatóknak annak idején, nem olyan régen, amúgy a 90-es évek végén, 2000-es évek elején jelent meg ez az ágazata a pszichológiának, ahol elkezdtek arra felfigyelni, hogy mindaddig azzal foglalkoztak leginkább, hogy hogyan gyógyítsanak, és hogy a patológiát hogyan gyógyítsák, és emiatt jöttek létre, hogy a pszichoterápiák is. És rájöttek arra, hogy lehet, hogy sokkal jobb lenne amúgy megnézni azt, hogy mitől működik jól az ember, mitől lesz teljes élete, mitől lesz jól élt élete, vagy értelmes és értékes élete valakinek, mivel, hogy valószínűleg, hogyha ezeket éli meg, és aztán utólag ezt be is bizonyították, ha jól élünk, és tényleg értelemmel teli életet élünk, az sok betegség elől tud preventíven fellépni, és itt gondolok fizikai, vagy fiziológiai, biológiai rendellenességekre is, és gondolok konkrétan a pszichológiai zavarokra is. És amikor az emberre gondolunk, és az embert próbáljuk kicsit elemezni, az emberi viselkedéseket, gondolkodást próbáljuk kicsit elemezgetni, akkor mindig fontos, mondta, hogy említetted, mind a három nagy ilyen témát megnézni, hogy biológiai szempontból mi történik, vagy fiziológiai szempontból mi történik, pszichológiai és társas szempontból is. És ha biológiai szempontból nézzük, akkor a kutatások azt mutatják, hogy a pozitív élmények, érzések, a tartós boldogság, az jó hatással van az immunrendszerünkre, jó hatással van konkrétan a fizikai jólétünkre. A boldogabb emberek sokkal kevésbé betegszenek meg. A boldogabb emberek kognitív szinten és az agyuk szintén, vagy a gondolkodási szinten hajlamosak inkább észrevenni a jó dolgokat az életükbe, és inkább azokra fókuszálni, mert elősegíti őket, vagy elősegíti azt, hogy rosszabb helyzetekben, vagy kevésbé kellemes szituációkban jól tudjanak reagálni, reziliensek legyenek, és jól tudják átvészelni a kellemetlenségeket. Akkor kötődik ehhez a pszichológiai jólét is, hogy azt is bebizonyították, hogy összefügg a boldogság azzal, hogy hosszú távon az ember kiegyensúlyozott életet él, és a boldogságnak ilyen prevenciós oldala is van a depresszióval és szorongással szemben, vagy ha nem, akkor sokkal könnyebben át tudja vészelni, meg ki tud gyógyulni az illető egyén a depresszióból, szorongásból, vagy egyéb pszichológiai zavarokból, hogyha alapvetően van benne egy ilyen pozitív szemlélet. És szociális szempontból is fontos. És fontos nem csak a családtagjainkkal, barátainkkal szemben, hanem munkahelyen is. Tehát azt is bebizonyították, hogy sokkal jobb a munka teljesítménye, a munka bírása azoknak az embereknek, akik optimisták például, vagy akik gyakorolják a hálát, vagy gyakorolják a reménységet.
1: Nagyon sok jótékony hatása van ezeknek a pozitív érzéseknek, és engem ami a legjobban meglep az az, hogy a testünkre való hatása mennyire nagy, hogy megelőzhet betegségeket. Talán egy másik alkalommal részletesebben beszélhetünk erről, hogy hogyan lehet egy érzelem az egészségünkre nézve kihatással, mert szerintem nagyon érdekes, és kíváncsi vagyok, hogy a tudomány mit fedezett fel ennek kapcsán, de mivel ma a boldogságról beszélünk, és nem inkább a hatásairól, érdekelne az, hogy mi az a Broaden and Build elmélet, a tágítás és építés elve, és hogyan kapcsolódik a mai témánkhoz?
0: Kicsit megelőztem pont itt az előző válaszban, hogy kognitív szinten is vannak változások, konkrétan megfigyelték akár azt is, hogy a boldogabb emberek, vagy akik pozitív érzéseket tapasztalnak, azoknak a végrehajtó funkcióban is sokkal jobban működik akár a problémáknak a megoldása, sokkal jobban működik az, hogy különböző helyzeteket meg tudjanak előzni, különböző problémás helyzeteket meg tudjanak előzni, de ezen felül még a memória szintjén is van jótékony hatása a boldogságnak. És egy másik ilyen jótékony hatása ebben az elméletben volt bebizonyítva, olyan szempontból, hogy egyszerűen azok az emberek, akik boldogabbak, sokkal könnyebben észreveszik azt, hogy milyen más kontextusokat lehet az életben felfedezni, hogy boldogságot tapasztaljanak, sokkal nyitottabb lesz az elméjük, a gondolkodásuk, hozzáállásuk a pozitív dolgok fele, és ez automatikusan azzal jár, hogy még több boldogságot fognak megtapasztalni, vagy még több olyan helyzetre tudnak majd figyelni, ahol tapasztalnak olyan kontextusokat, ahol felismerhetik a boldogságot. És végül is ez a tágítás erről szól, hogy a perspektíváik meg kitágulnak. Azt is bebizonyították, hogy a kreativitása jobb lesz a boldogabb embereknek, sokkal könnyebben tudnak alkotni, a figyelmük is sokkal inkább kiéleződik, sokkal jobban tudnak tanulni, a memóriájuk, a rövid távú, hosszú távú memóriájuk, munka memóriájuk is egyre jobb, és nekem itt egyből a diákoknak a helyzete jutott eszembe, mert sokat dolgozom diákokkal is, hogy mennyire fontos az, hogy tapasztaljanak boldogságot, illetve érezzék természetesen biztonságban érzelmileg magukat egy tanulási kontextusban, ami aztán lehet egy ilyen boldogságforrás, és itt nem a hedonikus típusú boldogságra gondolok mindig, mert arra is szükség van, a gratifikációra is szükség van, de gondolok itt az eudaimonikusra, ahol értelmet látnak abban, amit csinálnak, élvezik is, van önhatékonyságok is abban a munkában, amit tesznek, vagyis érzik, hogy képesek arra, amit elvárnak tőlük, és ők teljesítik is, és ezáltal tapasztalják a boldogságot, és akkor ezáltal sokkal jobban tudnak figyelni, sokkal jobban tudnak tanulni, kreatívabbak, szabadabban tudnak lenni, ami aztán kiváltja azt a pozitív kört, hogy automatikusan még inkább boldogabbak lesznek. Az építés része ennek az elméletnek meg pont abból áll, hogy ha ezek, mindezek megvannak, hogy kognitív szempontból nyitottabb vagyok, gondolkodás szempontból nyitottabb vagyok, tapasztalni a jót, és nem észrevenni. Ugyanígy van ennek a hátulütője is, amikor hajlamosak vagyunk a rosszat észrevenni, vagy a negatívra kiéleződni. Na, itt a pozitívra éleződik ki a figyelmem, akkor természetesen hajlamos vagyok pozitív dolgokat építeni az életemben, sokkal inkább odafigyelni arra, hogy akkor ami már jó van az életemben, azt tovább építsem, és arra építsek. Úgy szociális szempontból is, a társas kapcsolatokban, hogy kikkel töltök időt, hogy töltök tartalmi időt, mi az, ami boldoggá tesz, mint pszichológiailag, hogy rám nézve mi az, ami örömet tud okozni, hogy akár foglalkozzam a hálámmal, a hálával, vagy az optimizmus gyakorlással, és ugyanígy épülnek neuronális szinten is pozitív irányba a dolgok az agyunkban.
1: Hogyha valaki egy olyan közegben, családban nő fel, ahol ezek az érzelmek nem családiasok, nem ismerik őket annyira, különböző okok miatt, akkor számukra van egy olyan megoldás is, hogy megtanulhatják ezeket az érzelmeket aktívan megtapasztalni. Tehát megtanulható a pozitív érzelem, és hogyha igen, akkor hogyan, ha nem, akkor miért nem?
0: Az igazság az, hogyha már a boldogságnak a tanulásáról vagy tapasztalásáról beszélünk, mint minden más fogalomnak így a pszichológiában, van azért egy biológiai komponense is, van egy ilyen személyiség vonás vetülete is, ami valószínűleg a temperamentumban nyilvánul meg, temperamentum része a személyiségünknek, inkább az, ami a dinamikai, energetikai oldalé felel, és az a rész, amit inkább öröklünk. És igenis örököl, vannak olyan személyek, akik alapvetően már születésüktől kezdve vidámabbak, vagy menném azt mondani, hogy optimistábbak, de nem is az optimizmuson van itt a hangsúly, hanem inkább az, hogy vidámabbak, tehát jobban veszik az akadályokat, és mindig jobb kedvűek már gyerekkoruktól kezdve, és vannak az olyan típusú emberek, akik hajlamosabbak arra, hogy pessimistábban álljanak hozzá a dolgokhoz. És akkor van akkor az egész boldogság történetnek egy ilyen oldala is, hogy öröklünk is, egy részét örököljük biológiailag, és amikor öröklünk, nagyon oda kell arra figyelni, nem konkrétan egy gént öröklünk, ami boldog vagy boldogtalanná tesz bennünket, hanem egy hajlamot. És akkor nézzük meg, hogy mi történik tovább ezzel a hajlammal, azokban a kontextusokban, ahol nevelkedünk. Mert ugye a jellemünk egyre inkább formálódik, a személyiségnek a jellem része formálódik azáltal, hogy milyen közegekben nevelkedünk, kik azok, akik nevelnek, milyen mintát mutatnak nekünk. És hogyha már itt tartunk, említetted, hogy igenis, vannak olyan családok, ahol már kicsikorban a gyerek eltanulja, hogy a kudarcokat hogyan lehet kezelni, hogy a veszteségekhez hogy állunk hozzá, hogy teljesen elengedjük magunkat, és teljesen belecsúszunk egy ilyen negatív érzelmekkel, megtapasztalatokkal telített árokba, vagy megtapasztaljuk, felfogjuk, majd értelmezzük, és próbálunk valami jót kihozni abból a negatív életeseményből, vagy abból a rossz helyzetből, amiben vagyunk. És ezt már kicsikorban eltanulják a gyerekek, persze úgy is, hogy milyen bátorítást kapnak a szülők részéről, vagy milyen irányba terelik a szülők a gyerekeknek azt a belső párbeszédét, vagy azt a saját párbeszédét, ilyen bátorító beszédét, illetve azáltal is, hogy milyen példát mutatnak mindkettő hozzájáról. Aztán egyre inkább növekszünk és bekerülünk a társadalomba, találkozunk az oviba különböző helyzetekkel, aztán az iskolába különböző helyzetekkel, amikkel meg kell küzdeni. Ebben úgy példát, mint segítséget tudnak nyújtani a körülöttünk lévő felnőttek, tanárok, pedagógusok, vagy egyéb segítők és szülők is. Na de már kicsikortól kezdve, hogyha nem sajátítjuk el ezeket otthon, és hogy otthon inkább, tehát egy olyan közegbe kerülünk, ahol igen, hajlamosak genetikailag, vagy biológiailag is a felnőttek inkább a negatívumokra koncentrálni, illetve tovább víve a példamutatásban is inkább azt látjuk, hogy nem éri meg, vagy hogy ilyen pessimista módon állnak hozzá a dolgokhoz, hogy amúgy se tudunk semmit se kezdeni a helyzettel, engedjük el, ez van, mi ilyenek voltunk, mindig pehesek vagyunk. Segíthet az iskola, segíthet a környezet abban, akár a social media, meg a média segíthet abban, hogy átsajátítsunk egy egészséges boldogság növelő, vagy egészséges boldogság építő életstílust elsajátítani. És ez abból áll, hogy tényleg úgy van, nem lehetünk mindig boldogok, de egy óriási hatalmat kaptunk, mert valószínűleg az életünkben az egyedüli biztos dolog az, hogy hogyan reagálunk a helyzetekre. És akkor ebben aztán tudunk dönteni, hogy egy-egy bizonyos helyzetben hogyan döntünk, hogyan reagálunk, hogyan állunk hozzá. Na de emellett itt a pozitív pszichológia is tanít, hogy persze vannak negatív dolgok is az életben, vannak negatív életesemények is, vannak negatív érzések is, nem az a lényeg, hogy ezeket teljesen elnyomjuk, hanem az, hogy tanuljuk meg őket, hozzájuk meg őket jól kezelni, hozzájuk jól hozzáállni. Miközben dolgozunk azon folyamatosan, hogy egy ilyen eudaimonikus boldogság élményt és jól életet építsünk fel, amit igenis ki lehet dolgozni az életünk során, lehet fejleszteni. És ebben segítenek a hála, segít a remény, az optimizmus, segítenek az emberközti kapcsolatok. Rengeteg tanulmány van, ami azt mutatja, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a boldogság élmény megtapasztalása érdekében, illetve fenntartása érdekében például gyakoroljuk a hálát nap mint nap, ugyancsak a boldogság élmény fenntartása érdekében, és a boldog kiteljesedett és értelmes élet érdekében nevezzük és ismerjük meg jól az alapértékeinket, a 3-5 alapértékünket, amely szerint éljük az életünket, és azokkal egyensúlyba, egyhangba éljük a mindennapjainkat, tegyünk is értük, és ezáltal tegyünk a boldogságunkért. Ugyanígy van az optimizmussal és a reménnyel is, amit nagyon sokszor tévesztünk is, vagy szinonimaként alkalmazunk, de hogy ezeket is gyakoroljuk, és ezáltal tegyünk azért, hogy legyünk jól jelen a mindennapjainkban.
1: Hát lássuk akkor, mit rejtegetnek ezek külön-külön. Érdemes lenne akkor ezekről beszélni részletesebben a hátra maradt időben. És ha marad idő, már fele időt áthaladtuk, akkor beszélni fogunk egy kicsit a mítoszokról is, vagy arról, hogy hogyan fogjuk fel a boldogságot irreálisan. De most akkor következzen az optimizmus és a remény. Mondtad azt, hogy a kettő nem teljesen egyezik meg egymással. Miben különböznek ezek egymástól? Mennyire számít a cselekvés, amikor ezekről beszélünk? És van-e ártalmas optimizmus, vagy ártalmas reménység?
0: Végül is szinonimaként szoktuk nagyon sokszor használni, de valójában azt is, hogy mi a kettő közt a különbség, sokan és sok módon meghatározták. Ha egyszerűen szeretnénk őket nézni, a különbség köztük pont a cselekvésben rejlik, mert a reményről mondják azt, hogy valójában tényleg arról van szó, hogy akár teljesen kiszolgáltatott, nagyon negatív helyzetekben is a reménykedő ember mit tesz? Célokat tűz ki magának, és azok szerint kezd el egy irányba cselekedni. Miközben az optimista ember, én az optimista ember szemléletét inkább a mindset szempontjából nézném, hogy milyen az ő gondolkodása, hogy hogyan áll hozzá egy gondolkodás szinten a dolgokhoz. Az optimista ember valószínűleg egy rossz, egy negatív helyzetben megtalálja azt is, hogy minek tudott éppen örülni, vagy mi az, ami pozitívum abban a nehézségben, amiben benne van. Miközben a reményteljes ember az, aki, ha bár rengeteg nehézség van az életében, kitűz maga elé célokat, és megy előre, hogy próbálja azokat elérni, miközben valószínűleg lesznek akadályok, nem adja fel, és nem mond le a céljairól, hanem, ha bár úgy is tűnhet elsőlátásra, hogy reménytelen a helyzet, hogy nincs is értelme folytatni, ő folytatja. Ezt ameddig egy egészséges reményről beszélünk, fontos, hogy folytassa is, és hogy megküzdjön a céljaiért. Szóval valójában az optimista ember nem azt jelenti, hogy mindig pozitív élményeket él át, és mindig csodálatos az élete, hanem inkább az, hogy a rossz helyzetekben is képes amúgy megtartani a racionális boldogságát, és hinni abban, hogy lesz jó is, de konkrétan az ott lévő rosszban meglátni a jót, és a reményteljes ember meg célokat tűz ki és cselekszik. És az optimista emberről jut eszembe egy történet, hogy egy hajótörött emberke története az, ami legjobban tükrözi, hogy mi is az optimizmus, és akár a pesszimizmus közti különbség, de hogy az optimista hajótörő emberke ott marad egy szigeten egyedül, és felépít magának egy kis kuckót, ahol elkezd éldegélni, de egyik nap, miközben elmegy bogyókat keresni ott a dzsungelbe, vagy az erdőbe, ahol éppen a szigeten, ahol éppen van, egy vihar következtében egy villám belecsap a kis kunyhójába, és elég a háza, és nagyon-nagyon haragszik akár a Jóistenre, vagy nagyon-nagyon haragszik az adott szituációra, hogy most mi történik, és hogy miért lett ez miért lett ebben a helyzetben, hogy nem elég, hogy hajótörött, és az egyedüli volt, aki túlélte a hajótörést, és egyedül ragadt egy lakatlan szigeten, és túl kellett ezt élje, mire kezdett megbarátkozni az ötlettel, és belejött abba, hogy hogyan élje túl a mindennapokat, és felépítette szépen a programját, és a kis házikóját, azt is elveszítette. És akkor miközben ezeken rágódik, egyszer csak meglátja, hogy megjelenik egy nagy hajó, kiköt a parton, és akkor örömmel fogadja, hogy megmenekült, és miközben a hajókapitánnyal beszélgetnek arról, hogy hogy találták meg. Persze dühösen a mindenki fele, hogy most miért kellett ez vele megtörténjen, és hogy miért gyarakultak a dolgok, a hajókapitány nyugtatja, és elmondja neki, hogy de végül is így találtunk meg, hogy egy nagyon nagy füst volt a szigeten, ezt megláttuk, és így tudtunk téged megtalálni, így jöttünk rá, hogy itt van egy, biztosan van egy hajótörött. És végül jön rá a hajótörött, hogy csak így menekülhetett meg, és hogy hogy valójában akkor esik le neki, hogy végig egy ilyen pesszimista gondolkodás vagy szemléletmódot tartott fel, miközben lehet, hogy ugye rossz dolgok is történhetnek velünk, de hogyha optimista szemléletű, akkor meg tudja látni a jót is, ami jön azzal az bizonyos rosszal. Miközben a reményteljes ember ezt cselekszik, és nem adja fel úgy is, hogy adódnak rossz helyzetek is, meg akadályok. Amit pedig a toxikus optimizmust, meg reménységet illeti, nagyon egyszerűen úgy tudom elmagyarázni, hogy akkor, amikor valaki nem funkcionális, és nem adaptív módon használja az optimizmust, ezt a pozitív szemléletet a jövővel szemben, akkor az már nem okés. Akkor az már nem egészséges számára. Gondolok az ilyenekre, hogy hát tényleg valaki nagyon nagy gondokkal küzd, megtudja, hogy van egy súlyos, vagy ha nem is olyan súlyos, de van egy diagnózis, egy betegség diagnózisa, és nem tesz érte semmit, mert bízik abban, hogy hát majd elmúlik, és minden jóra válik, és rendben lesz. Ez egy toxikus optimizmus végül is. Ez egy olyan helyzet, hogy oké, látom én azt, hogy rossz a dolog, de bízom benne, jóra fordulnak majd az analízisek úgy magától, ez nem biztos, hogy egészséges rám nézve. De toxikus lehet akkor is, hogyha körülöttem minden esik szét, és nem vagyok jóba a barátaimmal, és a családomban sem úgy alakulnak a kapcsolataim, ahogy azok kellene alakuljanak olyan szinten, hogy nem biztos, hogy én megteszek mindent, hogy jóra forduljanak a dolgok, de mégis optimista vagyok, hogy hát majd elintéződik valahogy. Az sem egy jó optimizmus, az is egy toxikus, vagy nem helyén való optimizmus. És van, hogy beleesünk az ilyen típusú csapdákba, de lehet, hogy ez egy másik történet, hogy valamilyen módon ilyen védekezési mechanizmus is, és nem akarunk szembesülni a realitással, azzal, hogy sok minden rajtunk múlik, és hogy kellene cselekedni, és valamit tenni kellene. Sokkal könnyebb akkor így gondolati szinten maradni, hogy hát majd jóra fordulnak a dolgok.
1: Ejtsünk egy néhány szót a háláról is. Rád bízom, hogy ezen a téren mit érdemes és mit nem érdemes elmondani. Nekem több kérdésem van ezzel kapcsolatosan, de sajnos az idő nagyon halad. Úgyhogy mit lehetne elmondani a háláról? Hogyan segít ez bennünket?
0: A pozitív pszichológia szemszögében ugye az értékek és a hála két olyan nagyon-nagyon fontos téma, amit mindig előveszünk a tarsolyunkból, azért, mert az összes tanulmány azt mutatja, hogy a hála gyakorlása és az értékeink gyakorlása által válunk egyre inkább boldogabbá, vagy legalábbis sikerül eljutni arra a szintre, hogy tudatosítjuk és tudatosítsuk a boldog pillanatokat a mindennapjainkban és az életünkben. És a hála emiatt fontos, a hála gyakorlása ezért tud pluszt hozni, mert segít abban, hogy tudatosan legyünk jelen az életünkben, és ezáltal tapasztaljuk a boldogságot. Mi megértsük azt, hogy a boldogság nem egy ilyen valahonnan érkező ilyen mágikus erő, ami megszáll bennünket, hanem egy olyan típusú pozitív érzelem, amit tapasztalunk, ha felfigyelünk rá, ha engedjük azt, hogy éljen bennünk, és ha teszünk is érte. És a hála annak pont azért van fontos szerepe, mert mindkét részen segít. Tehát a hála az, ami segít tudatosítani a boldog azokat a dolgokat, amiket kapunk, és amik válhatnak a boldogságunk részévé, vagy amik által lehetünk mi boldogok. És a hála az, ami elősegíti amúgy az eudaimonikus boldogság fenntartását is, hogy értelmet ad még inkább a mindennapjainknak, hogy megnézhetjük azt, hogy mi is az, ami jó, mi is az, ami szép az életünkben, és ha nem is tökéletes mindig az összes pillanat, akkor is van, amiért örülni, és van, ahogyan örülni. És a hála az, ami segít ezt tudatosítani.
1: Következőkben 4 gyakorlati kérdést teszek fel, és ezekre egy ilyen 2-3-4 mondatos választ várok el, hogy valami gyakorlati tanáccsal is tudjuk a nézőket hazaengedni, úgymond, az adás után. Melyik 3 egyszerű, minden nap alkalmazható technika segíti a pozitív érzelmeknek a növelését?
0: Én egyből mondanám a hála gyakorlását, és úgy tűnhet, hogy ez egy ilyen nagyon elcsépelt, meg hogy sokat használt technika, de nem gyakoroljuk olyan sokat, amilyen sokat hallunk róla. Úgyhogy erre bíztatom a kedves nézőket is, meg mindannyiunkat, hogy egyszerűen vezessünk hálanaplót, és hogy ez nem egy ilyen erőszakos hálanapló vezetés kell legyen, hogy akkor most erre rá stresszeljünk, hanem törekedjünk arra, hogy nap mint nap megnevezzünk nap végén mondjuk 3-5 dolgot, amiért hálásak vagyunk aznap. És ez lehet egy nagyon jó záró pillanata a családi vacsorának, vagy a vacsora kezdésnek, hogy megbeszéljük együtt, hogy na most miért is vagyunk hálásak. Ezáltal segítve gyerekeket is például, és saját magunkat is tudatosítani azt, hogy most sokkal kisebb dolgokért is lehetünk hálásak, és sokkal kisebb dolgok által lehetünk boldogak az életben, mint az ilyen nagy-nagy elvárások,
1: célok.
0: Ez biztosan nagyon fontos, hogy akkor gyakoroljuk a hálát nap mint nap. Hogyha nap mint nap gyakoroljuk, ez egy idő után automatikussá válik, és azon veszük majd észre magunkat, hogy éppen megyünk a buszon, és tudunk örülni annak, hogy és hálások tudunk lenni annak, hogy jó, megláttunk egy nagyon kedves mamát, és ránk mosolygott, vagy kisütött a nap, és éppen milyen jól melegítette aznap az arcunkat, vagy milyen jó, hogy időbe beértünk, vagy éppen olyan csúszások voltak az adott programban, hogy úgy alakultak a dolgok, hogy időben beértünk. És egy ilyen automatikussá válik az elején tudatosan, de akkor ők a helyet, aztán azon kapjuk magunkat, hogy ugye a neuroplaszticitásnak is köszönhetően, hogy rááll az agyunk erre, hogy figyelje azokat a dolgokat, amiért hálás lehet, és automatikusan ezáltal a boldogságot is inkább tudatosítjuk. Egy másik gyakorlat ugyancsak a hálához tartozik, az egymás fele kimutatott hála. Nagyon sokszor gondolunk jó dolgokat, kedves dolgokat a barátaink fele, családunk iránt, a tanáraink iránt, kollégák iránt, vagy vagyunk hálásak bizonyos dolgokért velük szemben, és nem mondjuk ki. Vagy úgy érezzük, hogy most nincs helyén való, nem helyén való, nem mondjuk ki, nem megyünk oda. Ha érezzük azt, vagy ha gondoljuk azt, hogy valamiért hálásak vagyunk a másikkal szemben, vagy tudunk neki egy kedves szót, jó szót mondani, akkor mindenképp tegyük meg. Ebben is biztatom a kedves nézőket, mert ez is tudja növelni a boldogság élményünket, érzésünket. Akkor egy ehhez hasonló gondolat lenne az, hogy törekedjünk a jó cselekedetekre, és ahol csak van alkalmunk, cselekedjünk jót, használjuk ki a pillanatokat, hajlamosak vagyunk emberekként halogatni, állandóan halogatni, vagy főleg, ha nagyobb közegekben vagyunk, a többiekre bízni, hogy jó, hát majd megcsinálja másik, vagy majd úgyis elintéződik valahogy az a bizonyos probléma, vagy kisebb kihívás. Legyünk mi azok, akik teszünk valamit, és hogy tudatosan tervezve teszünk, akár, mit tudom én, például úgy, hogy valamilyen önkéntes formában veszünk részt ilyen jótékonysági eseményeken, vagy jótékony cselekvésekben, vagy csak az apró hétköznapi helyzetekben jelen vagyunk, látjuk azt, hogy szükség van ránk, és ha tudunk, akkor segítünk, és ez is növeli a boldogság érzést, élményt. És rendkívül fontos az értékeknek a tudatosítása, mi az, ami fontos számomra, mi az, ami irányt ad az életemben, ezeket végig gondolni, ezeket jól megjegyezni, saját magamban letisztázni, és megfigyelni azt, hogy egy hét folyamán mennyire teszek, mennyire érek én kongruensen ezekkel az értékekkel. Hogyha számomra fontos mondjuk a természet, akkor mit teszek én azért, hogy ez az érték megnyilvánuljon a mindennapjaimban. És a tanulmányok ezt mutatják, hogy ha a saját értékeimet megnevezem, ismerem, és teszek is azért, hogy ezekkel kongruensen éljek, hogy azok szerint éljek, és tudatosítom, hogy így élek, akkor mindenképp sokkal boldogabb leszek.
1: Azt hiszem, hogy ezzel a válaszsal kipipáltál két másik gyakorlati kérdést, az egyik a hálára utalt, a másik arra, hogy mit tegyünk akkor, amikor nem sikerül boldognak lenni. Úgyhogy rátérek a negyedikre, ami a nézőknek szól. Mi az az első kis lépés, amivel már holnap elkezdhetik javítani a jóllétüket? Akár a nézők, akár mi, mert ránk is illik a bármilyen tanács, amit adsz.
0: Kapcsolódjanak az emberekhez. Ez egy másik fontos komponense a boldogságnak és az eudaimonikus, vagy a jól létnek, az eudaimonikus boldogságnak, az értelmes életnek. A leghosszabban tartó ilyen tanulmány, ami a boldogsággal és az emberi jól léttel foglalkozott, pont erre mutatott rá, hogy apropó, meg lehet-e vásárolni, vagy sem a boldogságot, hogy mitől függ a boldogság, látjuk azt társadalmi szinten is, hogy nem biztos, hogy a gazdasági helyzeten múlik a boldogságunk, vagy nem biztos, hogy megvásárolható a boldogságunk. De az biztos, hogyha tartalmas időt töltünk, és szép, kellemes időt töltünk a szeretteinkkel, és számunkra fontos emberekkel, akkor ezzel tudjuk tudatosítani és táplálni a boldogságunkat is. És ez rendkívül fontos, mert az összes tanulmány ezt mutatja, hogy az embereket az életük végén, vagy úgy öregségükre megkérdik, hogy mi is volt igazán releváns az életükben, melyek azok a pillanatok, amelyek boldogságot hoztak úgy hedonikus, mint eudaimonikus boldogságot, valamilyen módon csak is a kapcsolatokhoz kötődik, és a szeretetteljes kapcsolatokhoz kötődik a válasz. És ez nem azt jelenti, hogy mindig a romantikus kötődésre kell gondolni, hanem az emberi kapcsolatokra kell gondolni, és akkor kezdhetik akár úgy is, hogy felkeresnek egy jó barátot, vagy felkeresik azt az illető régi liceumista társat, vagy gyerekkori jó barátot, akivel meg tudnak inni egy finom kávét, és egy jót beszélgetnek.
1: Hát ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést, még rengeteg kérdésem van, de az időnk az elment. Nagyon sok gondolatot osztottál meg, ami nagyon hasznos volt, és köszönöm ezt neked, hiszen segítettél bennünket jobban megérteni, hogy ezek a pozitív érzelmek és a boldogságnak a megélése hogyan kapcsolódnak össze, és remélem, hogy jól érezted magad itt velem, és hogyha igen, akkor szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Köszönöm szépen!
1: Köszönöm Önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Ma a boldogságról beszélgettünk Simon Brigittával, klinikai szakpszichológussal és iskolai tanácsadóval, aki segített egy kicsit demitizálni ezt a boldogságnak a fogalmát, és segített gyakorlati oldalból, meg magyarázatai által értelmileg is felfogni azt, hogy mit jelent pontosan a boldogság, és hogyan lehet ezt megélni a mindennapokban. Amennyiben tetszett a mai beszélgetés és a téma, illetve a vendég meghívottam, a gondolatai, abban az esetben nagyon nagy szeretettel visszavárom Önöket legközelebb is, hiszen lesznek még ezekhez hasonlóak. Mindaddig én minden jót, és Isten áldását kívánom az Önök számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Élet és egészség.
1: De az én órám, illetőleg a mai óra feladata az lett volna számomra, hogy a genetikai állományunkról beszéljünk, hogy az hogyan határozza meg az élettartamot. Ehhez, hogy ezt megértsük, néhány dolgot a genetikáról kell mondanom. Ugye a genetika mellé egy új terminus technicus, a genomika szó jött az elmúlt évtizedben, és ezt a két dolgot ma már tudnunk kell, hogy mi mit jelent. A genetika összességében az öröklődés tudományát jelenti, annak a törvényszerűségeivel foglalkozik, és hát tulajdonképpen a Mendel által meghatározott törvényszerűségek jelentették hosszú ideig ezeket a genetikai tudományokat. És ugye a 2000-es év volt az a döntő, amikor eljutott a tudomány arra a pontra, hogy az emberi örökítő anyag, a DNS molekula teljes szekvenciáját megfejtették, vagyis kompjúterre lehetett írni. Ugye 3,2 milliárd apró kis egységből áll a DNS molekula, az emberi örökítő anyag, és hát ennek a teljes állománynak a föltérképezése, azt hívjuk strukturális genomikának, és ennek a struktúrának, a működésének a megértésével pedig a funkcionális vagy működési genomika foglalkozik. A genetikával már az ókorban is foglalkoztak. Hippokrátész, a nagy görög orvos is képes volt már olyan törvényszerűségek leírására, amit a saját megfigyeléseiből meglehetősen patriarchális szinten, ugye a matriarchátus után következett az a férfi uralmú társadalom, és Hippokrátész is ennek az elvnek a híve volt. Ő azt a nézetet terjesztette, hogy ugye az örökítő anyag, hogy hogyan megy át az információ a szülőből a gyerekbe, azért pusztán az apa felelős. Az apában mindenütt termelődik az örökítő anyag, a sperma, ugye a fejébe, a szemébe, a fülébe és májába, és összegyűjtik egy bizonyos helyen, amit mindannyian tudunk, hogy hol, és így jut az anyába, mint termőtalajra. És ezáltal ugye az apa tulajdonságai fognak dominálni az újszülöttben, illetőleg a gyermekben, a felnőttben, és akkor a kopasz embernek kopasz gyereke, a kancsalnak kancsal, a hosszú életű Matuzsálemnek pedig Matuzsálem korú utódai lesznek. Hát ez összességében ugye nem igaz, kijelenthetjük, de egy nagyon fontos tény az információ. Ugye a mai korban az informatika korát éljük, és az a mód, ahogy Hippokrátész megfogalmazta, hogy az információs egysége, információ egységeit össze kell gyűjteni az apából, és így jut át az utódba, így tulajdonképpen úttörőnek számíthatjuk. A genomika a 21. századnak a tudománya. Tulajdonképpen a kompjúter technológia nélkül nem létezne. Nem is beszélhetnénk róla, hiszen olyan óriási adatbázis, amely az emberi DNS molekula 3,2 milliárd nukleotid egysége, ennek a kezelése az lehetetlen volna. Ha beírnánk egy könyvbe, akkor 200 ezer oldalas könyvre volna szükség ahhoz, hogy ezt a négy nukleoditet, amik egymás után ismétlődnek különböző variációkban, ezt elolvashatnánk. Nyilván 200 oldal, vagy 200 könyv, 1000 oldalas könyvnek az elolvasása és folyamatos karbantartása az emberi elmével az lehetetlen. Tehát ehhez komputer technológia kell. A genomika viszont így módon ugye kifejlődhetett, hogy a komputer korszakban ezt a hatalmas adatbázist tudjuk kezelni, sőt, egymás mellé fektethetjük a különböző genomokat, az emberi genom mellé oda tehetjük az egérnek a genomját, a muslicájét, és így tovább, ezáltal az összehasonlítás a különböző élőlények között valójában könnyebbé válik. A genomnak a struktúrájának a tanulmányozásával lehetségessé válik, hogy egy-egy betegségnek a genetikai hátterét is mélyebben megérthessük, hiszen a struktúrában való eltérésekhez tartozó működés sokkal könnyebben tanulmányozható. Tulajdonképpen a genomika tehát három alappilléren nyugszik. Az egyik a bioinformatika, ugye ezt harmadikként van felsorolva, a különböző genom projektek. Vannak ugye a humán genom projekt, aminek a strukturális része 2000-ben fejeződött be, amikor a 3,2 milliárd bázispárból 2,7 milliárdot már ismertük. Ez a legfontosabb, mert a maradék, a fennmaradó rész az igazából azt nincs kódoló szekvencia, és valójában nem is tudjuk még, hogy igazán mit jelent. Ugye az egér, a rizs, a nyúl, a csimpánz, patkány és minden élőlény, legyen az állat vagy növényvilágba tartozó, DNS molekulája szépen egymás mellé fektethető, és olvasható a struktúrája. És mindez, hogy az orvosi tudományban is föl lehessen használni, létezik egy lapka vagy chip technológia, amivel ezeket a struktúrákat olvasni tudjuk. És feldarabolva a DNS-t, ezek egy tárgylemez, tehát egy orvosi tárgylemez, ami nem nagyobb, mint 10 cm, de szépen föl lehet rakni az akár 10-15 ezer gént is. Majd látni fogjuk, hogy igazából ez messze van az egész emberi DNS molekulától, ez a 15 ezer génnek a vizsgálata, hiszen

A 25 ezer. Amikor én tanultam a genetikát, akkor még 120 ezer génről beszéltek. Sőt, mi több, 5-10 évvel ezelőtt is még 80 ezer volt a géneknek a feltételezett száma. Ma már tudjuk, hogy ez folyamatosan ugye kevesbedik, de azért kevesebb, ezt becslés alapján mondták, vagy gondolták, hogy ennyi a géneknek a száma. Igazából megszámolni senki nem tudta, most próbálják ugye megszámolni, hogy valójában az ismert struktúrából mennyi lesz a géneknek a végleges száma, de 25 ezer körül van. Az, hogy ez a 25 ezer gén elegendő, a rizsnek lényegesen több, vagy a búzának, sőt a muslicának is 18 ezer génje van, nem a gének száma teszi az embert, hanem a gének működése. Egy gén akár több százféle működést képes ellátni, attól függően, hogy éppen milyen hatás éri. És éppen ezért elég nekünk a 25 ezer gén. Az, hogy nem pusztán csak a gének tanulmányozásával jutunk előre a genomika tanulmányozásába, az onnan tudjuk, hogy a nem kódoló szekvenciák tanulmányozása rendkívül fontos, hiszen ezek alapvetően befolyásolják a géneknek a működését. És tulajdonképpen kicsi betűvel szerepel, nem is kell látni róla semmit. Valójában a nem kódoló szekvenciáknak számos, egyelőre még rejtélyes oldala van, de úgy tűnik, hogy ezen a téren is jelentős változások vannak, változások lesznek, sokat fogunk megismerni. Például csak a több újúságot, ha megnézzük, ennek nincs egyetlen gén vonzata se, hanem egy bizonyos nem kódoló szekvenciában egy specifikus génszekvencia adja meg, hogy az illetőnek polidaktíliája vagy több újúsága legyen. Tehát ugye a genomika az valójában összefoglalva azt jelenti, hogy az összes gén egyszerre való tanulmányozása a különböző chip technológiával, illetőleg az egyes szakágak, az orvosi szakágak részéről történő hozzáférés lehetősége, tehát a molekuláris alapoknak a tanulmányozása a genomika révén lehetséges. Ezáltal átalakul minden orvostudományi szubdisziplína. Legyen az a belgyógyászat, legyen az a szülészet, nőgyógyászat. Másként látjuk a betegségeket, másként látjuk akkor, hogyha ismerjük az alapokat. Másként járunk egy olyan padlón, ahol teljesen sima van és könnyedén mehetünk, és másként járunk olyan, ahol csak drótok és lécek vannak, ott nyilván már óvatosabban fogunk közlekedni. Ezt azért mondom, mert a strukturális, funkcionális genomika tanulmányozása meglehetősen érdekes dolgokat fog a számunkra elhozni. Olyan dolgok fölött nem fogunk átsiklani, amit csak egy sima padlónak látunk, látni fogjuk, hogy mennyire fontos és talán életbe vágó, sőt élettartamba vágó dolgok derülnek majd ki ebből a tudományból. Kiderülnek a gyakori emberi betegségek, amelyek közül a korai degeneráció a legfontosabb. Mindannyian tudjuk, ugye, hogy a statisztikák a tumorokról, a szív-érrendszeri betegségek igen magas, vagy ilyen jó helyen lévő, hát, hogy is mondjam, első helyen lévő statisztikai szerepéről szólnak, és hát ezek ugye a célok, hogy ezeket a betegségeket megelőzzük. Van ennél egy sokkal gyakoribb a korai degeneráció, amely szinte a pubertás idején már elkezdődik, csak nem veszük észre, mert nem olyan drámai sebességgel megy. Valójában korai degeneráció képezi az öregedésnek az alapját. Mindannyian tudjuk, hogy a sejtek osztódása behatárolt, és egy bizonyos idő után nem képesek osztódni a sejtek.

ez igazából ez sem teljesen igaz, hiszen a úgynevezett neopláziás vagy új képződmények alkotta, tehát a tumorokat alkotó sejtek, ezek végtelenül képesek osztódni. Tehát a genomika fényt fog deríteni arra, hogy mi módon lehet befolyásolni a sejteknek a fiatalságát, a degeneráció elleni küzdelmet, és hogy a degeneráció ne vonatkozzon a szív-érrendszeri betegségekre, ne vonatkozzon a diabéteszre, és így tovább. Még egy dolgot szerettem volna elmondani, ami ebben a vonulatba tartozik, ez pedig az, hogy miért vagyunk mi mindannyian különbözőek, akik itt ülünk, mindannyian emberek vagyunk, de egymásra nem hasonlítunk, és ez valójában a DNS molekulában lévő egy nukleotid eltérések vannak. Ezek az eltérések, tehát mondjuk lefektetnénk itt a jelenlévőknek a genómját, szép sor, 2,5 méter hosszú lenne a molekula, és megnéznénk, akkor különböző helyeken eltéréseket találnánk, és ezek a kis eltérések megnyilvánulnának a gének expressziójában, és ezáltal úgynevezett polimorfok, tehát különböző alakúak, különböző formájúak vagyunk. Ezeket hívja a tudomány SNP, vagy angolul SNP-eknek. Egy ilyen eltérés mondjuk egy gyógyszer metabolizáló enzimben azt jelentheti, hogy az illető képtelen úgy bevenni az algopirint, hogy ne lyuk, vagy az aspirint, hogy ne lyukadjon ki a gyomra, mert nem képes átalakítani a szervezete az aspirint. Ezáltal eljutunk ahhoz a nagyon fontos kérdéshez, hogy a genomika esetleg majd personalizált, egyedre szabott gyógyszer tervezést lesz képes megvalósítani. Én nem ugranék ennyire előre, mert ez a tudomány és igazából nem is a mi dolgunk, inkább ebből azt a következtetést hangsúlyoznám, hogy ne vegyük be azt az aspirin, meg azt a másik gyógyszert sem, mert nem biztos, hogy éppen elérjük azt a hatást, amit szerettünk volna, egyébként 1-2 óra múlva magától is megszűnő gyomorfájás miatt. Ugyanis a gyomor perforáció következtében ugye elvérezhet valaki, és így tovább a gyógyszereknek a tervezésénél ma már rendkívül óvatosnak kell lennünk, és figyelembe kell venni azokat a tényeket, amelyek például az Egyesült Államokban láttak napvilágon, hogy az egyik vezető halálozási ok a gyógyszer mellékhatás. 100 000 ember hal meg évente az Egyesült Államokban gyógyszer mellékhatás következtében. Ugye hallottuk azt, hogy még petefészek rákban 10 000 ember, vagy 8-10-5 000, ez Egyesült Államokbeli adat, szív-érrendszeri betegségek, majdhogy nem ott van az első három között, hogy igazából melyik a vezető halálok, azt nem tudni, de a gyógyszer mellékhatás mindenképpen különleges helyet foglal el. Hát tulajdonképpen a SNP-ek talán megoldást fognak jelenteni. Nem azt, hogy minden egyes emberre fogunk gyógyszert találni, hanem egy bizonyos embercsoportra. Ennek viszont már meglehetősen komoly etikai vonzatai lesznek, hogy én tudom, a gyógyszerész tudja, hogy ennek a csoportnak adhatom ezt a gyógyszert, hogy nyilvánvaló ott már komoly diszkrimináció lesz. Itt az etikai vonatkozásokban nem szeretnék tovább belemenni, mert itt számos csúsztatás és probléma lehet. Itt most elnézést kell, hogy kérjek a hallgatóságtól, mert a genomikáról beszélni úgy, hogy mondjuk nem orvosoknak, meglehetősen nagy kihívás, és különösen igaz ez egy olyan tudományra, amit még az orvosok sem értenek. Nem akarom, hogy is megsérteni orvos kollégáimat, de ők maguk bevallják,
és ezt világosan leírta Francis Collins professzor, a mai genetika egyik atya, hogy olyan hatalmas információ robbanás történt a genetikával. Mert régen még csak megbarátkoztak azzal, hogy igen, a genetikus az sok mindent tud, olyat, amit mi nem tudunk. Én elefántcsont toronyba ülő valaki, aki ismeri a különböző törvényszerűségeket, meg a ritka betegségeket. De a genomika pontosan az a tudomány, ami azokkal a betegségekkel is képessé tesz bennünket foglalkozni, amelyeket nem ritka betegségeknek, hanem mindennapi betegségeknek hívunk, és a leggyakoribb emberi betegségeket jelentik. És a legtöbb gyakorló orvos néhány genetikai óra képzést kapott, és ennek következtében számukra is komoly kihívás ennek a dolognak a megértése. Úgyhogy az oktatásban igen nagy feladatunk van, minden szinten az egyetemi oktatást illetően is. Mit tesz bennünket emberré? Ugye a különböző DNS molekulák, különböző fajoknak a DNS molekuláit egymás mellé tesszük, mondjuk az egér, amely azért választottam, mert az egyik legjobb modell, állatkísérletes modell, amin kísérleteznek különböző emberi betegségeket vagy gyógyszereket, 96%-ban egyezik meg az emberi genommal. De van 6 olyan terület, amelynek a DNS-ében jelentős eltérés van az emberéhez képest, és az egyik ilyen átformált terület az a legemberibb tulajdonságot, az emberi beszéd megvalósulásához szükséges genetikai információt hordozza. Ez ugye azt sugallja számunkra, hogy azért meglehetősen jól determináltak bizonyos képességek, és valójában a génjeink alapján meghatározott a sorsunk. Hát annyiban, hogy vagy egér, vagy emberek vagyunk, úgy igen, de mint ember embernek a sorsa, úgy valójában kevésbé, hiszen a gének nem végzetes determinizmust jelentenek, mert a géneknek a működése valójában csak egy környezetben zajlik le, és a környezet különböző hatásaira megfelelő módon reagál a genom. Talán úgy képzeljék el leginkább, és ezáltal már egy kicsit azt is mondhatjuk, hogy a sorsunkat ne egy determinizmus alapján, egy eleve elrendelés alapján képzeljük el, hanem egy kicsit a kezünkbe is vehetjük a sorsunk alakítását, mert ugye a mai nem ritka monogénes betegségek, hanem elsősorban a dömpinget okozó poligénes, komplex betegségeket illetően alapvetően úgy képzeljük el, hogy a sorsunkat mi magunk nem az, hogy döntjük el, hanem a mi tevékenységünk alapján dől el. A mi mindennapi tevékenységünk alapján dől el a sorsunk. Úgy képzeljük el, hogy van egy zongora, aminek a billentyűi megfelelő szép hangokat adnak ki, és ha mi elkezdünk tanulni a zongorán, akkor nagyon szép dallamokat, harmóniákat képesek vagyunk előadni. Sőt, hogyha Liszt Ferencet keltenénk föl, vagy egy mai igazán komoly zongoraművészt, ő csodálatosan képes zongorázni ezen a zongorán, amit mi humán genomnak hívunk. A genomika feladata az, hogy megtanítson bennünket zongorázni ezeken a géneken, megtanítson bennünket valóban úgy kezelni a saját génjeinket, és azt mondtam, hogy mindenki, mi a polimorfak vagyunk, mindenkinek külön zongorája van, és ez alapján tudjuk egy kicsit a saját jövőnket befolyásolni. Nézzük meg, hogy a genetika mit ígérhet a fiatalság, vagy a fiatalon maradás forrásaként.
hogy a génterápia volt az első igazán nagy ágyú, amit sütögetni kezdtek a 80-as években, hogy igen, majd a genetika fejlődésével eljutunk oda, hogy a beteg gént kijavítjuk. Ma rájöttünk, hogy ez nem olyan egyszerű, sőt, kifejezetten nagy problémákat jelent, és valójában nem is tartozik jelenleg a vizsgálandó területek közé, mert ennek kétféle lehetősége van. Az egyik az ivarsejtekbe történő génterápia, a másik pedig a szomatikus vagy testi sejtjeinkbe történő génterápia. Na most, ha a csírasejtbe, amelyeket az utódaink örökölnek, tehát a petesejt, a hímivarsejtbe, vagy a megtermékenyült petesejtbe juttatunk be gént, az onnantól kezdve konzekvensen megjeleníti a hatását. Ez a lehetőség tiltva van a világ minden országában, tehát a csírasejtekben történő génterápia, aminek a jövője az beláthatatlan, és a következményei beláthatatlanok, az nem igazán járható út. A testi sejtek viszont elérhetetlenek a génterápia számára, mert olyan vektorokra volna szükségünk, amelyek beviszik a hibás gént. Minden egyes sejtben is milliárd és milliárd sejtünk van, nyilván elképzelhetetlen, hogy ez valójában jól működjön. Ezért például megdöbbentőek azok a nagy butaságok, amelyek mondjuk az izomdisztrófiában szenvedő gyerekeknek gyűjtenek 20-30-40-50 millió forintokat, és elviszik Távol-Keletre, ahol sarlatánok elkezdik oltogatni a kisbabát, valami átmeneti javulás mindenképpen bekövetkezik, de lehetetlen, hiszen az összes izomsejtbe folyamatosan be kell juttatni a gént, mert utána az el fog halni. Tehát a testi sejtekben történő génterápia az igazából hát a mai tudásunk szerint nem működik. A klónozás. Ugye csináljunk kópiát magunkról. Hát a sárgarépáról könnyű ezt elmondani, de az embernél a klónozás nem ilyen egyszerű. Az őssejt terápia az megint csak problematikus. Vannak ígéretes dolgok az őssejtekről. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy többféle őssejtünk van. Erről később beszélek, jó? A genom repair az, ami igazán fontos. A humán genom tartalmaz olyan géneket, amelyek karbantartó géneknek hívjuk. És ezek szépen ellenőrzik, mint ahogy a rendőrök az utcán a rendet. Ellenőrzik, ha probléma van, akkor hívják a javítógéneket, és kijavítják a hibákat. Valójában az emberrel probléma akkor lesz, hogyha tönkre tesszük ezt a javító műhelyt, a genom repair géncsaládot. Itt, ha egy bizonyos mennyiségű károsodás, 10^-x-en károsodás, tehát rengeteget ronthatunk rajta, tehát van időnk arra, hogy meg is gondoljuk. Ha ezt karbantartjuk, akkor igazából baj nem lehet az ember egészségével és a betegséggel. És itt jön be tulajdonképpen az életmód, a különböző önsors rontó vagy önsors javító technikáknak az ismerete. Segítségünkre vannak a korai öregedés szindrómák modellek, amellyel tanulmányozhatjuk az egyes, az öregedésben különösen szerepet játszó géneket. Van két korai öregedés szindróma, amelyek közül a progéria, az 10 éves kor előtt kezdődik már meg, és a génje még máig sem ismert, vannak föltételezett helyek, és a Werner-szindróma, amely
a 8-as kromoszómán van a kóros gén, a pubertás idején kezdődik, a szív, érrendszer öregedésével, a bőr, a kötőszövet öregedésével, hajhullás, és valójában egy pubertás korú gyermek úgy néz ki, mint egy 70-80 éves, és hát ez bizony rendkívüli nagy problémát jelent, mert nem lehet korrigálni, nincs javítási lehetőség. Ilyen esetekben a cukor anyagcsere szabályozási zavara is mindig megfigyelhető, és a cukor anyagcsere, mint ugye a kettes típusú diabétesz, ugye egyre inkább növekszik a gyakorisága, ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy a környezet, amiben a genom került, az rendkívüli módon megváltozott, és ennek következtében hát a cukor diszreguláció, cukoranyagcsere diszregulációja van. A klónozásról ugye a dolly bárányon kívül mást nem nagyon szeretnék elmondani. Magyar szereplője is van, Vajta Gábor nevével fémjelezve, aki hát egyelőre hazánkban is dolgozott, és főként Dániában és külföldön ért el igen nagy sikereket, de hát rendkívüli módon megnehezítettek az ilyen irányú kísérletek szerencsére. Mert úgy gondolom, hogy senki nem szeretné, hogyha a klónozást bevezetnék a mindennapi gyakorlatban. Az őssejtekről annyit szeretnék még elmondani, hogy a különböző médiákból hallott hírek, a köldökzsinór vérben található őssejteknek a kinyeréséről beszélnek, és ezzel hitegetik a lakosságot, hogy bizony majd megmentik az esetleg leukémiába esett gyermeket a betegségtől. Az igazság az, hogy ez nem igaz. Az igazság az, hogy ez hazugság. Mert ma senki nem mer vállalkozni arra, hogy abból a néhány milliliterből annyi őssejtet hozzon, amit a leukémia kezelése, hát aki ne is tudják meg, hogy az miből áll, gyakorlatilag a csontvelő teljes kiirtásából, és arra a néhány sejtre rábízni az illető gyereknek a jövőjét, ezt nincs, aki vállalja egyenlőre. Nem beszélve arról, hogy ennek az esélye, hogy ez bekövetkezzen, szerencsére nagyon ritka. Tehát az, hogy egy köldökzsinór vér vagy bankban lévő vért felhasználjanak, annak az esélye 1 a 100 000-nél kisebb, szerencsére. Tehát úgy gondolom, hogy vannak bizonyos dolgok, amikben nem szabad előre futni olyan messzire, amit még senki nem is lát be. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy meddig vagyunk képesek eltartani az őssejteket. Az őssejtek eltarthatósága egyesek szerint 5 év, az ígéret szerint 15-20 év, de ki tud erre válaszolni ma? A hosszú élet receptjét én nem fogom önöknek most megadni ezen az órán, de néhány támpontot mindenképpen szeretnék hozzá tenni, és valójában tegyük fel a kérdést, hogy a hosszú élet az egyenlő lehet a betegségek elkerülésével? Hogyha a degenerációt annak vesszük, betegségnek, már pedig az, gondoljunk csak a csikorgó ízületekre és egyebekre, vagy a nehezen forgó nyakcsigolyákra, recsegő nyakcsigolyákra, ugye ott nagyon korán megkezdődik a degeneráció, már akár 20-30 éves korban is a nyakfordításánál meglehetős ropogást lehet csukott szemmel hallgatni. Tehát valójában ugye erre kellene összpontosítanunk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ugye itt a felsorolt 5 fő problémának a megoldására, a szívérrendszeri betegségek, mint a top
betegségfajta, a daganatok, az anyagcserebetegségek, amelyek között a cukorbetegség, a kettes típusú diabétesz kiemelkedő helyen van. Egyébként ezt a halálos négyes nevű betegség részeként ismerjük. A halálos négyes az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a degeneráció. Valójában egy olyan kórkép, aminek az elmúlt években az évenkénti előfordulása egyre inkább emelkedik. Vannak olyan jóslatok, hogy 10 év múlva a lakosságnak nem 7-8%-a lesz cukorbeteg, hanem 20-25%-a. Sőt, ennél borúlátóbbak is vannak, közel 50-60%-ról is szól a példa. Ez egyébként nagyon könnyen elképzelhető, hiszen vannak olyan szigetek, amelyek elzárva voltak hosszú ideig a civilizációtól, és ismeretlen volt ez a betegség, és a kultúra, idézőjelbe történt bevitele, ezeknek a betegségeknek az elharapózásához vezetett. Gyakorlatilag ezek a populációk védtelenek voltak ezzel az új életmóddal szemben, és 40-50%-os gyakoriság van ezeknek a betegségeknek. Ugye a degeneratív betegségek közül az idegrendszeri degeneráció a kiemelkedő helyen van, ugye a memória, a csökkenés. A leggyorsabb degeneráció egyébként a szemlencsében zajlik le, ami ugyanis a szemlencse és a neuronok, az idegsejtjeink azok, amelyekbe képes lerakni a szervezet olyan anyagokat, amire nincs szükség, de nem is tud megszabadulni a szervezet tőle. Tehát úgynevezett az a salak kérdés, hogy ott bontakozik ki legelőször, és ennek következtében a látásunk egyre romlik. Ma úgy tagsáljuk, hogy a korai öregedés mindannyiunkra jellemző, mert a humán genomban legalább a kétszerese van meg, a lehetősége, az élettartam lehetősége legalább a kétszerese van, tehát nem 70-80, hanem 120-160 év is benne van. Ez minden bizonnyal így igaz, hiszen senki nem próbálta, senki nem közelített még a dologhoz tudományos szinten, nem is végezték el a vizsgálatokat ehhez. Tehát azt mondhatjuk, hogy ma egy év alatt 2 évet öregszünk. A komplex betegségek megelőzhetők, erre viszont már nagyon jó tanulmányok vannak, és hát ezek a táblák, oszlopok azt mutatják, hogy bizony mind a vastagbélrák, mind a szívinfarktus, mind a koszorúérbetegségek, a cukorbetegségek jelentős százalékban megfelelő életmóddal befolyásolhatók és megelőzhetők. Hogy láthatjuk a bennünket, magunkat, tehát ebben a világban? Ugye a környezet és a genom egymásra hatása, ugye ékszerűen és egy meghatározott négyszögben érvényesül, és ezen belül van a mi mozgásterünk. Minden betegségünk ennek megfelelően részben genetikai és részben környezeti hatás. Az egésznek a komplexitását az a szám adja meg, hogy ugye 3,2 milliárd a géneknek a variációs lehetősége, és hát én megkockáztatnám azt a lehetőséget, hogy a környezetben is legalább találunk ennyi faktort. Most ezek után meglehetősen nagy a káosz, hogy akkor mit csináljunk ilyen hatalmas információval. Nyilván csoportosítani kell ezeket az információkat, és úgy fogunk megoldást találni, és erre
vállalkozott ma a genomika. Ez a komplexitás ugye azt jelenti, hogy ha például a testmagasságot vesszük, csak egy kiragadott tényezőt, ugye most nem az élettartamot nézzük, hanem a testmagasságot. Ugye van alacsony, van magas ember, de a legtöbb ember, annak az átlaga ugye 170 cm körül van. Ugye az eloszlás, az úgynevezett Gauss-görbe szerint van ennek a tulajdonságnak, ez egy mennyiségi mérhető tulajdonság, amelyet a gének és a fének, tehát a környezet határoz meg. A gének bizonyos mértékig, hogy milyen növekedési hormont mennyiségben termelnek, de azokat a hormon termelő géneket viszont a környezeti hatások jelentősen befolyásolni képesek, és a mai generáció már akár 10-20 cm-rel is magasabb, mint az előző, mert más, kedvezőbb, a testmagasság szempontjából kedvezőbb hatások érvényesülnek. Tehát ezt kellene az élettartamra is átvinni. És ezt ugye úgy tudjuk elérni, ez a bizonyos alternáló funkció. Biztos tudják azt, hogy a villanykapcsolóban is van alternatív kapcsoló, hogy fölkapcsolom ezt, és a másik oldalra is föl tudom kapcsolni ugyanazt azt a villanyt. Hát ugyanúgy a géneknek a működése is sok helyről befolyásolható. Említettem, hogy egy gén akár képes előállítani több száz fehérjét is. Ugye a géntermék az mindig egy fehérje formában nyilvánul meg, és a 25 ezer génünk mellett ugye 25 ezer fehérjét kellene ismernünk, de tudjuk azt, a kémikusok már tudják, hogy 150 ezer fehérjénél is több van az emberi szervezetben. Tehát ezáltal mi magunk vagyunk képesek regulálni, hogy milyen fehérjéket termeljünk. A fehérjék között ugye vannak olyanok, amelyek az öregedés folyamatában is jelentős szerepet játszanak. Ugye itt a szegény Pima indiánok, aki az Egyesült Államok kultúrájában részesültek, korábban abszolút nem voltak diabéteszesek, de most praktice az egész lakosság érintett. Amikor a komplexitásról, komplex betegségekről és az élettartamról beszélünk, feltétlenül meg kell beszélnünk azt is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a rák kialakulásához vezetnek. Hiszen ez az egyik legkomolyabb betegség, amely az emberi élettartamot megrövidítheti. Több géncsalád ismerünk, amelyek a rák kialakulásában szerepet játszanak. Az úgynevezett proto-onkogének, onkogének, amelyek dominánsak, uralkodóak, irányítják a sejtosztódást. A sejtosztódás beindulásával, ezzel viszont ugye a normál sejtek bizonyos regulációs képességgel szabályozni képesek a sejtosztódást, és ez a szabályozás, a következő géncsalád az úgynevezett szupresszor, vagy gátló, tumorszupresszor gének, amelyek recesszívek, tehát mind a két szülőtől kell, hogy származzon a mutáció ahhoz, hogy ne tudjon működni ez a géncsalád. Ezek szabályozzák a sejtciklust. És amikor sejtosztódás ciklusát szeretném csak sematikusan ábrázolni, ugye a sejtosztódás végtelensége következtében alakul ki a rákos sejt. Ha a szupresszor gének megállást, stop tábla, checkpointot parancsolnak, hogy igen, meg kell állni, mert itt valami nincs rendben, és a sejtosztódásnak normális irányba kell menni. Amennyiben nem képes megállítani a sejtosztódást, akkor képes ő magával rántani, és a sejtet
elhalasztani, tehát hogy ne keletkezzen rák a sejtben. Ez az úgynevezett apoptózis géncsalád. Egy meglehetősen jó folyamat a szervezetben. Igazából ugye az zajlik le, hogy a tumorszupresszor gének stoppot parancsolnak, és elküldik az úgynevezett előbb említett reparáló vagy javító géncsaládba. Vagy hívják őket, hogy javítsák ki a hibát a sejtosztódásban, normál irányba menjen. És valójában ez az úgynevezett javító géncsalád, ha kellőképpen elegendő, akkor ha még tehát eredetiben működik, akkor nem lehet probléma a szervezetben. A normális sejtben 6 speciális mutáció tumort okozhat. A repair géneknél 10^-6 mutáció, az rengeteg, kell, hogy létrejöjjön ahhoz, hogy ne működjön ez a javító műhely. Tehát igazából nagyon nagyok az esélyeink arra, hogy ezeknek a dolgoknak az ismeretében és ezeknek a felhasználásával megpróbáljuk azt elérni, hogy a reparáló működés biztosító, az úgynevezett javító géncsaládunkat karban tudjuk tartani. Egy bizonyos idő után, ugye ezek a genetikai jóslatok azt mondják, hogy egy újszülött genomját akár egy lemezen a kezébe kaphatja, és majd ezzel keresi fel az orvosát, és akkor az orvos ez alapján adja meg a terápiáját. Én nem mennék el ennyire, hogy mondjam, artificiális virágba, és sokkal inkább az egyén felelősségét hangsúlyoznám abban, hogy és kellő nevelését, hogy az illetőnek mi lesz a sorsa. A nők és férfiak. Egy kis kitérőt kell, hogy térjek, mielőtt befejezem az előadást, néhány perc. Azt mondjuk ma, hogy a nők genetikailag változatosabbak. Ugye a nő szintén 46 kromoszómát bír, a férfi is 46-ot, de a nőnek egy X-el több van. Nem azt mondom, hogy a férfinak Y-nal kevesebb, de valójában ez jelentős egészségbeli különbséget tartalmaz. A nőknél a két X kromoszómából csak az egyiknek kell működnie, mert ellenkező esetben mind a két X kromoszóma fehérjéket termelne, és hát ez, hogy is mondjam, 1098 gént tartalmaz, szemben az Y-kromoszóma 78 génjével, tehát több mint 13-szor annyi gént tartalmaz. És ahhoz, hogy valaki normális legyen, ahhoz elég férfinak lenni. És a nők is úgy gondolták, hogy a fölösleges génszámot, tehát több mint 1100 vagy 1010 gént, az inaktivál a szervezet. És addig tartalékba helyez, csendes X-kromoszómának hívjuk, ott lapul és nem játszik szerepet, de időközönként, akkor baj van, akkor fölhasználható a tartalék, és kompenzál. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az úgynevezett csendes X-kromoszómából is legalább 15%-a a géneknek néha működik. Ezáltal sokkal jobb a kompenzatórikus lehetőség. És sőt még az, hogyha nagyon nagy baj, akkor még plusz 10%-ot, tehát majdnem a negyedét aktiválni tudja a nő a probléma áthidalására. Az X-kromoszóma betegségei általában a férfiakon nyilvánulnak meg, ugye vérzékenység és így tovább. Ez érthető is az elmondottakból, hiszen ott van a kompenzatórikus X-kromoszóma a nőknél, amely alkalmasint ugye a normál allél működést biztosítja. Ezért ugye a mentális fejlődésük is a nőknek kiegyensúlyozottabb, és talán
ezzel magyarázzák azt, hogy a fiúknál a mentális fejlődés nem olyan gyorsan következik be. Például az érési folyamatokat, ha figyelembe vesszük, egy pubertáskorú lány vagy egy pubertáskorú fiúnak az érettsége között jelentős különbség van. Az éretlenséget is mondhattam volna. Jelentős különbség van. Ezt egy olyan érési diszociációnak mondok, ezt annak idején 30, meg 40 évvel, de ma úgy tűnik, hogy ez a távolodás egy kicsit megnövekedett. Tehát még inkább késik a fiú érés. Viszont azért nem kell nagyon kétségbe esni a férfiaknak se, mert nekik is van genetikai jussuk, és ez a genetikai juss, hogy sokkal nagyobb arányban fordulnak elő a férfiak között kiemelkedő képességű, kiemelkedő intelligenciájú egyedek, ilyen csúnya szóval, mint a nők között. És ezt annak tulajdonítják be, hogy nekik nincs másik X-kromoszómájuk, ami gátolná a kiemelkedő képességnek a kifejlődését. Mint tudjuk, a másik X-kromoszóma kompenzatórikus, hogy ne legyen túl rossz se, túl jó se, de egy jó magas átlagot tudjunk hozni. Hát ezt tudjuk ma elmondani a nemek közötti különbségekről. Szeretnék még a mai korunk egyik problémájához néhány kommentárt fűzni, ez pedig az előregedő népesség. Az a célunk, ugye, hogy minél hosszabb és egészségesebb életet éljünk, ez automatikusan a populáció előregedéséhez vezet. És ez igazából kicsit pejoratívnak is gondolhatják néhányan, azonban meg kell, hogy mondjam, hogy nem egészen pejoratív, hiszen az emberiség fejlődése az ásatások alapján kiderült, hogy akkor ugrott meg igazán, amikor voltak már öregek. Tehát elértek egy bizonyos kort, volt egy úgynevezett előző generáció, aki tudott vigyázni a gyerekekre, tudott vigyázni és gardírozni őket, és akkor ugrott meg a történelem folyamán mindig az emberi populációnak a száma. És hát, hogy a fiatal munkaképes korúak viszont elvégezték a munkát a mezőn, vagy a vadász mezőn éppen. Tehát úgy gondolom, hogy amikor eljutott a társadalom egy olyan szintre, amikor már tisztelték az öregeket, megfelelő tiszteletet és funkciót adtak nekik, akkor virágzott fel igazán az emberi társadalom. És én azt gondolnám, hogy ez ma is érvényes, és hát megfelelő megoldásokat kell erre találni. Megfelelő megoldás, a legfőbb probléma ma az, hogy nem lesz majd munkaképes lakosság, aki megtermeli majd a nyugdíjat a jelenlegi dolgozók, amikor nyugdíjasok lesznek. Erre vetették fel, hogy nem feltétlen kell TB járulékkal hozzájárulni a nyugdíjakhoz. Van egy úgynevezett fogyasztási alapú forrásgyűjtés is. Tehát az árakba kell beépíteni a járulékot, és úgy is összegyűlhet. Na nyilvánvaló, ez viszont már nagyon komoly kérdéseket vet fel a globalisták részéről, hogy hajlandók lesznek-e majd azt a bizonyos forrást elkülöníteni erre. De minden esetre ez egy javaslat, és úgy gondolom, hogy nem is javaslat. Összefoglalva, ugye a hosszú élet, az élettartam megnövelhetője 10 évvel, ahogy ez a mostani kongresszus előadás sorozatnak a címe, és én azt mondom, hogy minden bizonnyal lehetetlen, nem lehetetlen, biztosan elérhető. A lényeg a megelőzés. Ismerjünk olyan dolgokat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a genom karban tartva legyen. A genom karban tartására ma ismert
évezredek óta ismert technológiák állnak rendelkezésre, és ez pedig a rend és a tisztaság. A rend és a tisztaság pedig hogy érhető el, ha nem szennyezzük, most nem a környezeti tényezőkre gondolok, a vegyszerekre, meg egyebekre, arra is, de a legnagyobb szennyezést valójában az ételeinkkel okozzuk, azzal a külső környezettel, amit közvetlen belső környezetünké teszünk, és a probléma a belső környezetből indul ki, amely teszi tönkre a génjeinket. A megfelelő rend, a tisztaság a rendszeres salaktalanítással, bőtökkel elérhető, és ezáltal nagyon-nagyon közel, testközelbe kerülhet az a tény, hogy az emberi élet a megfelelő kiegyensúlyozott a genom és a környezet hatása, akkor a kellő hosszúságot is elérheti, és nem álom lesz a 100 év feletti vitális életkor. Köszönöm szépen a figyelmüket!

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr,